0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátán tangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás.
2: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
3: Manna

0: Fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Ne kell állnunk a félelemnek. Egy keresztény számára egyetlen elfogadható hozzáállás létezik, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Miért? Azért, mert Isten velem van.

A félelemre pedig a hit az egyetlen válasz. És az, hogy egyénileg ismered az Isten szeretetét. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Hogyan vethetnéd a hitedet olyas valakibe, akiről nem tudod, hogy mindig szeret téged, méghozzá feltétel nélkül? Ha Isten csak akkor szeretne engem, amikor jól viselkedem, akkor hatalmas szükségben lennék, és óriási bajban. Amen. Tehát még egyszer, Isten feltétel nélkül szeret téged. A Biblia elképesztő dolgot állít arról, hogy annak érdekében, hogy a saját szeretetét megelégítse, ő meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten ellenségei. És ha ő hajlandó volt elküldeni az egyetlen fiát, akkor hogy ne adna nekünk minden egyebet is, amire szükségünk van? Isten nagyon szeret téged, és jó terve van az életedre, és nem akarja, hogy félelemtől gyötrődj. És nem csak, hogy nem akarja, hogy félelmek gyötörjenek, de azt sem akarja, hogy a félelem visszatartson minket az elhívásunktól. Valahányszor megpróbálunk előre menni vagy haladni, a sátán mindig megpróbál majd visszaszorítani minket a félelemmel. Amen. Tehát az első számú félelem, amiről beszélni szeretnék, az a gonosztól vagy a bajtól való félelem. Senki sem szereti a bajokat. És abban a pillanatban, hogy megérezzük a közelettüket, általában azt mondjuk, ó, nem akarom. Már megint? És a félelem azonnal belénk költözik. Nézzük meg a Zsoltárok 27:13-14-et. Mivé lettem volna, ha nem hittem volna, a hitről beszélünk, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Nagyon jó dolog azokról beszélni, amik majd a mennyben lesznek, de már szeretnénk ezekből néhányat itt a földön. Dávid azt mondta, hogy mi lett volna belőlem, ha nem hittem volna, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Tehát szeretném, ha a beszédeteket a magatok javára fordítanátok, és nem magatok ellen. Szeretném, ha a beszédetek egyetértésben lenne azzal, amit az Isten igéje mond. És többé nem az ellenséggel lennétek egyetértésben, aki olyan hazugságokat csuttog az elmédbe, hogy soha semmi jó nem történik velem. Valahányszor egy kis pénzhez jutok, el is veszítem azt. Miért nem tud valami jó történni velem? Ahelyett, hogy ilyeneket mondanál, arra bátorítalak, hogy minden nap mondd azt, hiszem, hogy valami jó dolog történik ma velem. Hiszem, szabadítsd fel a hitedet. Mindannyiunknak van hite. A Róma 12:3 szerint mindannyiunknak megadatott a hit mértéke. Van hitünk, de sokan csak birtokolják, de semmihez sem kezdenek vele. Itt volt velem a pajzs péntek reggel. Mert a Biblia azt mondja az Efézusi levélben, hogy emeljük fel a hitnek pajzsát. De úgy is mondhatjuk, hogy szabadítsuk fel a hitünket. Milyen módon tehetjük meg ezt? Imádkozás által, a beszédünk által, és az Isten ihlette cselekedetek által. Hányan emlékeztek erre? Ima, beszéd és tettek. Amiről most beszélünk, az nagyon fontos, mert hadd mondjam azt, hogy amit kimondunk, az sokkal fontosabb, mint hinnénk. A Biblia azt mondja a példabeszédek 18:20-ban, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Hiszem, hogy valami jó fog történni velem a mai napon. És ehhez szeretek hozzátenni még egy dolgot, mert nem akarok önző lenni, hogy csak velem történjenek jó dolgok. Tehát a következőt teszem hozzá, és hiszem, hogy rajtam keresztül is valami jó dolog fog történni. Amen? Velem és általam. Hit nélkül félelemben élünk. Isten ezért adott nekünk hitet. Hit nélkül nem tudjuk elvenni a dolgokat Istentől. Isten kegyelme és irgalma minden áldást kifizetett már, melyek elérhetőek számunkra, és mi hittel tudjuk elvenni ezeket. Amikor felszabadítjuk a hitünket, azt mondjuk, Istenem, én hiszek. És a hit azt jelenti, hogy elfogadjuk azt. Ha megnézzük a hit definícióját, akkor azt jelenti, hogy elfogadni, és ha megnézzük az elfogadni definícióját, akkor az azt jelenti, hogy hinni. Szóval, amikor azt mondom, hogy hiszem,
nem, akkor valójában azt mondom, hogy elfogadom. Félelem nélkül semmit sem tudunk elfogadni a gonosztól. Gondoljátok át ezt. Hit nélkül nem tudunk elfogadni Istentől, de félelem nélkül meg a sátántól nem tudunk elfogadni. Csak mert félelmet érzel, az nem jelenti, hogy félned is kell. És ez egy nagyon új elgondolás a legtöbb ember számára. Időnként mindannyian félelmet fogunk érezni, de ez nem válik a magamévá, amíg el nem fogadom. Csak mert félelmet érzek, az még nem jelenti, hogy tényleg félek is, hanem azt jelenti, hogy a gonosz megpróbál távol tartani engem valamitől, amit Isten szeretne nekem adni. Megpróbál valamiféle kötelékbe juttatni, vagy kínozni engem. A kételkedés a félelem egyik formája, a rettegés is a félelem egyik fajtája. Én nagyon szeretném látni, ahogy eljutunk arra a pontra, hogy amikor jön egy baj, vagy egy idegesítő dolog, amivel foglalkoznunk kell, és ami egyáltalán nem vicces, akár egy nagy problémává is kinőheti magát, akkor ahelyett, hogy azt mondanánk, ó, ne már, annyira elegem van ebből. Látjátok, ezzel már is kimondtunk néhány béna dolgot, és még hozzá se fogtunk a probléma megoldásához. Belehalok ebbe, ha ez így megy tovább. Szeretném, ha eljutnánk arra a pontra, amikor azt mondjuk, akármit kell megtennem, arra képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Nem fogok félni. Régebben állandóan egy homályos érzés vett körbe engem. A régebben alatt azt értem, hogy a 70-es években. És tulajdonképpen az azt megelőző éveimben nagyon sok rossz dolog történt velem, amikor kislány voltam, sok szomorú dolog, és sok rossz dolog, sok molesztálás, és emiatt sok félelem volt az életemben. És annyi rossz dolog ért rengeteg különböző irányból, hogy eljutottam arra a pontra, amikor tulajdonképpen mindig a következő katasztrófára számítottam. Tehát miután már keresztény voltam, és igyekeztem szorgalmasan szolgálni Istent, még akkor is ott volt ez a homályos érzés, hogy vajon mi fog történni már megint. Tudja valaki, hogy miről beszélek? Aztán, ahogy elkezdtem tanulmányozni az igét egyik reggel, a fürdőszobában álltam, még most is tisztán emlékszem, hogy hol álltam. A hajamat csináltam éppen, és készülöttem aznapra, és akkor végül feltettem a kérdést. Istenem, mi ez? Amit állandóan érzek, ami miatt soha nem tudok megnyugodni, és arra számítani, hogy valami jó dolog fog történni velem. Még ideig sem jutottam el. És az Úr szólt a szívemhez, a Szent Szellem szólt a szívemhez, és azt mondta, gonosz bajsejtelmek. Azt sem tudtam, hogy mi az. De ahogy Isten gyakorta intézi a dolgokat, a következő néhány napban a szemem elé került, a példabeszédek 15-15, és szeretném, ha megnéznétek velem. Példabeszédek 15-15. A csüggedőnek mindig rossz napja van az aggodalmak és a bal sejtelmek miatt. Gonosz bal sejtelmek. A jókedvűnek pedig mindig ünnepe van a körülményeitől függetlenül. A napjaink a rettegés és a homályos kis félelmek miatt válnak rosszá, amikor attól félünk, hogy olyasmi történik, amit már nem tudunk majd kezelni. Nos, elbocsátásokról pletykálnak. Nem is tudom, aggódom emiatt, nem is tudom. Nem is tudom, szerinted mi folyik ma a világban? Szerintem elég egyértelmű, hogy káosz van. És azért van káosz? És azért van káosz, mert az emberek többsége, bár nem mindenki, hanem mint nemzet elfordultunk Istentől, és abból nem sok jó származik, amikor meg akar szabadulni Istentől. De a jó hír az, és mindig van jó hír, de jó ég, annyira elegem van már a rossz hírekből. Úgy tűnik, hogy mindenki csak a problémákról akar beszélni, de vannak jó dolgok is. Mert Isten jó, és az evangélium is egy jó hír. És nagyon-nagyon-nagyon sok jó dolog van. És én a jó dolgokról akarok beszélni.
Ma valami jó dolog fog történni az életünkben. És a világban lévő zűrzavar közepette én hiszem, őszintén hiszem, hogyha mi megtesszük a mi részünket, és azt, ami helyes, akkor Isten mindig gondoskodni fog rólunk. Nem számít, hogy mennyire rossz lesz minden. Isten mindig gondoskodni fog az övéiről. És erre kell néznünk. Gonosz balsejtelmek. A napjainkat az aggodalmaskodó gondolatok és a gonosz balsejtelmek rontják el. Szóval ahelyett, hogy mindig a következő bajra számítanánk, miért nem változtatjuk meg a hozzáállásunkat, és várjuk azt, hogy mi lesz a következő áldás? Kelj fel lelkesen, alig várom, hogy meglássam, mit tesz ma értem Isten. Tudjátok, Isten sok dolgot tesz, amit észre sem veszünk, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit nem tesz. Nézzük meg a Róma 8:32-t, ami egy nagyszerű ige. Hányan hiszitek, hogy Krisztus meghalt értetek? Ma is hiszitek ezt? Oké, akkor ezt figyeljetek. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt minden egyéb dolgot? Ó, te jó ég, olyan gazdag ez az ige. Ha elhisszük, hogy Krisztus meghalt értünk, ami a leges, legnagyobb ajándék, akkor miért élünk félelmekben, hogy Isten nem fog gondot viselni az életünk egyéb területeire? Valami jó dolog fog történni. Dávid király a 23. Zsoltárban azt mondta, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én hiszem, hogy Dávid itt megvallást tett. Hiszem, hogy ugyanazt a megvallást tette, amire benneteket is szeretnélek rávenni. Nem tudom, hogy ő itt olyan dolgokról beszélte, amelyek épp megtörténtek. Szerintem megvallotta azt, amiben hit. Nem félek a gonosztól. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, te velem vagy. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ne félj a rossz hírektől, és amikor kapsz egyet, akkor az jöjjön fel benned először, hogy több, mint győztes vagyok. Mit jelent valójában az ige a Róma 8:37-ben? Mindezek közepette több, mint győztesek vagyunk. Sokat gondolkoztam ezen. És én tényleg hiszek abban, amit mondani készülök. Hiszem, hogy több, mint győztesnek lenni azt jelenti, hogy már akkor tudod, hogy a tiéd a győzelem, mielőtt még egyáltalán problémád adódna. Hát nem lenne csodálatos, ha olyan bátrak lennénk, hogy nem számít, mi történik, semmitől nem kellene félnünk. Ha elveszítem a munkámat, Isten majd szerez nekem egy másikat. Isten gondoskodik rólam. Azt is ő adta nekem, amiben most dolgozom. És ő majd ad egy másikat. Emlékezzetek, hogy a gonosztól a félelem által kapunk dolgokat, Istentől pedig hitáltal. Ellene kell állnunk a félelmeknek. Egy keresztény számára egyetlen elfogadható hozzáállás létezik, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Miért? Azért, mert Isten velem van. És ha Isten velem van, akkor ő mindenről gondoskodni fog. Az Ézsaiás 30:18 egy gyönyörű igevers. A magyarázó Bibliában elég hosszú, de arról beszél, Isten vár, keres és vágyakozik arra, hogy olyan ember találjon, akihez jó lehet. És ő azokhoz tud jó lenni, akik várnak, keresik és vágyakoznak rá, hogy ő jó legyen hozzájuk. Értsétek meg ezt a képet. Isten ott van fent a mennyben, és azt mondja, mert ő annyira tele van

Hiszem, hogy az én életem során valami jó fog történni velem. Hiszem, hogy Isten gondoskodik rólam. Tudjátok mit? Most mind tapsoltok, de azt szeretném kérdezni, hogy el fogjátok-e kezdeni ezt csinálni. De ne csak 3 napig csináljátok, amíg el nem felejtitek, hogy miről beszéltem, amíg itt voltam. Váljon ez szokásotokká? És még azokon a napokon is, amikor problémáitok vannak, keljetek fel azzal, hogy Isten az én oldalamon van, ő velem van, nem félek. Valahányszor félelmet érzel, mondd azt, nem fogok félni. Ne légy lusta keresztény, nyisd ki a szád, és beszélj vissza a gonosznak. Na gyerünk! És beszélgess el magaddal is. Én állandóan beszélek magammal. Most is küzdök valamivel, ami nem túl kellemes. Van, amikor küzdenem kell dolgokkal, és van, amikor nem. Most épp olyan időszakban vagyok, hogy foglalkoznom kell valamivel. És még most is, a hétvégén is beszéltem magammal. Úgy örülök, hogy a hitről prédikálok ezen a hétvégén. Úgy örülök, hogy ma reggel arról prédikálok, hogy ne rettegjünk azoktól a rossz dolgoktól az életben, amikkel meg kell küzdenünk. És folyamatosan azt mondogatom, hogy ez is elmúlik majd. Minden rendben lesz. Jövő héten ilyenkor, vagy azután ennek is vége lesz. Isten gondoskodni fog erről. Beszélj magadhoz. Ne engedd, hogy csak a gonosz beszéljen hozzád. Beszélj vissza neki. A második félelem, amiről beszélni fogunk egy kicsit, az a visszautasítástól való félelem. Tudjátok, hogyha nagyon féltek a visszautasítástól, akkor lehet, hogy a viselkedésetekkel előbb-utóbb azt kommunikáljátok, hogy ne fogadj el, elég furi vagyok. Ez így van. Mert a félelem hozzád vonz majd dolgokat. Főleg, ha ez egy erős félelem, amely hosszú ideig jelen van az életedben. Már most megmondom, hogy nem mindenki fog kedvelni téged, teljesen mindegy, hogy ki vagy. Sőt, a szakértők azt állítják a statisztikák alapján, hogy az összes ember 10%-a nem kedvel majd téged, és engem sem. És hogy túl tudjuk élni a visszautasítást. Fájdalmas érzés, az igaz, mind szeretnénk, hogy elfogadjanak és szeressenek, meg ünnepeljenek minket, hogy elmondják, milyen meg szeretetre méltóak, de nem mindenki fogja ezt gondolni, és ha ezt nem tudjuk elfogadni, akkor a gonosz mindig használni fogja majd a visszautasítást, hogy visszatartson minket az előrehaladástól. Pont reggel gondoltam arra, hogy Istent állandóan visszautasítják, és ő mégis jól van. Nem is tudom, hogy miért nem gondoltam erre korábban. A Biblia azt mondja, hogy Jézust minden ok nélkül gyűlölték. Ő volt a legklasszabb dolog, ami az emberekkel történhetett, és mégis gyűlölték őt. Állandóan visszautasították. Ó, de nagyon szeretem, amit a 113. Zsoltár 22. verse mond. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletkő. Na gyerünk! Ők visszautasították Jézust, de Isten támogatta őt. És nem számít, hogy ki utasít el téged, ha Istenen tartod a szemedet, és nem engeded, hogy a visszautasítás felemészen, akkor a maga idejében Isten felemel majd téged, és általában pont azok szeme láttára, akik elutasítottak. Isten egyedivé tett minket. És azt várja, hogy ezt ne is tagadjuk meg. Nem kell olyanak lenned, mint mindenki másnak, csak hogy elfogadjanak téged. És ha valaki nem fogad el téged úgy, ahogy vagy, akkor amúgy sincs szükséged rá az életedben. Amen. Nézzük meg a Lukács 10:11-et. Ha pedig bementek egy városba, itt Jézus kiküldte a tanítványait. Kiképezte őket, és most ideje volt, hogy kimenjenek a világba. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket,
Tehát nem mondta nekik, hogy mindenkinek tetszeni fog az az üzenet. Tudjátok, amikor azt gondoljuk, hogy segíteni akarunk az embereknek, akkor nem értjük, hogy miért nem akarják a segítséget. Úgy vagyunk vele, hogy de hát én csak segíteni próbálok.

0: próbálok. Miért nem kedvelsz? De nem mindenki akar segítséget. Ha pedig bementek egy városba, és nem üdvözölnek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt, leverjük még a port is, amely városotokból a lábunkra tapadt. Nagyon tetszik, ami egy másik evangéliumban áll. Azt mondja, rázzátok le azt. Csak rázzátok le annak a városnak a porát a lábatokról. Amikor biztosak vagytok Isten szeretetében, és maga biztosak vagytok Krisztusban, akkor nincs szükségetek arra, hogy mindenki más is elfogadjon titeket. Hadd adjak egy bölcs tanácsot. Ne aggódjatok többé azok miatt, akik nem kedvelnek titeket, és találjátok meg azokat, akik igen. És imádkozom, hogy eljussatok arra a pontra, hogy amikor az emberek elutasítanak, akkor képesek legyetek lerázni magatokról, és azt mondani, tudod mit? Veled van a baj. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem akarunk tanulni és növekedni, és ha olyasmiket teszünk, amik állandóan eltaszítják tőlünk az embereket, akkor persze tanuljunk és növekedjünk, de a lényeg az, hogy nem számít, milyen jól viselkedsz, mindig lesz néhány ember, aki nem fog kedvelni téged. Nem fogják kedvelni a személyiségedet, nem tetszik majd nekik a modorod, nem leszel mindenkivel egy hullám hosszon. Beszéljünk egy percre a támogatásról. Isten támogatása az elképesztő dolog. Tudjátok, a szolgálatom elején, most őszinte leszek veletek, felálltam ide, és úgy éreztem, hogy mindenkivel meg kell kedveltetnem magam. És nagyon fájt, ha valaki felállt és kisétált. Főleg a legelején, amikor meghívtak egy gyülekezetbe, és a férfiak nem rám számítottak. Előfordult, hogy a férfiak felálltak és kisétáltak. Ó, ez nagyon nehéz volt számomra. Nagyon nehéz volt. Nagyon rosszul esett, mert bizonytalan voltam magamban, és még mindig az emberek arc kifejezéséből, meg viselkedéséből nyertem az önértékelésemet. Mosolyognak, vagy grimaszolnak, alszanak, ébren vannak. És tudjátok, amikor félsz a visszautasítástól, akkor olyan dolgokat képzelsz be, amelyek nem is igazak. Egyszer emlékszem, egy összejövetelen tanítottam, és még csak 10 perce beszéltem, amikor egy nő felállt a második vagy harmadik sorban, és elment. Nos, a gonosz azt mondta nekem, nem tetszel neki. És aznap az egész tanítás alatt ez a gondolat kínzott. Majdnem kikészített, mert arra gondoltam, nos, biztosan nagyon rosszul prédikálok, és borzasztó ez az egész. És ha azt gondolod, hogy rossz dolog, amikor a gonosz az elmédet támadja, akkor próbáld ki, milyen az, amikor egy csomó embernek kéne prédikálnod, és közben támadja az elmédet. Aztán, amikor vége volt az összejövetelnek, valaki odajött hozzám, és azt mondta. A barátnőm megkért, hogy mondjam meg neked, hogy nagyon sajnálta, amiért el kellett mennie a prédikációd alatt. Dolgoznia kellett menni, de annyira szeretett volna meghallgatni téged, hogy eljött ide, hogy csak 10 percig itt lehessen. Szóval eldöntöttem, hogy ha valaki elmegy, akkor úgy fogom fel, hogy örülök, hogy itt voltál, és ennyi ideig is maradtál. Minden a gondolkozásunkon és a hozzáállásunkon múlik, igaz? Mit választunk, hogy hogyan fogjuk szemlélni a dolgokat? Tudjátok, annyira másként fogadjuk a dolgokat, amikor magabiztosabbá válunk önmagunkban és Krisztusban. És nem azt mondom, hogy a visszautasítás nem fog fájni, amikor valaki odajön és azt mondja, hogy tudod, te egy nagy blablablablabla vagy, természetesen ez fájni fog. De szeretném, ha tudnátok, hogy túl fogjátok élni ezt, mert a Biblia azt mondja, hogy ha téged elutasítanak, akkor Krisztust utasítják el. Ő személyesen magára veszi, amikor minket elutasítanak. Nos, többé nem úgy állok itt, hogy megpróbálom mindenkivel megkedveltetni magamat. Nem azért vagyok itt. Hiszem, hogy Isten fog kedvessé tenni előttetek. És lehet, hogy van itt olyan, aki valakinek a vendégeként jött, és most azt gondolja, nos, ez nem működik, mert én nem kedvellek. Csak adj még egy kis időt Istennek, és majd fogsz. Majd fogsz. Azt javaslom, hogy imádkozzatok, így. Istenem, tégy engem kedvessé, bárhova is megyek ma. Te kedveltess meg az emberekkel. Nekem nincs arra energiám, hogy játszmákat játszak az emberekkel. Túl sok stresszel jár, hogy kiálljak, és ne önmagam legyek. Mondok még valamit, amit mindannyiunknak meg kell tennünk. Ha szeretnél szívességet tenni az embereknek, akkor engedd meg nekik, hogy önmaguk legyenek. A legszebb bókot kaptam ma reggel Dave-től. Isten áldja érte, olyan jól esett. Tegnap arról beszéltem, hogy milyen sokat változtam az elmúlt 45 évben, és hogy Dave így 20 különböző nővel élt házasságban. És ő azt mondta, tegnap este, amikor ezt mondtad, arra gondoltam, igen, ez igaz, de én mindegyiket szerettem. Tapsoljuk meg Dave-et!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hollaword. Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, ez a Sports Heroes Podcast legújabb része. Szeretnénk beszélgetni az NBA történetének valaha volt egyik, hanem a legnagyobb játékosáról, Michael Jordanről, Farkasvölgyi Gábor és Bodnár Gergő, és amit nagyon szeretnék kezdésként elmondani, fog azt, nem tudom, mennyire értesz velem egyet, hogy A. mi nem vagyunk NBA szakírók és kommentátorok, B. egész egyszerűen szeretjük és követjük a kosárlabdát, és nem csak napjainkban, hanem követtük a 90-es évek elején, közepén, úgyhogy mindenki így hallgassa ezt a beszélgetést. Én ezt fontosnak tartottam volna kihangsúlyozni. Messziről fogunk indítani, de nem véletlenül, mert szerintem ezt a Jordan jelenséget azt nagyon sok szempontból lehet vizsgálni, és mi most egy úton indulunk el. 1993-ban te kint voltál az Egyesült Államokban, Clevelandben, ha jól tudom.
2: Így van.
1: Mit kerestél te ott, mert azért a 90-es évek elején azért maradjunk annyiba, hogy az finoman szólva is extrának számított.
2: Ja, eléggé az volt. Olyan általános iskolában jártam, ahol kiemelt szinten tanultuk az angol, de hát nyilván Magyarországon nem lehetett úgy megtanulni angolul, és akkor még azért ez messze nem volt bevett szokás, hogy 8. után bárki is nyelvvizsgát tudjon tenni. Viszont én már olyan iskolában, középiskolában tanultam tovább, ahol az egy két tanítási nyelvű idegenforgalmi suli volt, és ott nekem a szüleim mindenféleképpen a német nyelvet akarták, hogy elkezdjem, viszont az angolt szerették volna, hogyha lezárom, és a lezárást azt úgy képzelték el, hogy egy évre kiküldtek az Egyesült Államokba, Clevelandbe, ahol a nagybátyám él, aki 56-ban
1: menekült. Tehát akkor rokoni kapcsolat
2: volt. Így van, és ott végeztem a gimnázium első osztályát, és igazából engem ott szippantott be Isten igazából az NBA.
1: De várj, mert pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy te úgy mentél ki, hogy már Jordan láz volt, tudtál valamit
2: abszolút, az abszolút úgy mentem ki, viszont a mai napig nem tudom, hogy én azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy de akkor most majd miután elmeséltem, akkor jön, hogy te hogy találkoztál Jordannel, meg ezzel az egész fogalommal. Az első emlékem Michael Jordanról az az, hogy fent az általános iskolám salakos kosárlabda pályáján egyegyezek egy iskolatársammal, vagy osztálytársammal, fogalmam nincs, hogy ki volt az. Ő volt Magic Johnson, én voltam Michael Jordan, és nem tudom magamnak megmagyarázni azóta sem, hogy honnan a túróból láttam, tudtam Michael Jordanről, hiszen akkor, ahol mi laktunk, ez a hely, ez akkor kvázi egy ilyen nyaraló övezetből átalakult lakóövezet volt, semmi nem volt ott 35 évvel ezelőtt, az ég egyet a világon, csak pár ilyen téglaház, ilyen kockaház, és mára nyilvánvalóan teljesen átváltozott ez a hely. De, és ott nem volt kábeltelevízió, tehát 90-es évek legelejét írjuk akkor, hanem 80-as évek végét, nem tudom pontosan, se kábel tévé, se értelemszerűen se internet, a nemzeti sport nem járt hozzánk, tehát valahonnan bekerült ez a név, és ez a fogalom az agyamba, és aztán már a 90-es évek eleje, amikor sportvarázs jött, és már láthattunk NBA mérkőzéseket, nálunk még akkor sem volt kábel tévé, ahol én laktam, ott már valamilyen szinten belém ivódott az NBA, és amikor kimentem, hát akkor aztán, érted, ott 90-es évek eleje, ez 93, a rendszerváltás után egy kelet-európai kölök kiszabadul, hát ugye akkorát csodálkoztam én ott mindenre, nyakon öntött az információ, és igazából az egy év, az meghatározta az NBA imádatomat, illetve hát a pályafutásomat, mert ott találkoztam először úgy unblock az egyetemes sporttal.
1: Aha. Mondtad, hogy de ez tök jó szó szerintem, hogy bekerült a fejedbe, vagy bekerült a tudatodba, és ez a legnagyobb dolog szerintem Jordannel kapcsolatban, hogy hát neki sok hype-ja volt, az egyik az első triplázás, aztán a visszatérés és a második, majd voltak ugye washingtoni évek is, de tehát, hogy úgy tudtunk róla, meg úgy ismerted a nevet, hogy egész egyszerűen nagyon, nagyon komolyan az internet előtt voltunk, tehát szó nem volt arról, hogy reggel bepattintod a Twittert, NBA.com-ot, vagy League Pass-t, és visszanézed, megnézed, vagy egy percen belül újra nézed azt a zsákolást. Egész egyszerűen itt a 90-es évek elején, de szerintem még amikor ők a második triplázást nyomták 96-98, még akkor is nagyon szűkösek voltak a lehetőségek.
2: Igen, de tudom, mi volt szerintem, és majd tényleg szeretném, ha válaszolnál erre a kérdésre, hogy te hogy találkoztál Jordannel meg ezzel az egész jelenséggel, de szerintem a legnagyobb rugó a barcelonai olimpia volt. Tehát a Dream Team. Akkor került igazából egy az egybe test közelbe az ember, illetve az európai ember, főleg a kelet-európai ember az NBA-vel, illetve Michael Jordannel és a többi szupersztárral. Tehát a Dream Team és az az egész sztori, akik azt kitalálták, akik létrehozták, akik megalkották, akik lehetővé tették, és természetesen onnantól kezdve meg a játékosoknak köszönhető az, hogy az NBA ekkorát futott utána, és hát, hogy Michael Jordan az a napjaink gótja lett talán. Abszolút. Te hogy találkoztál Jordan-nál, neked hogy került be az életedbe?
1: Mivel megbeszéltük ezt a podcastet, gondolkoztam rajta. Nekem a visszatérés az ugye a 94-95-ös szezon, aminek aha, a második felére jött vissza, és akkoriban a telesport nem csak hogy sportvárás nyomott, tehát félórás NBA action-eket, hanem ha valaki még emlékszik, vagy akkoriban nézte, náluk voltak ilyen egyórás összefoglalók is a meccsekről. Mm. És arra is tisztán emlékszem, hogy Orlando elleni találkozó, szerintem az már a playoff volt, a legendás labdavesztése ott a végén. Szerintem az a meccs, és egészen mondták a szüleim, hogy nézd meg, mert Michael Jordan visszatért. Azt se tudtam, hogy miről van szó, szerintem az NBA szót nem ismertem, de sem is voltunk kosaras család. Egész egyszerűen ülj le, nézd meg azt az egyet, mert Michael... Tehát már akkor egy átlag család fejébe ott volt, hogy NBA-t láthatsz, ez az első, a második, hogy a Michael Jordan. Jó, nem szó szerint a visszatérő meccse volt, mert nyilván akkor már hetek óta játszott, de hogy akkoriban azért nagyon kevés info jutott el hozzád, és az, hogy a telesport egy órában, azt mondom, első meccs volt az Orlando elleni playoff, nem tudom, amikor eladta a labdát, ott a végén elveszítette. Az volt az a találkozó, ha nagyon kutakodnék, lehet, hogy videókazin is megvan valahol, de hogy érted, nézd meg. Tehát az ott az alap, hogy úgy ülj le, nézd meg. Nem értem, hogy nyilván fogalmam nem volt arról, hogy Michael Jordan, de egész egyszerűen azt mondták, hogy ez ilyen kötelező kategória. És szerintem most beszéljünk erről, hogy mennyire keveset tudtál NBA-ről? Mennyire keveset tudtál? Egyrészt a 90-es évek közepén, aztán talán ez a 96-98 közötti időszak picit már más.
2: Én nagyon keveset, de nekem nyilván egy óriási előny volt az, hogy kimentem arra az egy évre, és ott megtanítottak mindenre. Illetve nézhettem, én szülők nélkül mentem ki, a nagybátyám pedig egy elég laza felfogású úriember, és annyi úgy engedtek ki, apám úgy engedett ki, hogy teljesen mindegy, vigyázz magadra, és tanulj meg angolul. Én ehhez tartottam magam, le se estem a tévéről, illetve folyamatosan kosaraztam.
1: Mondjuk az jó nyelvtanulás, leülsz és figyelsz.
2: Abszolút, és magamba szívtam azokat a sportokat, amiket addig soha nem láttam, viszont nagyon érdekelt. Tehát kosarlabda, baseball, amerikai foci. És nyilván Clevelandbe gyűlölték Michael Jordan, tehát én a Michael Jordan imádatommal eléggé egyedül maradtam a családban, és ráadásul én úgy mentem ki azzal a reménnyel, hogy hát láthatom élőben. És azon a nyáron vonult vissza.
1: Na ezt szeretem, hogy kezdődj, te hónapügyileg mikor mentél? Tehát 93?
2: Én nyarán. Ahogy a 8. osztály után kiosztották a bizonyítványokat, egy pár héttel rá én már repültem.
1: Ez ilyen júni vége?
2: Körülbelül.
1: De akkor már döntő lement, tehát a harmadik bajnoki cím az megvolt.
2: Az megvolt, és azt gondoltam, hogy hát ez óriási, hogy tehát a kedvenc sportolómat láthatom élőben, hiszen miért ne láthatnám?
1: De ez most fia kérdés lesz, mert elég sokat olvasgatva Jordanről, nem mondom, hogy benne volt a köztudatban a 93-as döntő előtt, de azért már voltak újságcikkek, hogy ő lehet, hogy befejezi, erről tudtál?
2: Én nem tudtam semmit. Ja. Én ültem a konyhában, vagy én nem tudom már, hol ültem, nem akarok hazudni. A lényeg az, hogy otthon voltam, és üvölt a nagynéném, hogy Jordan visszavonul. És én rohanok le, vagy rohanok be, és azt a szituációra emlékszem, hogy egy kis, ott vagyok a konyhájukban, egy kis fehér televízión, nézem a sajtótájékoztatót, és ott van, hogy bejelenti, hogy nekem már nincs mit bizonyítanom.
1: A klasszik emlékszem.
2: És ott állok leforrázva, és így nem hiszem el, hogy mi van? Hogy?
1: Azért mondom, voltak cikkek, de szerintem senki nem hitte el. Tehát ilyen, miért vonulnál vissza, amikor most nyertél 3-at, és te vagy a legjobb? De mondom, tehát újságcikkek, vagy ilyen találgatások akkor voltak, de ezek szerint ez hozzád nem jutott el.
2: Nem, abszolút.
1: Na és ennek ellenére utána voltál meccsen?
2: Voltam.
1: És Clevelanden?
2: Cleveland, the Detroit Pistons, Cleveland.
1: Hát ez sem rossz.
2: Nem, abszolút, egy Joe Dumars akkor még játszott a Pistonsba, úgyhogy az nem volt egy olyan rossz Pistons. A Cavaliersbe pedig Mark Price-tól kezdve azért ott nagy egyéniségek játszottak, és akkor még, tehát ez volt pont az, amikor még playoff csapat volt, de nyilván még LeBron James még maximum az óvodába, vagy a általános iskolába pattogtatott, és utána jött igazából a hullám völgy alja, és abból következik. Amúgy 2003-ban visszamentem, amikor visszatért, nem tudtam, hogy vagy tudtam, hogy visszatért, nyilván.
3: Akkor már megvolt a bejelentés.
2: Akkor játszott. Akkor már játszott a Washingtonban.
3: De amúgy is mentél volna, vagy azért?
2: Amúgy is mentem, az egy ösztöndi volt, amivel visszamentem, és akkor meg azt az ígéretet kaptuk. Washingtonban volt éppen az ösztöndinak azon az állomása, és azt az ígéretet kaptuk ott az ösztöndi vezetőjétől, hogyha megcsinálja a Wizards a rájátszást, akkor a hazai mérkőzések valamelyikére kimegyünk, kivisznek minket. Nem csinálta meg, 3 meccs hiányzott hozzá körülbelül, tehát akkor sem jött össze, de hát ez legyen a legnagyobb gondom.
3: Tehát akkor kétszer voltál hozzá nagyon közel.
2: Így van.
3: Egyszer playoffon múlt, egyszer meg, hogy bejelentette a visszavonulását.
2: Így van.
3: Na figyelj, ezt még egy picit vesézgessük már, mint a itthon mennyit tudtál az NBA dolgot, mert aki ezt hallgatja, és mondjuk fenn van TikTokon, követi a Twittert, meg Instagramot, nem hiszi el, hogy milyen szintű, vagy milyen szinten el voltál zárva attól, hogy bármit tudj a mai infoáramláshoz képest. Még egyszer mondom, Telesport 1 órás összefoglaló, Sportvarás 1/2 órás NBA action, de ott egy hét csuszi volt.
2: Igen.
3: Alsó hangon.
2: DSF.
3: Az a DSF, igen, mondjuk én nem tudom, hogy az 90-es évek elején már volt, tehát ott...
2: Igen, ez egy német, nem is a közszolgálati sport adó, hanem ez szerintem egy kereskedelmi csatorna volt azoknak, mondjuk ezt, akik esetleg akkor még nem éltek, vagy esetleg nem hallottak erről a csatornáról. Amúgy egy szuper csatorna volt, én nagyon imádtam.
3: Jó jogokkal.
2: És ott folyamatosan mentek az NBA közvetítések, ráadásul nem németül. Tehát voltak olyan meccsek, amelyek angolul eredeti kommentárral mentek.
3: Mert én ott ilyen 96, 97, 98-ban néztem már, de ezt nem tudtam, hogy a 90-es évek elején is adtak. Szóval akkor igen, volt egy DSF-ed, és igazából ez is bármilyen furcsa hangzik, egy nagyon más színvonalú, vagy nem tudom, hogy csak azért, mert gyerek voltam, nemzeti sport, amelyben voltak cikkek, sőt, én még emlékszem egy olyan rovatra, hogy Amerika házhoz jön, és egy komplett oldal. Egy komplett oldal.
2: Na, az mondjuk nagyon hiányzik.
3: Az mondjuk nagyon hiányzik, úgyhogy ezekre tudtál támaszkodni. Nem tudom téged mennyire... csapott meg így a kosaras kártya láz, de hát ha mondjuk kim voltak, lehet, hogy találkoztál vele, vagy lehet, hogy hamarabb találkoztam, ezt szerintem...
2: Nem. Abszolút, én kint találkoztam ezzel, ez is egy furcsa, vagy egy jó sztori, két albumnyi kártyával jöttem haza, amikor én kim voltam, abban az idényben volt újonc Chris Webber, Jason Kidd például, és aztán Penny Hardaway, és én gyűjtögettem nyilván ott, ebben az általános iskolában, ez egy állami általános iskola volt, rengeteg orosz menekült családnak a gyerekei jártak többek között, és nyilván miután az első fél év, első pár hónapjában nehezen ment a beilleszkedés, ezért először úgy velük találtam meg a közös nyelvet, a társaságot, és láttam, hogy csencselnek a kártyákkal, néztem, hogy mi az, kérdezősködtem, stb. Aha. És beszippantott, abszolút elkezdtem gyűjtögetni. És azt, amikor hazajöttem, akkor beültem a suliba, és ott voltak nagyobb gyerekek, még a középiskolában, nekik így, ott is volt ilyen kártyagyűjtő, minden megfűztek, hogy adjam el. És emlékszem, apám mondta, hogy add el, ez még sokat érhet később.
3: Hogy látta?
2: Meg hogy mennyi energiát belefektettél, és nem... És én akkor...
3: De mindent?
2: Az egészet. Konkrétan emlékszem, 7000 forint meg egy Nike Flight cipőért.
3: Most ne nézz utána, hogy mennyit érnek.
2: Nem nézek
3: utána,
2: de valószínűleg ilyen. De ma akkor azt követő pár hétben eléggé marhának éreztem magam, de hát ez van tanulópénz. Úgyhogy nekem semmiféle információm nem volt a kosárlabdáról. Amikor kint voltam, akkor viszont mindent begyűjtöttem. Tehát kártyáktól kezdve újságok, újságcikkek, a poszterek, és amikor hazajöttem, és elkezdődött később azért ezek a... Tudod, volt egy ilyen nagy DVD íróláz, meg letöltögetés, akkor fölmentem ezekre az oldalakra, és az összes Michael Jordan DVD-t lekaptam, és lementettem, és kiírtam, mondván, ezt majd látnia kell a gyerekemnek. Tehát, hogy ilyen szupersztár, ilyen korszakos egyéniség nem születik.
3: Uh-huh. És én arra emlékszem egyébként csak kártyaügyileg, hogy szerintem ez itthon nagy, ott 90-es évek közepe ment, tehát a 96-97 környéke. Tehát amikor boltok nyíltak, hétvégenként ilyen cserebőrzék voltak, akkor nálunk is a komplett általános teljes mértékben rá volt éve, de hogy mennyire el voltunk zárva az infótól. Én fiatalabb vagyok, mint te, tehát a 96 és 8 környékén 12 éves voltam. Például, amikor én megfordítottam egy kosaras kártyát, és ott voltak a statisztikák évekre lebontva, majd megláttam azt a feliratot, hogy AST vagy REB, akkor nem volt egyértelmű, hogy az assist, az goal pass, vagy a rebound, az a lepattanó. Tehát én annak valahogy utána kellett nézem, ez marha viccesen hangzik manapság, amikor ennél már ezerszer bonyolultabb statok persze vannak, és bármihez hozzájutsz, de hogy nem volt benne az a köztudatban, hogy az OST az lesz a gólpassz lesz, és ha tudtad, hogy valaki 10 és felett átlagol, az úristen. Szóval nagyon-nagyon el voltunk zárva, mondom, ez az ilyen TikTok, Twitter, meg Instagram világ, de hát próbáltad gyűjtögetni az infót, és mondom, néha még egy nemzeti sport is forrás volt, mert abszolút egész egyszerűen nem tudtál olvasni, sőt, hát vége fele már, nem tudom, mennyire emlékszel, volt én, hogy Bravo Sport, Star
4: igen,
3: Sport,
4: igen.
3: Abban is, ha volt egy dupla oldal Chicago Bulls, azt vágtam ki, tehát ez teljesen alap volt.
4: Így van, és a popkultúra részévé vált a Chicago Bulls, tehát mondjuk van egy marha szerencsés logójuk, ami az a kezdetektől fogva változtatás nélkül ugyanazt látjuk, ugyanazt használják, és Jordannek köszönhetően az egész klub, az egész franchise az a popkultúra részévé vált. Tehát a mezek, a melegítők, mindent el lehetett adni Chicago Bulls-szal.
3: Szerintem én, ha ilyen 10 és 12 között voltam, megláttam azt a Bika logót, én lehet, hogy attól elfeküdtem. Tehát az annyira vagányul nézett. Nagyon. És nem tudom, hogy ismered-e ezt az infót. Az egyetlen NBA csapat, amin az alapítása óta nem változtatott logót, az a Chicago.
4: Így van, így van.
3: Tehát nekik végig az van, és ez nagyon el lett találva.
4: Nagyon.
3: Nagyon el lett találva. Szóval beléjük lehetett szeretni.
4: Nagyon, hát meg, hogy mondjam, belemegyünk úgy magába Jordanbe, tehát
3: menjünk
4: pályafutásába,
3: is.
4: Stb. Menjünk tehát én azt sajnálom nagyon, hogy a pályafutása kezdeteit az tényleg csak ilyen kvázi DVD-kről lehet visszanézni. Szóval, mert addig, amíg eljutott az első bajnoki címig, azért ő nagyon-nagyon sokat szenvedett, és rettenetesen komoly vágást kellett végrehajtani a saját egóján, hogy eljuthasson arra a pontra. Nyilván az úgymond kisegítő személyzet, és most nem akarom degradálni Scottie Pippent, vagy Horace Grantet, vagy B.G. Armstrongot, Stocktont, bárkit, tehát korszakos csapat játékosai, tehát hogy addig eljusson, és a úgymond kiszolgáló személyzet is hozzá tudja tenni a magáét. Tehát és olyan furcsa, hogy alakult a pályafutás, hogy kidobták a középiskolás csapatból, mert nem volt elég magas, aztán nőtt, aztán a North Carolina Egyetem, ott rögtön első évesként a 82-es döntőben, a mindent eldöntő kosár, rögtön az övé. Azt mondja, hogy az a sorsfordító volt, de nem szállt el, és aztán ledraftolta a Bulls, hogy Hakeem Olajuwon, oké, korszakos zseni, de a második játékos, Sam Bowie, Portland választotta.
3: Ki volt a harmadik?
4: Mert hogy a Jordan. Mert Olajuwon, Bowie, Jordan, és a Sam Perkins a negyedik. Aki amúgy évfolyamtársa volt az egyetemen, Barkley az ötödik. És
3: igen, ugye, Sam Bowie nem ment nagyot, na. Hát, vagy akkorát, mint ez a három másik.
4: Nem akarták odavinni a Jordant, mert hogy Drexler már ott volt, és hogy ők kioltanák egymást.
3: Uh-huh.
4: És így igazából egy kincs jutott, vagy esett kvázi a Bullsnak az ölébe.
3: Abszolút. Érdekes, amit mondtál, mert én azt hittem, hogy ez nem fog szóba kerülni, de nagyon szóba kerül, hogy kerüljön Jordannél. Ez a mekkorát vágott az egóján, így mondta, de kétszer is North Carolina, amikor beállt a sorba, beállt a rendszerbe, ami papíron nem feküdt neki, aztán idővel a Chicagónál, és Phil Jacksonnak, meg Tex Winternek mondta azt, hogy ez az offense, ez nem biztos, hogy 40-et dobok, de lehet, hogy nyerünk. Ez most nyilván nagyon leegyszerűsítettük. Pont most olvasom neked köszönhetően Phil Jacksonnak a könyvét, pont a Bulls-os résznél járok, és szerintem ezt írásban nem is nagyon lehet visszaadni, hogy a Jordan mekkorát változott, vagy Latinnál is volt egy folyamat, hogy megértette, hogy persze szeretnék pont király lenni, jó, hogy én vagyok a sztár, meg az MVP, de nem fogunk nyerni, ha nem állok be. Szóval ő kétszer is megértette azt, hogy mi kell a győzelem, és erről szoktak vele kapcsolatban keveset beszélni, pedig mondhatta volna azt, hogy nem.
4: Nem szabad, bár Jordan kapcsán nyilván mindig mindenki összehasonlít mindig mindenkivel, de ha megnézzük, 86-87-ben van egy ilyen szezon, az így abszolút kitűnik, 37 pontot átlagolt. És ebből tudták ő vele megértetni azt, hogy figyelj, nem biztos, hogy úgy fogunk nyerni, ha te közel 40 pontot szórsz, de ha megelégszel mondjuk 28-al, és mondjuk a Pippen dobhat 20-at, meg a stb., és elfogadod ezt a rendszert, akkor nyerni fogunk. És az összehasonlítás, nézd meg James Hardent, odavitték a Brooklyn Netsbe, nem volt hajlandó, nem tetszett neki az a játékforma, amit Steve Nash megpróbált ráerőltetni, úgymond, azt akart, hogy rajta menjen keresztül a támadás, azt mondták, hogy nem, kizár dolog, durcázott, és már nincs ott. és ő nem volt hajlandó beállni a sor, pedig ha beáll, ki tudja, hogy mi lesz ebből a, mi lett volna ebből a csapatból, sosem fogjuk megtudni. Ő pedig beleállt.
3: Bele, és ez kell egy intelligencia egyébként, mert tényleg most Hardenhez hasonló példákat is mondhatnánk, vagy többet, de szerintem, hogyha Jordan nem intelligens, és nem fogadja el azt az alapvetést Jacksonéktől, hogy tedd jobbá a többieket, vagy bízd meg a többiekben, akkor valószínűleg lehet, hogy még X pont királyi címet begyűjt, de még azt is megkockáztatom, hogyha úgy alakul, most itt beszéltünk erről a szerencsés draftról, hogyha úgy alakul, akkor lehet, hogy cserét kér. Vannak ilyen New Yorkos pletykák, vagy nem is pletykák, hát konkrétan egy elég komoly számmal, egy elég komoly összeggel megkeresték, és tényleg tehát pályafutások, nem tudom, egy gondolaton tudnak elindulni erre vagy arra, nyilván maradt, és aztán a neve összenőtt a Chicagóval, de szerintem a Jordan jelenségben ezt el szoktuk felejteni, hogy egyszer az egyetemen, egyszer pedig a Chicagóban, és ugye milyen Chicagóba érkezett meg, tehát ilyen félház se volt, futottak még kategória, alig akart valaki kimenni a meccsre, tévébe szóba se került, hogy Bulls meccset adjunk, szóval ebből épített fel egy olyat, és türelmes is volt, mert most nyilvánvalóan nagyon ritka az NBA pályafutás, hogy megérkezel és újoncként döntő, vagy újoncként nyersz, de azért neki is kellett egy pár év, ugye 84-85 az első szezon, és 90-91, amikor bajnok lett, de egyébként meg lehet, hogy kell egy ilyen kifutás, és szépen megtalálták a darabkákat. Mert azért mind az első triplázó, meg a második triplázó csapat is nagyon-nagyon szépen össze lett rakva egy Phil Jackson által.
4: Pontosan, és olyan jó, hogy ezt a nevet most így elmondtad, hogy vagy majd megjegyezted. Szerintem, ha nincs Jackson, akkor nincs Jordan sem, akkor nincs ez a pályafutás. Biztos. És ha nincs Pippen, akkor sincs szerintem ez a pályafutás.
3: Mindenki tehát, kellett
4: ez egy tökéletes puzzle, tökéletes. Jókor, jó helyen, jó emberek által összerakva. És így van, olyan furcsa, hogy lehet párhuzamot, nagyon sok párhuzamot lehet találni a jelenkor legjobbjával, LeBron James-el és Michael Jordannel, hogy James is mennyit várt az első bajnoki címig. Nem jött össze Clevelandbe, el kellett mennie ahhoz, hogy összejöjjön. Az, ahogy elment, azt lehet kritizálni, magát az elmenetet nem feltétlenül. Jordan nem ment el, hanem ő megkapta azokat a hiát, kapott egy Hall of Fame edzőt, kapott egy Hall of Fame játékostársat, megkapta Horace Grantet, aki azért védekezésben extra tudott nyújtani, és a sok kis kiegészítő ember, Paxson, B.J. Armstrong, később Kerr, ezek a tripladobó játékosok, akik jó pillanatokban hozták a kötelezőt, és hozták az elvártat. Tehát, hogy ez egy nagyon szisztematikusan, nagyon okosan felépített és kiépített puzzle volt, és bárki bármennyire gyűlölte, de kellett a GM, és kellett az elnök.
3: Egyébként igen, tehát Reinsdorf, Kraus, Jackson, igen. Tex Winter, egy intelligens Jordan.
4: Igen.
3: Pippen, és aztán később, hogy én ezt például mai napig nem értem, hogy ők kettem, mint a két nagy sztár, hogy Phil Jackson igen mondott rá, oké, egy Rodmanre. Mert manapság, amikor már tudod, hogy mi lett a sztori vége,
4: persze,
3: mi lett annak a három, azt mondod, hogy mekkora döntés, de akkor meghúzni azt, hogy ezt a balhés arcot odahozd, de hát kellett a melós ember. Úgy, nem mondom, hogy egy-egybe Horace Grantet helyettesítette, de kb. Meg tudod, ha nagyon akarod, meg akarod magad erőltetni, akkor ugyanarra a posztra feleltetni őket. Ez az, amit mondtál, a tökéletes puzzle. Egyébként ilyeneken múlik szerintem. Tehát egy korszakos csapatról beszélünk, és nekem az ugrik be, hogy olyan haverok, akik tényleg nem követték az NBA-t, Jordan, Pippen, Rodman, 23-33-91. Ez így mindenki.
4: Így van.
3: Úgy, hogy nem nézett NBA-t, és nem érdekelte a Chicago Bulls. Ez nagyon sokat elmond. Egyébként igen, és Jackson mondtad, szerintem vele kapcsolatban előszakott az jönni, hogy na jó, de milyen keretekkel Lakers aztán? Mármint, hogy nyert bajnoki címet, jó, hogy azokkal könnyű, és akkor erre mondanám, lehet, hogy ugyanazt fogod mondani, hogy azokat az egókat haló kezelni kell.
4: Pontosan, pontosan.
3: És nyilvánvalóan se Kobe viszonyban is voltak pletykák, hogy nem szeretik egymást, abban a Chicagóban is voltak problémák, de ilyen egóknál hol nincs, viszont működött, és bocsánat, tehát ott triplák befigyeltek.
4: Igen, de hány ilyen csapatot tudunk említeni, ahol nem jött össze? Szuper csapatok.
3: Hát
4: most itt van pont a Brooklyn tavaly. Oké, lehet, hogy egy lábfeje múlott, de akkor is nem jött össze.
3: Meg nem is játszottak együtt sokat, ha jól tudom, mert 20 meccsük nem volt fent együtt.
4: Nem mindig működik.
3: Nem mindig
4: és ott
3: működik.
4: Pontosan, ahogy mondod, ezeket az egók, hát milyen egók ezek? És ráadásul, tehát Jordannél nagyobb egó, meg nagyobb egyéniség nem nagyon fordult elő. Még egy ilyen embert nagyon nehéz említeni az egyetemes sportból, aki ennyire üldözi a győzni akarás, aki ennyire erőlteti, aki mindent alárendel azért, hogy nyerjünk, és ezt elvárja mindenkitől.
3: Ez a komoly.
4: És meggyűlölteti magát bárkivel a csapaton belül, nem érdekli, csak a győzelem a fontos. Ugye a Last Dance sorozatot nyilván mindenki követte, aki most ezt a beszélgetést, vagy gondolom, hogy mindenki nézte, aki ezt a beszélgetést most hallja, hallgatja, azt tudom, hogy te is nézted, én is néztem. Ott hány játékostárs mondta azt, hogy Jordan csapnivaló, tragikus csapattárs volt, de nyertük.
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon, vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás.
3: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranyláz szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszél követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólított. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Eperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színészt láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd elájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, melynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pesauer Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejava látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg. Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz. Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga döntheti el, a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Villa Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagyszámban éltek ugyanis svábok. A második világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérbárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt. Elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékműve áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretete dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét. Jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pilisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személycsontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború után években az exhumáltak számára köztem temetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyíki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Budapest vízellátása jól bírta a rekordhőséget, de fel kell készülni a szélsőségesebb nyarakra. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten, kardió tanösvényt adtak át a tatabányai Turuli parkerdőben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest vízellátása a rendkívüli hőség és szárazság ellenére is stabil maradt a nyáron. Az ivóvíz ellátás nem került veszélybe. A fővárosi vízművek szerint ugyanakkor az idei tapasztalatok azt mutatják, hogy a következő években nem csak a rendelkezésre álló víz mennyiségére, hanem a hálózat állapotára és a fogyasztási szokásokra is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani. A legforróbb napokon Budapest napi vízfogyasztása megközelítette a 640 ezer köbmétert. Ennél nagyobb mennyiséget legutóbb az 1980-as évek végén mértek. Csörnyei Géza, a fővárosi vízművek vezérigazgatója szerint az idei nyár azért is fontos tapasztalatokat hozott, mert korábban csak számítások álltak rendelkezésre arról, hogy hogyan viselkedne a rendszer egyszerre rendkívül alacsony dunai vízállás és kiugróan magas fogyasztás mellett. A főváros vízellátó rendszere jelentős tartalékokkal rendelkezik, és a vizet szükség esetén a város különböző részei között is át lehet irányítani. A kisebb településeken azonban jóval sérülékenyebb lehet az ellátás. Dunabogdányban például a rendkívül magas fogyasztás már meghaladta a helyi rendszer kapacitását. Budapesten az egyik legnagyobb problémát a vízhálózat kora jelenti. A fővárosban működik az ország legöregebb vízi közmű elosztó rendszere, amelyben sok száz évnél idősebb vezeték is található. A tartós szárazság ráadásul kiszárítja és mozgásra késztetheti a talajt, ez pedig tovább terheli az idős csöveket. A vízművek szerint ezért fel kell gyorsítani a hálózat rekonstrukcióját. A szélsőségesebb időjárás miatt a vízhasználati szokásokon is változtatni kellene. Csörnyei Géza szerint egy korszerű rendszernek egyszerre kell biztosítania a biztonságos szolgáltatást, a szükséges fejlesztések finanszírozását és az észszerűbb vízhasználat ösztönzését. A távleolvasás szerepe is felértékelődhet, mert egy hőhullám vagy vízkorlátozás idején gyorsan megmutathatja, hogy hol és mennyi vizet használnak. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros klímaváltozásáról rendezett konferencián arról beszélt, hogy az idei nyarat nem egyszeri szélsőségként kell kezelni. Szerinte Budapesten emelkedni fog az átlag hőmérséklet, miközben nyáron kevesebb, ugyanakkor koncentráltabban érkező csapadékra kell felkészülni. A felmelegedés ráadásul nem egyformán érinti majd a várost, a sűrűbben beépített burkolt területek a jelenleginél is jobban felmelegedhetnek. A konferencián Budapest fáinak helyzetéről is szó volt. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint a jövőben kevesebb, de megfelelő élettérre rendelkező fa telepítése lehet célra vezetőbb. Példaként Bécset említette, ahol egy újonnan ültetett fának legalább 9 négyzetméternyi közműmentes gyökérteret biztosítanak. Budapesten jelenleg 4 négyzetméter az új protokoll szerinti érték. A főváros tervei szerint 2030-ra egy átfogó fa kataszter és zöld kataszter is elkészülhet, amelyben Budapest és a kerületek közterületi fái, illetve zöld felületei is szerepelnének. A szakemberek szerint a vízhálózat korszerűsítése mellett a zöld felületek fejlesztése és a városi víz tudatosabb használata is kulcs szerepet kap abban, hogyan tud Budapest alkalmazkodni az egyre forróbb és szárazabb nyarakhoz. Szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operettszínházban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A vizsgálat idejére Kis B. Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A tárca szerint az elmúlt időszakban számos munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. A minisztérium közlése szerint a cél a felmerült problémák objektív és részletes kivizsgálása. Kisbé Attila mentesítésével a vizsgálat pártatlan és zavartalan lefolytatását szeretnék biztosítani. Az intézkedés ugyanakkor nem jelenti a főigazgatói megbízatás megszüntetését. A színház működése a vizsgálat alatt is folyamatos marad. Az előadásokat megtartják, a társulat munkájának és a közönség felé vállalt kötelezettségek teljesítését pedig a fenntartó biztosítja. A minisztérium azt ígéri, hogy az eljárás lezárása után a legfontosabb megállapításokról és az esetleges további intézkedésekről tájékoztatják a nyilvánosságot. Az Operett Színházban hónapok óta tart a feszültség. A társulat több tagja korábban a minisztériumhoz fordult, szeptemberben pedig titkos társulati ülést is tartottak. A vezetőséggel elégedetlen dolgozók közül többen az Operett forgatag rendezvénytől is távol maradtak, és a közösségi médiában fejezték ki tiltakozásukat. Egy a vezetőségnek címzett nyílt levelet korábban több mint 50 dolgozó írt alá. A társulat egyes tagjai többek között az előadásszámokat, a művészi irányt, a béreket és a vezetéssel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolták. Kisbé Attila ezzel szemben korábban arról beszélt, hogy szerinte nem általános konfliktusról, hanem nézetkülönbségekről van szó, amelyeket tárgyalásos úton lehet rendezni. A főigazgató munkavégzés alóli mentesítése tehát egyelőre ideiglenes intézkedés. A továbbiakról a szakmai és etikai vizsgálat eredménye alapján dönthetnek. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. 9 budapesti lakásbetöréssel gyanúsítanak 3 külföldi férfit, akiket a rendőrség a terror elhárítási központ segítségével fogott el. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csoport a gyanú szerint szeptember 15-e és 25-e között 6 fővárosi kerületben követette betöréseket, és csak nem 17 millió forintos kárt okozott. A rendőrség szerint a férfiak az első, a második, a harmadik, a 11., a 13. és a 14. kerületben csaptak le. A betöréseket minden esetben nappal követték el, és úgy jutottak be a lakásokba, hogy a bejárati ajtókon nem okoztak látható sérülést. Elsősorban műszaki cikkeket, ékszereket, értékes órákat és készpénzt vittek magukkal. A nyomozók a különböző helyszíneken elkövetett betöréseket a módszer alapján kapcsolták össze. Feltételezték azt is, hogy a zsákmány elszállításához autót használnak, ezért átnézték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit. Így figyeltek fel egy ukrán rendszámú sötétkék Toyota RAV4-re, amelyben 3 férfi utazott. Szeptember 25-én a rendőrök célzottan keresték az autót Budapest belvárosában, és meg is találták. A 3 gyanúsítottat a TEK kommandósainak közreműködésével fogták el. A férfiak átvizsgálásakor, illetve az autóban a rendőrség szerint speciális betöréshez és zárnyításhoz használható eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat találtak. Előkerült az ellopott értékek és a készpénz egy része is. A nyomozás adatai szerint a 3 férfi augusztus vége óta tartózkodott Magyarországon. 2 a betörésekben vehettek részt, harmadik társuk pedig sofőrként segíthette őket. A rendőrség úgynevezett átutazó bűnözőknek tartja őket, vagyis azt feltételezik, hogy egy-egy országban több bűncselekményt követnek el, majd továbbállnak. A gyanúsítottak nem tettek vallomást és nem működtek együtt a nyomozókkal. A bíróság 30 napra elrendelte mindhármuk letartóztatását. A magyar rendőrség felveszi a kapcsolatot a környező országok, valamint a férfiak állampolgársága szerinti államok hatóságaival is, hogy kiderüljön, más országokban is követhettek el hasonló bűncselekményeket. Új kardió tanösvényt adtak át Tatabányán a Turuli parkerdőben. A Turul szíve elnevezésű útvonal a budapesti Szent Ferenc Kórház út az egészséghez programjának már a 22. ilyen tanösvénye az országban. A kezdeményezés célja, hogy a természetben végzett rendszeres mozgást az egészségi állapot önellenőrzésével kapcsolja össze. A program elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel élőknek kínál rehabilitációs és megelőzési lehetőséget, de egészségesek is használhatják. A tanösvény abban is segít, hogy a résztvevők mozgás közben jobban megismerjék saját terhelhetőségüket, illetve megtanulják a pulzus helyes mérését. A cél ezzel az, hogy a rendszeres testmozgás biztonságosan válhasson a mindennapok részévé. A Turul szíve kardiotanösvényt a Szív Világnapjához kapcsolódva szeptember 27-én adták át. Az útvonalat a Vértes Erdő ZRT állami támogatással, egészségügyi és helyi partnerek együttműködésével alakította ki. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

kijkentjük abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftek egy gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
0: Időjárás.
4: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. And I will make room for you. I am absolutely honored that my friend Sarah Reeves...
1: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capitol Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolásra van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftekkel gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
0: Időjárás.
2: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklám hangzott el.
7: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftekkel gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
8: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Budapest Update, és indul az október, hiszen október 1-e van, hogy ez a nap mi mindenről híres, azt nem sokára elmondom, például ma van az idősek világnapja, és aztán majd jönnek a budapesti aktualitások a kalendárium után, szokás szerint sok mindenről olvastam, új Buda nem lassít, az Etanor újabb gigantikus lakóprojektet indít, majd erről is lesz szó, illetőleg arról is, hogy október 24 és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Filmfesztivált. Mindjárt jönnek a részletek, én István Dániel vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Új hónap indult, a mai nappal az őszben október 1-je van a kezemben ismét a kalendárium, és nyitom is, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 35 éve az idősek világnapja a mai, az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon 1991 óta. 185 éve, 1841-ben hunyt el a mai napon gróf Kisrédei Klaudia Zsuzsanna magyar grófnő, második Erzsébet brit királynő ükanyja. Házassága révén Teck hercegnéje, Kreál címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja. Sándor Pál Lajos württembergi herceg megkérte a kezét, amikor 18 éves volt, de Klaudia apja nem adta hozzá, mert nem tudott magyarul. A herceg megtanult magyarul, és 5 évvel később feleségül vette. Fiúgyermekük született, 29 évesen lovas balesetben hunyt el. 51 éve a zene világnapja a mai, Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben. 1899-ben született a mai napon Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy zenetudós, aki megszervezte az éneklői fiúság mozgalmat, Kodály Zoltán tanítványa volt. A zeneművészeti főiskolán tanított, kórust vezetett, 1934-ben szervezte ezt a bizonyos mozgalmat. Fia Daróczi Bárdos Tamás zeneszerző, öccse Deák Bárdos György, Szent Gergely lovadrend, Erkel-díj, érdemes művész és Kossuth-díj kitüntetés is a birtokában volt. 1907-ben Pártos Ödön is a mai napon látott napvilágot, hegedűművész, zeneszerző, a Rubin Academy of Music tanára és igazgatója Tel Avivban. 1930-ban látott napvilágot Ormos Mária, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar és egyetemes történelem kutatója. 1984 és 92 között a János Pannonius Tudományegyetem rektora, később a Bölcsészettudományi Kar megbízott dékánja volt. 89 éve látott napvilágot Balázs Árpád zeneszerző, az ő zenét használták fel a Kockásfülű nyúl meséhez. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Fúvós Zenei és Mazsoresz Szövetség alapító és örökös elnöke. 85 éve jelent meg a Magyar Csillag című folyóirat, amely a Babits Mihály halálával megszűnt nyugat helyébe lépett. A Magyar Csillag szerkesztője I.S. Gyula, társ szerkesztője Söpflin Aladár volt. A lap az 1940-es évek elején nagy szerepet játszott az irodalomban, mivel a megszűnt nyugat nemzedéke mellett a legjobb magyar népi írók táborát is maga mögött tudhatta. Felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott a magyar nép szellemi függetlenségének megőrzéséért vívott harcban a fasirizálódással szemben. Alap 1944-ben az ország német megszállásakor szűnt meg. 81 éve, hogy Nagy Kanizsán elhunyt Mikola Sándor fizikus pedagógus, 85-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, ezután 31 éven keresztül tankönyveket írt és tanított. Kiváló pedagógus volt és sok időt szentelt a fizika tanítás megreformálásának. Tudományos munkájában főként a hangtanra és a fizika ismeretelméleti kérdéseire koncentrált, de szívesen foglalkozott kísérleti eszközök tervezésével is. Nevéhez fűződik az egyenletes mozgás tanulmányozására létrehozott buborékos cső, az úgynevezett Mikola cső. A budapesti Eötvös Loránd Egyetem fizika társasága 1961-ben alapította a Mikola Sándorról elnevezett díjat, amelyet a fizika terén végzett kutatásokért nyerhetnek el a kutatók. 81 éve látott napvilágot Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas színésznő. Jászai Mari díja is van, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára is volt korábban. És 79 éve született Som Lajos, zenés, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. A 60-as évek közepén kezdett el zenélni a Rekord nevű zenekarral, de játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban is. 74-ben alapította a Piramist, melynek meghatározó tagja lett, majd 85-ben megalapította a Szenátor együttest is. A mai napon kellemes őszi időnk lesz, ezt megzavarhatják gomoly felők, de csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet majd 23 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy október 24 és 31 között rendezik meg Budapesten a Cinemira Filmfesztivált, filmek, premierek, kaszkadőr és szinkron workshopok is várják majd a családokat.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Újbuda például nem lassít. Az Atenor megszerezte a Budapest 14. kerületében megvalósuló Baker Street 2 lakóingatlan fejlesztés és építési engedélyét. A három épületből álló 280 lakásos fejlesztéssel a vállalat tovább erősíti lakóingatlan portfólióját. A projekt előértékesítése és kivitelezése várhatóan 2027 első negyedévében indul, a befejezést 29 második negyedévére tervezik. A Baker Street 2 három épületében összesen 280 lakás kap helyet, mintegy 26.700 négyzetméternyi lakóterülettel. A Duna és több egyetemi kar közelében jól megközelíthető városi környezetben megvalósuló fejlesztés központi eleme egy parkosított belső udvar lesz, jelentős zöld felületekkel és a lakók számára kialakított közösségi funkciókkal. Október 24 és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Filmfesztivált. Filmek, premierek, kaszkadőr és szinkron workshopok várják a családokat. Több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilm mellett videoklip forgatás és halloweeni programok is lesznek majd a gyerekek számára. Vetítéseket és interaktív programokat, köztük kaszkadőr és szinkron workshopokat is kínál a Cinemira, Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál. Csak a fesztiválon vetítik a Mira című többszörösen díjnyertes dán alkotást, október 24-én magyar premier előtt lehet megnézni. A Nyár kalandorai című brit ifjúsági filmet október 25-én, a Kámforfa őrzője című japán animét október 25-én és a Monster Mia Szörnsuri egy kislányról című mozgóképet október 31-én a Marcimányi téri művelődési központban lehet látni, közölték a szervezők. A tavaly vetített Maja adj egy címet után csak a Cinemirán látható itthon a film folytatása, a Maja adj még egy címet, október 30-án a francia intézetben. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnéjára készül Ross Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik a magyar közönségtől. Sir Ross Stewart szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A koncertsorozat több mint 6 évtized színpadi pályafutását zárja le, és ismét a világ nagy arénáiba viszi az énekest. Kedves barátaim, eljött az ideje, hogy elköszönjek az utazó életmódtól. Több mint 6 évtized után a The Final Encore egészen biztosan az utolsó turném lesz. 19 éves korom óta éneklem az általam szeretett zenét, és abban a kiváltságban volt részem, hogy elvihettem azt hozzátok szerte a világba. Ez az élet többét adott nekem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni, és remélem cserébe én is sok szép emléket adhattam nektek. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, ti tettétek lehetővé ezt a rendkívüli életet. Remélem csatlakoztok hozzám, hogy úgy mondhassak köszönetet, ahogy a legjobban tudok, zenével és egy pokolian jó show-val találkozzunk, fogalmazott Ross Stewart a turné bejelentésekor. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai váltatnak majd jegyet. A regisztrált Live Nation tagok számára később az elővétel ugyanúgy megkezdődik. A The Final Encore műsora a Ross Stewart több évtizedes életművéből válogat. Várhatóan olyan jól ismert dalok is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Gonna Be Alright, a Hot Legs, a That Thing I'm Sexy, a Young Turks vagy a Baby Jane. Ross Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el. 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott. Az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 lista vezető. Az 1971-es Every Picture Tells a Story a 2024-ben megjelent Swing Feverig 11 brit és 4 amerikai listavezető album fűződik a nevéhez. Ross Stewartot kétszer is beiktatták a Rock and Roll hírességek csarnokába, egyszer szóló előadóként, egyszer pedig a Faces tagjaként. A zene és a jótékonyság területén végzett munkájáért lovagi címet is kapott. Megnyílt és november 8-áig látogatható a World Press fotókiállítása a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész a kiállítás szervezője beszélt. Az idei World Press fotókiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem, az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb mindannyiunkat érintő témákat öleli fel. Mint az Inforádió Révész Tamás szervezőtől megtudta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartatott, hogy a helyszín egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történetet is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanuljuk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállításra legalább egy órára szükség van, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetbe. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek, aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni, ez is ingyenes. Új gyalogátkelő helyeket, számos akadálymentes megállót és járdát hoznának létre a fővárosban a következő években egy elfogadott új gyalogos stratégia szerint. A fővárosi közgyűlés szeptember 25-én tárgyalta, majd elfogadta a BKK által kidolgozott gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégiát, amely hosszú távon határozza meg a fővárosi közterületek fejlesztésének irányait. 2030-ra legalább a fővárosi villamos megállók felének teljes körűen akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalogátkelőhely létesítése is. A fővárosban jelenleg 658 villamos megálló található, amelynek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek a BKK 2026-os felmérése szerint. A busz és trollibusz hálózat 4211 megállójának 83%-a felel meg az akadálymentességi elvárásoknak. 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítése cél, ahol közúti aluljáró található, lehetőleg felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Ezzel párhuzamosan a fővárosi kezelési utak szegélyeit is akadálymentesítik. A hosszabb távú célok között szerepel, hogy a főutak beépítéssel érintett oldalán mindenhol megfelelő, akadálymentes járda legyen, kellő sűrűségű és biztonságos átkelési lehetőségekkel. 2040-re pedig minden helyi lakóutca forgalomcsillapító övezet részévé válna, vagy olyan fizikai megoldásokat kapna, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre ösztönzik az autóvezetőket. A stratégia 2050-et jelöli meg céldátumként, ameddig Budapest közterület hálózata és közlekedési rendszere teljes körűen akadálymentessé és gyalogos baráttá válna. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Letartóztatták Sezták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Fújtatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
0: Időjárás.
1: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm,

0: FM Budapest Update István Dániellel.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a Kreatív Filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázáreli Múzeum, új kiállításokkal térnek vissza, 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázáreli ugyanis, a kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázáreli Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázáreli emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázáreli Múzeumban, a 20 év Ozász című, összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázáreli kiállítás mellett novemberben Claire Vázáreli, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vasaredi Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotko Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotko Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdőgazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a Vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a Vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrékkel elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncert folyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
10: Letartóztatták Sesták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Október 1-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse a Malvin nevű hallgatókat, szerintem ez az egyik legcukibb név, és erről mindig a Kalán néni jut eszembe, pedig őt nem Malvinnak hívták, csak valamiért így összeköti az embernek a feje a cuki dolgokat. Ludovika, Rómeó, Terézia névnap is van, ezek közül a legizgalmasabb szerintem a Ludovika, ami név ugye ismerős lehet a Lüde Füné sorozatokból, ugye Ludovikus Lütyő felesége volt Ludovika Lütyő. Róma és Terézia, hát ezt nem is kell felsorolnom. Ezen a napon október 1-én 1991 óta az időseket ünnepeljük, ez az idősek világnapja. Ezen a napon még a zenét is ünnepeljük, Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára. Az UNESCO október 1-ét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben, és a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában ezen a napon vezették be a postai levelező lapok használatát, amit meg is ünneplünk a tanulmányok rovatunkban majd ma. A vendégem lesz 9 óra után Perionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, és az aktuális őszi szünetben megrendezésre kerülő Skill Camp táborukról beszélgetünk majd. Életöröm zenékkel indulunk, jó reggel!
3: Életöröm zene, ez a Manna!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Utószezoni célpontok Európában, avagy hova érdemes nyár végén, őszelején, vagy ősz, hát első harmadánál ellátogatni, melyek azok a helyek. Nyilván az első a Mediterráneum, ahová az ember ilyenkor szívesen megy, mikor már fáradtabb a napsugár, a Ferragoston túl vagyunk, hogyha mondjuk a Olaszország a célpont, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Mediterráneum bármelyik része szeptemberben és októberben még egyértelműen meleg az idő, zárcipős, egykardigános tud lenni, amikor már nem ver le minket a víz, bárhova megyünk is. A tenger ilyenkor már pár fokkal hidegebb, de legalább a kánikulával ritkában kell számolni. Sokan kevesebben látogatnak el ebbe a térségbe ebben az időszakban, mint akár néhány héttel korábban, úgyhogy így nagyobb eséllyel lehet beleszippantani a helyi kultúrába, csendesebb és nyugalmasabb körülmények között. Persze aktívan kivehetjük a részünket a programokból is, mert hogy azok is bőven vannak ám ilyenkor. Az utóbbiak közé olyanok tartoznak, mint az itthon is népszerű borfesztiválok, de azért ne feledkezzünk meg az olajbogyó szüretelésről sem, ami szintén aktuális az őszi hónapokban. Akit érdekel a gasztronómia, akkor érdemes célzottan úgy időpontot választani, hogy megnézzük, milyen fesztiválokat, szüreti túrákat és ételkóstolós programokat szerveznek, például Toszkánában, vagy akár Horvátországban. Aztán az utószezonban érdemes ellátogatni és meglátni, hogy milyen gyönyörűségek vannak helyben, kérem szépen. A mediterrán országok, valljuk be, nyáron nem annyira alkalmasak a kulturális utazásokra. Mire az ember odaér az óváros árnyékot és hűst adó falaihoz, akkor már háromszor leizzadtunk, és alig várjuk, hogy pihenhessünk egyet a légkondicionált kávézóban, vagy a szálláson egy kis fiesztát tartsunk. Az őszi időszak viszont egészen más, ilyenkor több, mint tökéletes. Az időjárás a városnézéshez, a kulturális örökségek felfedezéséhez és megismeréséhez, nem beszélve a helyi történelemről és a helyi szokásokról. Tehát ott helyben, ahol vagyunk, ott érdemes körülnézni. Nincs olyan hosszú sorban állás, és az egész napos kirándulás után még mindig lemehetünk a partra, ahol, hogyha fürdeni az embernek esetleg nincs is kedve, gyönyörködhet, pihenhet, aludhat egyet. A tengervíz zubogását hallgatva, és a szellőt hallgatva, vagy akár a hullámverést és a naplementét nézve belealudhatunk ebbe a kellemes közegbe. Akár a spanyol és a portugál városokra, akár a görög szigetekre, akár Olaszországra esik az ember választása, biztos, hogy nem fog csalódni szeptemberben, októberben ezekben a helyekben, szerintem sokkal szebbek egyébként, mint nyáron. Vagy egy kis egzotikum, hogyha valaki erre vágyik, és mondjuk egész végig az év során spórol arra, hogy majd elmegy pihenni, úgyhogy kényelmes legyen, és ne legyen tömeg, és az utószezonban megy, amikor már mindenkinél lecsengett a nyaralás, akkor ő neki indul. Akkor például, hogyha Európán belül keresünk egzotikus úti célokat, akkor nem szabad szó nélkül elmenni a Kanári, az Azori-szigetek és Madeira mellett. Ott az átlagos hőmérséklet 20-25 fok, egy szóval minden adott ahhoz, hogy maximálisan kiélvezze az ember ezeknek a szigeteknek az előnyeit, mert ha valamit vétek kihagyni az Atlanti-óceán gyöngyszemein, akkor az a túrázás. Elképesztő turista ösvények vannak, kanyarognak körbe-körbe a vidéken, egytől egyik páratlan növényvilág között, kietlen tájakon megbújnak sziklák között, kikandikáló kaktuszok. Az egész olyan, mint hogyha vagy például a hortenzia mezők, mint hogyha egy filmben, egy mesében, az Édenkertben lépkednénk. Aztán ott vannak még a hajótúrák, a bálna és delfinlesek, amik megszínesíthetik az egyébként sem unalmas programokat, amiket a kulturális látnivalók, a csodaszép építmények tesznek igazán emlékezetessé, feledhetetlen és páratlanná, arról nem is beszélve, hogy milyen elképesztő finomakat ehetünk ilyenkor, úgyhogy érdemes utószezonban gondolkodni.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy a matematikával, hogy vajon miért kellett ennyit tanulni, miért kellett így tanulni, miért nem figyeltek ránk jobban oda a tanárok, és hát ilyenkor persze azonnal felvetődik a kérdés az emberben, hogy vajon miért utálja annyi gyerek a matekot. A szakértők szerint van egy bizonyos ok a háttérben, amire ez visszavezethető. A megkérdezett diákok 88%-a ugyanis a matematikát jelölte meg a leggyűlöltebb tantárgyként. A legtöbb diák nagyon nehéz tantárgynak tartja, nagyon sokan küzdenek az egyenlet megoldásokkal, a szöveges feladatokkal, a halmazokkal, a függvényekkel, vagy éppen a geometriával, úgyhogy nem kevés diák életét árnyékolja be a matek felső tagozattól kezdve egészen az érettségig. Legtöbbször a matematika tanárok maguk sem értik, hogy mi okozza a tantárgyukkal szemben kialakult tömeges ellenszenvet. Egy indiai kutatás szerint az általuk megkérdezett középiskolás diákok 88%-a, ahogy én azt már említettem az imént, a matekot választotta a leggyűlöltebb tantárgynak, és mindössze 6% nyilatkozott úgy, hogy szereti a matekot. A diákok 20%-a gondolta azt róla, vagy ítélte rendkívül nehéz tárgynak, az 54%-a közepesen nehéznek, és csak 10%-a érezte úgy, hogy ez egy könnyű tantárgy. Az ellenszem fő okai a tantárgy megértésének nehézségeiben és a tanári tevékenységekkel kapcsolatos tényezőkben keresendők, de ezért van itt még más is, ahogy ezt mutatja a felmérés. Unalmasnak tartják és száraznak a gyerekek a tantárgyat, sokan ezért nem szeretik a matekot, a számok és képletek világát kevésbé érzik izgalmasnak, ha csak valaki nem egy teljesen reál beállítottságú gyerek. A történelem, az irodalom ehhez képest egy sokkal inkább, hogy mondjam, csak lelkileg könnyebben kapcsolható magunk kapcsolható tantárgy, amihez könnyebb érzelmileg kötődni. Lehet nyilván változtatni ezen a hozzáálláson, ha megmutatjuk a gyereknek, vagy megmutatja a pedagógus, a matek tanár a gyereknek, hogy hogyan kapcsolható össze a matematika a hétköznapokkal, és felkeltjük a gyerek érdeklődését a téma, illetve a tantárgy iránt. Ha van olyan rokon, ismerős, aki számokkal dolgozik, például mérnök, programozó, matek tanár, akkor kérjük meg, hogy beszéljen a gyerekről, a munkáról. Mutassa meg neki, hogy mi mindent jelent a számokkal dolgozni. Próbáljuk meg megmutatni a matek hasznát, akár mondjuk a konyhában is, amikor mértékegységeket kell átváltani. Mérlegen kiszámolni a megfelelő mennyiségű hozzávalót a süteménysütéshez, a kisebb vagy nagyobb adagokhoz, vagy a fürdőszoba felújítás, vagy akár csak egy tisztasági festés alkalmával ugyancsak könnyebb megérteni, hogy milyen gyakorlati haszna van az alapmatek tudásnak, például a területszámításnak, mint ha csak szöveges feladatot oldana meg az ember. Míg a magyarban lehet érdemi jegyet szerezni helyesírásból, fogalmazásból, versmondásból, addig a mateknál ennél jóval korlátozottabbak a lehetőségek. Ugye a matekban általában a kreativitásnak sokkal kevesebb szerep jut, hiszen jellemzően csak egy lehetséges megoldása van a feladatoknak, és sokak számára ez ijesztő lehet, ám ugyanakkor abba is érdemes belegondolni, hogy valahol megnyugtató, hogy a mai világunkat jellemző káoszban a matek az életnek egy olyan területe, ahol a feltételek és az elvárások kristálytiszták, nincsenek felesleges sallagok, nincs mellébeszélés, nem is lehet mellébeszélni. Megesik az is persze, hogy a matek gyakorlása közben hibákat vétenek a diákok, újra és újra meg kell ismételni ugyanazokat a kérdéseket egészen addig, amíg meg nem kapja valaki a helyes és számára befogadható és érthető választ, az ismétlődő rossz válaszok pedig ronthatják a gyerekek önbizalmát, és elveszik a kedvüket a tantártól, úgyhogy ezért van nagyon nagy hangsúly szerintem a matematika megszerettetéséről beszélünk a tanárokon. Éppen ezért fontos nagyon, visszatérve még egy kicsit, hogy a tanuló megértse, a hibázás is benne van a pakliban, tehát az is a tanulási folyamat része, és hogy egyáltalán nem szabad elkerülni azokat a bizonyos kihívást jelentő, kemény munkát igénylő feladatokat. Minden jelentősebb eredmény mögött komoly munka van, ezt elmondhatja a számokkal dolgozó barátunk is. Csak ha túl sokat nézzük a közösségi oldalakat, akkor erről még a felnőttek is hajlamosak elfeledkezni. Úgyhogy segítsünk a gyerekeknek megérteni, ráérezni, hogy minél nehezebb egy kérdésre helyes választ találni, annál elégedettebbek leszünk, amikor ez végre sikerül.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: itt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ígértem, hogy elmondom, hogy miért fontos a gyerek érzéseinek az elismerése, és öt egyszerű módszert is el fogok mondani, hogy jól csináljuk ezt. És ez természetesen nem csak a szülőkre, hanem a nagynénikre, a nagybácsikre és a nagyszülőkre is vonatkozik, és hát a pedagógusokra vagy a nagyobb testvérekre is természetesen. Ugye az érzelmeknek az érvényesítése, vagyis az, hogy érvényesnek ismerjük el a másik érzéseit, elengedhetetlen kommunikációs készség, különösen a szülők számára, vagy azok számára, akik gyerekek mellett vannak. Ennek az a célja, hogy a másik fél érezze, hogy meghallgatják, hogy megértik az érzéseit, és ítélkezés nélkül el is fogadják az ő nézőpontját. Még akkor is, ha nem egészen értjük a gyerekünk viselkedését, döntő fontosságú lehet az átélt érzelmek érvényesítése, és ennek a folyamatnak az első lépése az, hogy saját magunkat emlékeztetjük arra, hogy milyen érzés, amikor valaki megért minket. Végső soron ez az érvényesítés eredménye az érzés, amit mindannyian megérdemlünk. Kayleigh Spine, a Horan pszichológus szerint, ami nagyon fontos egyébként, hogyha a véleményeket és ezt a kivonatot nézzük, amit most megpróbálok átadni nektek, van öt olyan módszer, ami segít, hogy a gyerek érezze, hogy helye van az érzéseinek, hogy azok érvényesek, divatos szóval validak, és első körben itt a legfontosabb a testbeszéd. Miközben egy gyereket hallgatunk, és legyen ez egyébként akár egy 15 éves kiskamasz, a lelkében ő még mindig a gyerekségben van jelen, tartsuk vele a szemkontaktust. Nyilván, hogyha autóvezetés közben beszélgetünk, akkor nem, de egyébként igen. A beszélgetés során ne nézz a telefonodra, az órádra, vagy a tévére. Nagyon fontos. Annak érdekében, hogy nyitottnak és fogékonynak tűnjünk az ő kis történetére, problémájára, figyeljünk a testtartásunkra, ne keresztezzük a karjainkat. Ha úgy érezzük, hogy valami miatt nem tudunk 100%-ig a gyerekre figyelni, akkor mondjuk inkább, hogy adj egy percet, mielőtt belevágna a beszélgetésbe. Aztán, ami a legnagyobb és legfontosabb dolog, és a legszebb ajándék, amit tudunk adni egy másik embernek, az aktív hallgatás. Mert hogy ez az üzenet azt képes közvetíteni, hogy próbáljuk megérteni a másik tapasztalatait, és érdekelnek az érzései. A hallgatásnak ez a formája nagyon fontos a szülő és a gyerek közti bizalom megteremtésében, emellett pedig egy szuper lehetőség arra, hogyha szükség van rá, akkor tisztázó kérdéseket tegyünk föl a beszélgetés során. Ott van még fontos tanácsként az érzelmek úgynevezett azonosítása. Ugye az érzések pontos azonosításához az aktív hallgatás vezet el. Ne feledjük el, hogy az is simán előfordulhat, hogy tévedünk és félreértjük, amit a másik mond, mert hogy ezek mind, amiket most mondok, akár egy párkapcsolatnál is hasznosak tudnak lenni. Mindenképpen egy win-win helyzet. Mindenki győz. Ha megértjük a másik, a beszélgető partner, jelen esetben most a gyerek érzéseit, azért, ha pedig félreértettük, akkor a kérdésekkel ezt tisztázhatjuk, ezáltal pedig még közelebb kerülhetünk az érzelmi világához a gyereknek vagy a másik embernek. A legjobb, ha nem csak a verbális jelekre figyelünk, amikor az érzéseiről beszél, hogy milyen arcot vág közben, hogy szenvedélyesebben kezd beszélni bizonyos részeknél, vagy inkább bezárkózik és kényelmetlenül érzi magát. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi hogyan éreznénk magunkat a helyében, és segítsünk neki megfogalmazni, hogy mi is lehet az, amit ő tulajdonképpen érez és próbál elmondani nekünk. Ami még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és nem csak egy gyerekkel történő érzelmekről zajló beszélgetésben, bárkivel, az ítélkezés elkerülése. Talán ez a legnagyobb tudatosságot igénylő rész. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az ítélkező kommunikáció kizárólag kisiklatni képes a beszélgetést, ami hatalmas akadály, ha valóban megoldásra törekszünk. Sőt, teszem hozzá, hogy innentől kezdve talán a gyerek soha többé az életben nem fog leülni velünk így beszélgetni. Igen, ítélkezés, ha szerintünk a másik, amit a másik mond, az nevetséges, ha rossz érzése, nem jogos, vagy őt teszed felelőssé a kialakult helyzet miatt, vagy belevered az orrát konkrétan abba, amit ő elmesél vel, neked, megoszt veled gyengeséget, hibát, bármit. Ne forgasd a szemed, ne sóhajtozz, ne húzd el a szádat, ne billensd el a fejed hátrafelé, hogy semmi ilyet ne csinálj, mert ezek mind olyan nonverbális jelek, amik azt mutatják a másik fél számára, hogy szerinted nem jogos és nem érvényes, amit ő érez, pedig mi az érzelmekkel kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy soha senki érzéseit nem lehet kétségbe vonni, mert egy darab ember tudja úgy érezni, ahogy ő elmondja, ő maga. Neked fogalmat sincs, hogy te hogy éreznéd magad egy ilyen helyzetben, de megértő tudsz lenni. Nyitott tudsz lenni, elfogadó tudsz lenni, és a gyereknek erre van szüksége, és ez nagyon, nagyon fontos. És akkor itt van 5 mondat, ami segít érvényesíteni az érzéseket. Most, hogy megosztottad az érzéseidet, már értem, hogy miért vagy olyan ideges. Például. Köszönöm, hogy megosztottad velem az érzéseidet, vagy köszönöm, hogy megbíztál bennem. Köszönöm, hogy megtisztelsz a bizalmaddal. Tényleg nagyon rossz lehetett, hogy ezt át kellett élned. Vagy mondjuk azt, ez egy nehéz helyzet, de hiszek benne, hogy meg tudod oldani. Ügyes vagy és erős vagy. Mit gondolsz, hogy tudok neked segíteni ebben? Ha velem történne hasonló, én is biztosan így éreznék. Megértelek. Vagy neked is jár, hogy meghallgassanak. Gyere, ülj le mellém, meséld el, hogy érzed magad. Mit tehetek, hogy jobban érezd magad? Figyeljetek, ez végtelenül fontos és alapvető lenne minden egyes kommunikációnál, akár egy párkapcsolaton belül, akár egy szülő-gyerek kommunikációnál, akkor is, hogyha az a gyerek, akiről szó van, mondjuk már 35 éves. Mert hogyha az emberben egy minimális kötődés is van, akkor próbálja mindig adott helyzetben azért úgy visszavinni az életét a szülőjéhez, és elmondani, vígaszért visszaszaladni, és elmondani, hogy mi történt. Fontos, hogy ezekkel a dolgokkal az ember tisztában legyen. Nagyon, nagyon fontos.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Az emberiség életét meghatározó korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma egy újabb különlegesség, méghozzá a postai levelezőlap. De hogy mi is a története? Az osztrák-magyar monarchiában október 1-én jelent meg a világ első hivatalos postai levelezőlapja, és tovább megyek, magyar postafőnöknek köszönhető ez a bizonyos első levelezőlap. A postai forgalomban régóta keringtek, nyílt, borítékban nem zárt lapok, hiszen a levelek nagy részét a rövid, semmilyen titkot nem tartalmazó üzenetek tették ki. A boríték nagyságú vékony papírra írt nyílt postai levél az írott kommunikáció olcsó formájaként használható hivatalos levelezőlap gondolatát 1865-ben az Észak-Német Posta Unió Karlsruhe-i tanácskozásán vetette fel Heinrich von Stefan birodalmi postafőtanácsos. A javaslatot akkor még elvetették, de aztán Emmanuel Hermann, a Bécsújhelyi Katonai Akadémia tanára felkarolta az ötletet, és nem sokkal később a Neue Freie Presse című lapban hosszabban és nagyobb sikerrel fejtette azt ki. A díj egyes levelezőlap bevezetése érdekében sokat tett Gervai Mihály is, az 1867-es kiegyezés után létrejött független magyar posta első országos főigazgatója. Nem kis részben erélyes fellépésének köszönhető, hogy 1869. október 1-én az osztrák-magyar monarchiában forgalomba hozták az olcsó, két krajcárba kerülő postai levelezőlapot. A megjelenés napján csak Magyarországon 10 000, 6 hét alatt 1 millió darab levelezőlap fogyott el. Az első 3 hónapban Európa szerte több mint 2 millió darab kelt el a 8,5 x 12,2 cm centiméteres lapból, amelynek Hermann a Postkarte nevet szánta, a bécsi postahivatal azonban Korrespondenzkarténak nevezte el. A szinte teljesen megegyező kinézetű lapokat Magyarországon a magyar címer, Ausztriában pedig a kétfejű sas képe díszítette. Ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az egész világon, a levelezőlap is viharos gyorsasággal hódított teret. Von Stefan számára elégtétel lehetett, hogy Németországban az ő felügyelete alatt vezették be a lapot 1870 júniusában. Az Egyesült Királyságban októberben kezdték el árusítani, a Szigetországban az első napon 675 000 darab levelezőlap kelt el. Az Egyesült Államokban az első lapot 1873. május 1-én bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió példányt adtak el. Amerikát azonban számos ország megelőzte ezen a téren, Finnország már 1870-ben, Belgium, Hollandia, Dánia és Kanada pedig 1871-ben hozta forgalomba a lapokat. Egy évvel később Svédország, Norvégia, Oroszország és Ceylon is behódolt az új szolgáltatás előtt, majd az Egyesült Államokkal egy évben következett Franciaország, Szerbia, Románia, Spanyolország és Japán. Olaszországban 1874-ben, Uruguayban és Guatemalában 1875-ben vezették be. A következő években Görögország, Törökország, Portugália, Perzsia, Argentina, Egyiptom, Izland, Mexikó, Brazília, Kolumbia, Peru és még Kongó is forgalomba hozta a saját levelezőlapjait. A postai levelezőlap az egész világon történő használatáról az 1878-as párizsi postakongresszuson kötöttek egyezményt. És természetesen ennek mintájára született meg később a képes lap a levelezőlap nyomán, amelynek az egyik oldalára írtunk, ugye volt egy kis fél lapnyi hely, ahová írtunk, a másik oldalán pedig teljes egészében egy kép, egy rajz, egy írás, egy kis vicc, majdnapság már ugye az is szerepelt, függően attól, hogy ez egy születésnapi, egy névnapi, egy karácsonyi, egy évfordulóra szánt, vagy egy gyermek megérkezését ünneplő képes lap. Csendben jegyzem meg, hogy érdemes lenne ezt visszahozni a mindennapjainkba, és ha máskor nem, a karácsonyi időszakban, pontosabban már az ünnepi időszakban, adventkor elkezdeni újra kézzel írt karácsonyi képes lapokat küldeni a szeretteinknek, mert ez már annyira ritka, hogy óriási nagy öröm, amikor az ember a postaládát kinyitva nem reklámújságot, nem számlát, hanem egy kifejezetten és célzottan neki szánt, az ő kedvéért vásárolt, és az ő kedvére kiválasztott képeslapot, üdvözlőlapot, karácsonyi lapot talál. Úgyhogy szerintem érdemes visszatérnünk ehhez.
2: I

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és a következő órában a Köszi Egyesület által megrendezésre és megszervezésre kerülő Skillcamp tábor, ugye a Köszi Egyesület fő tevékenysége értékorientált táborok és programok szervezése gyerekek és fiatalok számára egész évben. Több mint 20 éve szerveznek már gyermek és ifjúsági táborokat, alkoholmentes koktélbárt és egyéb ifjúsági programokat is, ahol mint annak idején az ifi vezetők ugyanígy fiatal felnőttek vannak a gyerekek mellett, és nagyon fontos szerepet játszik a Köszi Egyesület életében és a táborok életében is a hit. Erről nagyon szépen beszél most is, mint ahogy mindig, amikor itt van velünk a Mannán Pellionis Petra, az Egyesület elnök helyettese, a friss hírek után vele beszélgetek.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
1: Időjárás.
2: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, az aktuális táborokról beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A Köszi Egyesület aktuális őszi programjai, de legfőképpen a Skill Camp tábor. Erről beszélgetünk ma. A szülők, nagyszülők, tessék nagyon figyelni. Itt van velem Peliunis Petra, az Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszi, hogy megmutathatjuk magunkat itt is.
1: Először beszéljünk arról, hogy ez most az őszi szünetre vonatkozó tábor, illetve hogy mit jelent pontosan a Skill Camp tábor.
2: Igen, az őszi szünet elején, október 22-e csütörtök délutánját, tehát iskola után, tulajdonképpen 16 órától kezdődik a tábor, ez azt jelenti, hogy akkor van egy találkozó is, ahonnan Budapestről közösen el tudjuk vinni a gyerekeket Pliss Csabára, ahol a tábor megvalósul, és vasárnapig tart, ez az 25-éig, és így aztán ez egy kb. 4 napos tábor, 2 teljes nappal, és mindent szeretnénk megmutatni az őszből, amit csak lehetséges, meg az őszi örömekből, és mindent a köszi értékeiből és eddigi élményeiből is. A Skill Camp tábor, ez a köszi táborainak egy új neve, ez a Skill Camp első őszi tábor. Ez azért kapta ezt a Skill Camp nevet, mert nagyon fontos hangsúlyt szeretnénk helyezni a skillekre, azaz a készségekre, amelyekben a fiataloknak sokszor muszáj fejlődni ahhoz, hogy jól boldoguljanak és kiegyensúlyozottak legyenek a 21. században, és azt látjuk, hogy a legjobb tanárok legjobb szándéka ellenére az iskolákban sokszor kevés idő jut arra, hogy a tananyag mellett ezek a bizonyos élethez szükséges készségek is fejlődjenek, és ezért mi azt tisztük ki célul, hogy ilyen játékos, kis csoportos workshopok formájában, ilyen tréningek formájában megpróbáljuk ezeket fejleszteni, és itt megjelennek olyan szociális skillek is, mint például az önérvényesítés, vagy konfliktuskezelés, vagy a vélemény felvállalása egy nehezebb helyzetben, a magabiztos kommunikáció, de olyan készségek is, mint a saját érzelmek kezelése, a stresszes helyzetek kezelése, az indulatoknak, az indulatokkal való bánásmód, a saját indulataimmal való bánásmód, ezek is úgy tűnik, hogy ezek nagyon fontosak a gyerekek, fiatalok számára, és olyan kicsit kognitívabb készségek felé is fordulunk, mint az időgazdálkodás, vagy a tudatos tervezés, vagy a döntéshozatal. Úgyhogy megpróbálunk ilyen gyakorlatias témákban fejleszteni a gyerekeket, de mindezt úgy, hogy közben, ahogyan eddig is, nagyon sokat játszunk, táncolunk, nevetünk, éneklünk, mozgunk, éjszakai túrázunk, tehát nagyon örömteli, élményteli módon.
1: Mennyiben változtatja meg a gyerekeket ez a tábor, mondjuk a képességeket illetően, vagy a személyiségfejlődést illetően, amihez ez egy nagyon jó kiinduló pont?
2: Korábban hozzánk járó gyerekektől mi azt kaptuk vissza, hogy ez a tábor nagyon sokat hozzátett, vagy ezek a táborok nagyon sokat hozzátettek az ő magabiztosságukhoz, ahhoz, hogy a világot egy biztonságos helynek érezzék, magukat fontosnak érezzék ebben a világban, nehéz helyzetekben is legyen miben kapaszkodniuk, és most, hogy még kifejezetten még gyakorlatilasabban szeretnénk ezekhez a készségekhez hozzányúlni, most én azt gondolom, hogy még sokkal kézzelfoghatóbb eszközöket is kapnak ezekben a táborokban.
1: Peliunis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, a műsor mai vendége. A Köszi aktuális őszi táboráról és a különböző programokról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Őszi programok a gyerekeknek a Köszi Egyesülettől. Az Egyesület elnökhelyettesével Pelionis Petrával beszélgetünk erről. Ugye ez Kékem táborról már elmondtál majdnem mindent, de hát azért szokott lenni nálatok más program is, főleg így évvégén, amikor már az ünnep is közeledik, erről is mesélj kérlek, illetve az életkori határokról, sajátosságokról, illetve az önkénteskedésről.
2: Igen, kezdeném talán akkor az életkori sajátosságokról, hogy a táborban 10 és 18 év között, tehát 5. osztálytól 12. osztály között várunk gyerekeket, de természetesen sok olyan foglalkozás lesz, ahol kis csoportban lesznek ők. Itt életkor szerint osztjuk el a gyerekeket, tehát a velük hasonló életkorban lévőkkel vannak együtt, és akkor ilyen módon több életkori csoportra tervezzük meg a programot is, hogy amit át akarunk adni, az biztos, hogy az ő szintjükön menjen át. Ez nagyon fontos, és hát akik pedig tartják ezeket a táborokat, ők önkéntesek, egy szuper csapatról beszélhetünk most is. A legkülönbözőbb szakmából érkező felnőttekről van szó, akik némelyikük maguk is volt táborozó korábban a Köszinél, hiszen a Köszinek a története most már 16 évre nyúlik vissza, és hát szabad idejükből óriási lelkesedéssel azt mondhatom, hogy így sokszor saját maguk tervezik meg a programokat, vagy hát együtt csapatban közösen tervezzük meg azt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi az, ami a legtöbbet tudná most adni a fiataloknak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy régi, illetve új önkéntesekkel is lehet majd most találkozni ebben a táborban, és azt látjuk, hogy ez a gyerekeknek, fiataloknak is egy nagyon fontos hozadéka a tábornak, hogy náluk idősebb fiatal felnőttekkel vagy felnőttekkel tudnak nagy beszélgetéseket folytatni, őszintén jól kapcsolódni. Most itt nem a szüleik vagy a tanárok papolnak nekik dolgukról, hanem megpróbáljuk a saját élményeinken, a saját megéléseinken keresztül tolmácsolni azt, amit mi is átéltünk a saját életünkben, a saját gyerekkorunkban, és hát ezért aztán így ez az önkéntes csapat nagyon fontos számunkra, és egyáltalán a Köszi önkéntes csapata nagyon fontos, hogy ilyen sokszínű legyen, meg ennyire lelkes legyen, és azt mondhatom, hogy várjuk szeretettel továbbra is az önkénteseket. Most is van sok új jelentkező, ez nagyon jó hír, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan forma még mindig, ami érdekli a felnőtt embereket.
1: A felnőtt emberek is kapcsolódnak hozzátok, hiszen az oda látogató és a táborozó gyerekek szüleivel is tartjátok a kapcsolatot nyilván, és azért van itt egy olyan dolog, ami összeköt benneteket, a gyerekeket is, az önkénteseket is, a fiatalokat, régen ugye ifjúvezetőnek hívtuk őket, illetve a szülőket is, meg benneteket, akik az egyesületet életben tartjátok, működtetitek, és ez pedig a hit.
2: Igen, a Köszi, ami 2010 óta létezik, ez egy evangélikus közösségből nőtte magát ki, és most már egy ökumenikus csapatról beszélhetünk, a különböző magyarországi nagyobb egyházakból többből is érkezünk, mi önkéntesek, és ha bár a gyerekek felé ez nem egy feltétel, hogy hívő vagy vallásgyakorló gyerekek érkezzenek, és nem is az a célunk, hogy letoljunk valamit a torkukon, hogy azt kell gondolni, amit mi gondolunk a világról, de mi szeretnénk megmutatni a kereszténységnek ezt a vagány, örömteli oldalát, hogy mit tud ez adni nekünk. Nem kötelező részt venni azokon a programokon, ahol kicsit ilyen elmélyülés van, de azt szoktuk látni, hogy azoknakat a gyerekeket is, akik nem vallásos közegből jönnek, ha más nem, akkor ezek a nagyon pozitív értékek, az a reményteliség, ami bennünk van, az a közösségi érzés, egymás felé való odafordulás, ez megszólítja.
1: Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese a műsor mai vendége. Vele beszélgetünk az aktualitásokról, magáról a Köszi Egyesületről, illetve az év végéről, a karácsonyi ünnepről, és a jövő évi tervekről is. Hamarosan folytatjuk.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Beszéltünk már a Skill Camp táborról, ami közeledik. Ugye október 22-én délután súli után indul, úgyhogy oda még lehet jelentkezni. Nagyon sokat ad a srácoknak ez. Nagyon sok fejlődési lehetőség van benne. A személyiségfejlődés, amiről olyan gyakran beszélgetünk, és nyilván belekezdünk 20-30-50 pluszosan is. Ha ilyenkor kezdődik el egy ilyen közegben, úgy, hogy nem felnőttek, hanem fiatal felnőttek vannak a gyerekek mellett, akikre sokkal könnyebben hallgatnak, akkor ez egy nagyon fontos lépés, mert hogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk, hogy visszatérő csapatok vannak, visszatérő társaság van a köszi táborokban és a köszi programokon, és ti látjátok a fejlődést. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Mit tapasztaltok?
2: Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, fiatalok nagyon igénylik azt, hogy legyenek ilyen megállók az életben, amikor beszélgetünk az élet nagy kérdéseiről, vagy a helyzetekről, amikbe ők kerülnek, vagy érzésekről, amiket ők átélnek, és hát különösen kamaszkortól, ami ma már hát a 11 pár éves kortól sokszor így be is indul, különösen sok nehézséggel, vagy ilyen belső konfliktussal is néznek szembe a gyerekek, vagy kamaszok, ezt pszichológusként is mondhatom, és hogy itt azt találják meg, hogy ezzel nem maradnak magukra, hogy hasonló nehézségeket élünk meg, hogy ezeket túl lehet élni, hogy nem te vagy a hibás, hogy vannak kapaszkodók, ahova lehet fordulni, hogy ezekről lehet beszélgetni, kinek milyen mélységben van erre igénye. Ez egy ilyen nagyon fontos adalék az életükben, és én azt gondolom, hogy emiatt kötődnek ők be annyira a köszi táboraiba. Úgyhogy nekünk továbbra is az egy nagy cél, hogy minél többen ezt így megéljék, és egyébként nagyon örülünk sokszor, hát most már vannak olyan gyerekek, akik azóta ugye felnőttek is, maguk is többszörös anyukák lettek, vagy apukák lettek valamilyen szakmában kiemelkedőek, és nagyon jó tudni, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel, akik valaha köszis gyerekek voltak, aztán tegyük fel pont, ahogy mondtad, ifi vezetők lettek, és hát van olyan, aki meg még most is visszatérő táborszervező.
1: Mit terveztek a jövő évre? Ilyenkor készül-e már a következő évi program?
2: Persze, készül. Igaziból ezekről majd így a honlapot, illetve a Facebook, Instagram oldalt nézve érdemes tájékozódni. Mindenképpen a szokásos tavaszi táborunk kerül majd először terítékre, ugye ez ott április tájékán szokott megrendelőzésre kerülni, és hát a nyári táborok szoktak az év fénypontjai lenni, de egyébként azért gondolkozunk mindenféle olyan táboron kívüli projekten is, amelyen keresztül elérhetjük táboron kívül is a gyerekeket, fiatalokat, akár iskolákkal együttműködve. És hát mindenről pedig a www.koszi.net oldalon lehet olvasni, illetve a Köszinek a Facebook, illetve Instagram oldalán is folyamatosan érdemes nézni a posztokat, mert hogy nagyon sok mindent csinálunk és tervezünk.
1: Pellionis Petra volt a műsor mai vendége, a Köszi Egyesület elnök helyettese, a Köszi programjairól, a közeledő Skill Camp táborról, az önkéntességről és a hitről is beszélgetünk, ami körül öleli magát az Egyesületet, és minden programját, illetve a táborokat is. Köszönjük szépen az idődet!
2: Én is köszönöm!

98.6 Manna FM életöröm zene és mannapközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, már mondom is, hogy mi minden lesz ma a Manna délelőttben, amire érdemes lesz nagyon figyelni. Például szó lesz arról az állatbarát rovatban, hogy mik azok a felületek és tárgyak, amiket pontosan a kisállatunk miatt kell különösen figyelmesen tisztítani és tisztán tartani. Aztán jönnek a legjobb természetes nátha ellenes anyagok, rozsdús

0: egészséges édességet csinálunk, ami még szezonális is. Házi édesburgonyás zabkekszet, amit lehet turbozni cukrozott narancséjjal, vagy csoki cseppekkel, ki mit szeret, vagy mind a kettővel mondjuk. És elsőként a szépség rovatban pedig a hajhagyma és a fejbőr vitalizálás, mert hogy ilyenkor az ősz időben a hideg beállta előtt nagyon fontos, házi koffeines sampont készítünk, ez a mai mannap közé, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Az ORFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkúgy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
2: Időjárás.
4: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arra, hogy melyek azok a tárgyak és felületek, amiket kifejezetten a kisállatunk miatt kell különös figyelemmel tisztán tartani. Jönnek a legjobb természetes náthaellenes anyagok, mint például a gyömbér, a fokhagyma, a méz, ezeknek a variációi, ezekből készített teák és borogatások. Elkészítünk egy superfood rostdús édességet, házi édesburgonyás zapkekszet, és a szépség rovatban pedig a hideg idő beállta előtti hajhagyma és fejbőr vitalizálásról lesz szó. Házi koffeines sampont készítünk, ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene, ez a mannapközi.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Serkenti a haj növekedését, javítja a fejbőr vérkeringését, házi koffeines sampont fogunk készíteni pofon egyszerűen. Már volt szó természetesen ugye a hajápolásról, mert hogy ősszel erre nagyon fontos odafigyelni, úgyhogy mondom is, hogy mi a teendő. Nyilván ahogyan szeretjük reggel a frissen lefőtt elkészült kávénak az illatát, ami adrenalinszerűen bum, beindítja a szervezetet, ugyanilyen jót tud tenni a hajunknak, ugye a koffein a fáradt elme ellenszereként is ismert, de emellett képes fokozni a hajhagymák oxigén és tápanyag ellátását, így képes védeni a hajtöveket a környezet káros hatásától is. Élénkíti a vérkeringést, anyagcsere fokozó ereje van, magas antioxidáns tartalma, és emiatt így aztán a koffein támogatni képes a hajhagyák működését, sőt, növekedésre képes serkenteni azokat. Gyorsabban nő tőle a haj, például, és dúsabb is lesz, sőt, lesz egy sokkal erőteljesebb, olyan igazi klassz reklámfilmszerű csillogása. Mindenképpen érdemes kipróbálni a koffeines samponokat, mert hogy ennek a haj egésze, vagy annak vége, hogyha hajlamos a töredezésre, száradásra, vagy általánosságban véve egy egészségesebb, vagy hosszabb hajat szeretnénk, akkor ez egy nagyon-nagyon jó módszer. Nyilván láttunk már koffeines samponokat a boltok polcain, de sosem vettük rá magunkat, hogy mi is kipróbáljuk. Egyébként nekem egyik ismerősöm kipróbált, és neki tényleg működött a koffein, tényleg elkezdte növeszteni és dúsítani a haját. Nála dúsítás volt a probléma. Szóval az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogy nem is feltétlenül szükséges megvenni, mert hogy el tudjuk készíteni ügyesen házi alapanyagokból, és akkor már meg is van a koffeines hajmosás tulajdonképpen. Nem érdemes kihagyni, úgyhogy itt van az, hogy hogyan lehet elkészíteni magadnak otthon pofon egyszerűen, mármint itt van a módszer a koffeines sampon elkészítéséhez. Szóval reggel ugye lefőtt a kávé, ennek a zaccát érdemes megtartani, ugyanis ez egy nagyon hasznos mellékterméke ennek a fincsi italnak. Ugye az apró szemek még forrázás után is tartalmaznak koffeint és antioxidánsokat, ezért is szokták még a növényeknek a földjére is tenni, mert hasznos a kártevők ellen, illetve savasítani képes a földet, és vannak olyan növények, amiknek erre van szüksége, pont. Zárójelbe zárva, szóval kapóra jönnek a fáradt hajtőnek, úgyhogy egy kihűlt adagnyi zaccot elkeverünk egy hajmosásra elegendő adagnyi samponnal, és felvisszük a már bevizezett hajra. Alaposan belemasszírozzuk a fejbőrbe, tehát itt mindig a fejbőr a lényeges leginkább, mert nem lesz egyébként látványos a javulás, hogyha a fejbőrünkbe nem masszírozzuk ezt be. Minimum 5 percig hagyjuk hatni, de inkább 10 percig, addig akár bőrradírozzunk, a sarkunkat reszelgessük, és aztán utána erős vízsugárral öblítsük le a zaccot a samponnal együtt. Ha nem vagy nagy kávé kedvelő, akkor elég csupán őrölt kávét adagolni a leírt szempontok alapján. A sampon megválasztása azonban ilyenkor is nagyon fontos, a kímélő hatás érdekében kerüld el a szilikon és szulfát tartalmú samponokat, különösen akkor, hogyha gyakran mosol hajat. De te magad is egyébként képes vagy kikeverni a haj erősítő sampont. Igazából nagyon egyszerű a dolog, ezt mindjárt el is fogom mondani, hogy hogyan kell kikeverni egy hajerősítő sampont. Képes csökkenteni a hajhullást, és erősíti a hajunkat is. Mi kell hozzá? Mondom neked már is, úgyhogy az első tulajdonképpen az a sikakajpor fő összetevőként, ez egy indiai cserje örlemény, furcsán hangzik, ne izgulj, lehet kapni, ez önmagában is nagyon hatékony tud lenni, mert szapoint tartalmaz, ami kíméletesen tisztít, de megőrzi a fejbőr természetes pH értékét. Hogyan készül? Aztán ott van még ugye az almapor, amit hozzáadunk, a mosódió, és a ritahéja például. Aztán ott van még az amlabogyó, amit szintén Indiában használnak az örök fiatalság és szépség gyümölcseként, és hogyha ezeket keverjük össze, akkor nagyon jó kis elegyet tudunk kapni. Az is fontos egyébként, hogy lejegyezzük pontosan most konkrétan a samponnak a receptjét, mert bár magunk is összeállíthatjuk az alapján, amit az imént elmondtam, de ezért mégiscsak jó, hogyha tudjuk pontosan, hogy miről, melyik alkotóelemből mennyi kell. Egy-két evőkanál egyébként mindegyikből, tulajdonképpen így ki lehet balanszírozni a dolgot, attól függő, hogy melyik összetevőnek a hatását szeretnéd erősebbre, abból kell két evőkanál, a másikból lehet akár egy is. Tehát egy-két evőkanál sikakajpor, egy-két evőkanál ritapor, egy-két evőkanál amlapor, és egy evőkanál görög szénapor. A görög szénából csak egy evőkanál kell. És a haj hosszától függően mindegyik porból egy vagy két kanálnyit adagolunk bele a tálba, ugye? Meg az összetevőnek a hatásfokát fokozandó, és akkor így szépen ezt nagyjából annyi forró vízzel összekutyuljuk, hogy egy közepes sűrűségű pasztát kapjunk, minél folyósabb, annál nehezebb fröcskölődés nélkül felvinni a hajra, úgyhogy a pépesebb massza az nyerő. Nem lesz olyan, mint egy szokványos sampon, a színében, kinézetében, viselkedésében sem. Nem habzik és nem illatozik, de nagyon jól tisztít, emiatt ne aggódj. És miután leöblítetted, már érezni fogod a különbséget. Azt azonban nem árt tudni, hogy a sikakáj és az amlapon rendszeres használata mellett idővel sötétíti a hajat. Úgyhogy a világos szőke és őszhaj esetében ezt a mellékhatást érdemes figyelembe venni. Ezeket az anyagokat meg lehet kapni a bioboltokban, vagy a keleti fűszerboltokban, ott megtaláljátok. Szóval visszatérve egy kicsit még a koffeines öblítéshez, tehát hogyha ezt a sampont használjátok, vagyis hát ezt a hajtisztító pasztát, inkább így mondom, és utána ezt a kávézaccos bedörzsölést, akkor onnantól kezdve már nagyjából 3-4 használat után érezhető és látható lesz a különbség a fejbőr egészségében, a hajhagymák egészségében, a hajszálak egészségében, úgyhogy erre mindenképpen szerintem érdemes időt szentelni.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Nagyon finom, egészséges, rostdús édesség, ahogy ígértem, ez jön most. Ez egy édesburgonyás zapkex. A Street Kitchen receptje mentén haladunk. Majd kell hozzá 30 deka édesburgonya nyersen, nem a tisztított mennyiség. 50 g puha vaj, 80 g barna cukor, egy tojás, 50 g zabliszt, 50 g finomliszt, 50 g zappehely, egy mokáskanál sütőpor, egy mokáskanál szódabikarbóna, egy csipet só, 150 g étcsoki pasztilla és egy csipet fahéj. Természetesen ezt meg lehet még bolondítani egy kis szerecsendióval és őrölt szegfűszeggel is, hogy még inkább egészséges lesz. Sőt, hogyha nagyon az egészség felé szeretnénk eltolni a tartalmát a süteményeknek, ami úgy néz ki küllemre egyébként, mint az angolok scone nevű süteménye, akkor belerakhatunk a tésztába egy kis kurkumát is. No, megtisztítjuk az édesburgonyákat, kisebb kockákra vágjuk, enyhén sós vízben puhára főzzük, leszűrjük, áttörjük. A vajat egy kicsit kihabosítjuk a cukorral, belekeverjük a tojást, a kihűlt édesburgonyapürét, és ezek után a többi hozzávalót is. Egy fagyiskanállal vagy két evőkanálnak az egyszerre mozgatásával kiadagoljuk a tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsire, megnyomhatjuk őket egy kicsit, hogy kilapuljanak, és a korábban 180 fokra előmelegített sütőben olyan 25-27 perc alatt megsütjük a kekszeket, olyan gyönyörű aranybarna színük lesz majd, és tulajdonképpen arról van itt szó, hogyha nem csak étcsoki pasztillát szeretnénk beletenni, hanem valami mást is, valami gyümölcsöset szeretnénk még benne érezni, akkor én itt is természetesen javasolni tudom nagy szeretettel a cukrozott narancshéj darabkákat, vagy ha nem akarunk cukrozottat, akkor sima mazsolát belerakhatunk, aranymazsolát, vagy szultánmazsolát, vagy akár mondjuk szárított különböző aszalt gyümölcsöket, úgy mint áfonyát, aszalt szilvát fölvágva, vagy akár egy kis datóját is földarabolva, mondjuk azért egy kicsit nehezebb dolgozni, mert nagyon ragacsos, de egészen biztos, hogy nagy sikerünk lesz vele. Nagyon finom keks kínálja magát, sokáig kitart, és az, hogy zabból van főként, az még egészségessé is teszi. Ugyanezt a receptet el lehet készíteni egy kicsit bounty csoki-szerűen is, amikor kicsit több benne a csoki pasztilla, étcsoki és tejcsoki pasztilla is van benne, és nagyon sok kókuszreszelék és kókuszforgács is, és akkor ilyenkor a vajat helyettesíthetjük, mondjuk az 50 g vaj helyett 25 g vaj és 25 g kókuszzsír, de a kókusztejnek az a zsírosabb része, tehát az a kókuszkrém, akkor inkább így mondom, tehát nem a kókuszolaj vagy kókuszzsír, és ettől olyan egészen érdekesen lesz kókuszos csók és ropogós zapkeksz közötti íze a süteménynek. Nagyon egyszerű elkészíteni, egyszerű a recept is, ami még szerintem lényeges lehet, hogy érdemes a barna cukornál olyat választani, ami az egészen sötét melaszos nátcukor, vagy a kezeletlen nátcukor, vagy ami még finomabb és lassú felszívódású szénhidrát, tehát még könnyebb is ugye a cukorterhelés szempontjából a szervezetünknek, az a kókuszvirágcukor. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó, és arról nem is beszélve, hogy ezt külön lehet fűszerezni, még kardamommal, szerecsendióval, ahogy ezt korábban mondtam, és gasztro ajándéknak ezzel a divatos szóval élve sem utolsó. Hogyha gyerekeknek készítjük, akkor kisebb méretűeket is készíthetünk, nem muszáj, hogy ilyen kis magas, vaskos kekszek legyenek, lehet laposabb és ropogósabb, de természetesen nem csak kókusszal és kókuszkrémmel lehet ezt dúsítani, hanem lehet dúsítani extra mennyiségű csoki pasztillával, csoki darabkával, és bele lehet csöpögtetni egy kis sós karamellt, és természetesen bele lehet csöpögtetni, amikor már ki van szaggatva, kis lyukakat nyomkodunk bele, és oda belecsöpögtetjük a sós karamellt is, és a mogyoró vajat, a peanut buttert, abból is a crunchit, vagyis a darabkásat válasszuk, és akkor belenyomkodjuk ezekbe a lyukakba ezeket a plusz tartalmakat, hogy úgy mondjam, de mintha töltelék lenne, és utána valami egész elképesztő eredményt kapunk. És nyilván egy kicsit ellensúlyozza ezt az édességet, az édes burgonyás tartalom, és ami a legfontosabb, hogy nagyon magas a rost tartalma ennek a süteménynek. Tehát ha valaki úgy érezné, hogy hú, hát most ez megint bűnözés, mert édesség és cukor és szénhidrát, igen, az igaz, viszont cserébe emellé nagyon magas a rost tartalma az édesburgonya és a zab miatt, ami pedig lassítja a cukor felszívódását, tehát nem ad rá olyan hirtelen kiugró inzulin választ a szervezet, úgyhogy ez egy tök egészséges édesség egészségünkre.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Filléres praktikák az őszi meghűlés ellen, nem lehet erről eleget beszélni. Ugye a hagymateára már többször szó volt, amit a nagyiktól tanultunk, de azért van 7 plusz 2 olyan tipp, amivel le lehet győzni otthon a náthát, a sima náthát, természetesen ilyenkor arról beszélünk. Szóval itt az ősz, az időjárás nagyon változékony, egyszer hűvös, másszor kifejezetten meleg van, amikor különösen ugye kedvez az idő a megfázásos megbetegedéseknek, ráadásul a gyerekek is beültek most már az iskolapadba, és hordják haza ugye a gyerekvírust, amit a felnőttek sokkal nehezebben viselnek. Nézzük, hogy hogyan tudunk segíteni magunkon. Nyilván azt tudjuk, nagyon sokszor beszélek én is erről, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok gyógynövény terem, kedvez nekik ugyanis a Kárpát-medence fekvése és éghajlata, és érdemes odafigyelni arra, hogy ezeket használjuk is. A klímaváltozás nagy nyertesei. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de bizony nagy nyertesei a gyógy- és fűszernövények lehetnek, amik a fajok sokfélesége miatt nagyon könnyen alkalmazkodnak a változó éghajlathoz, úgyhogy ebben óriási szerencsénk van. Egyébként a nátháról például úgy tartják, hogy kezelés nélkül egy hétig kezelve 7 napig tart, szokták volt mondani viccesen. Házi praktikákkal gyorsíthatjuk a gyógyulást, és enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket. Leginkább egyébként a náthával kapcsolatban ez a lényeg, hogy a kellemetlenség minél rövidebb idején tartson, vagy minél kisebb legyen. Csodaszer nyilván nincsen, de az immunrendszerünk legyőzi a megbetegedést, különösen akkor, hogyha egy kicsit megtámogatjuk benne. Szóval a házi gyógymódok, pihenés. Gyerekek, nem véletlenül szokták azt mondani, hogy aki beteg, az nyögjön, és ott van az ágy nyugalom, ami azért találtatott ki, mert fontos, hogy a szervezet akkor, hogyha valami betegséget elkap, semmi mással ne kelljen foglalkoznia, mint azzal, hogy legyőzi a betegséget. Lábon kihordani a náthát a lehető legrosszabb ötlet, nem kell hősködni, nem kell játszani az eszünket, hogy kemény vagyok, én nem fekszem, és semmi bajom nincsen, miközben könnyezik a szemem, lázam van, hőemelkedésem van, folyik az orrom, nehéz a légzés, nyom a mellkasom, nem szabad, jobb, hogyha hagyjuk, hogy a szervezetünk a gyógyulásra koncentráljon, és ráadásul másokat sem fertőzünk meg. Érdemes ágyban maradni, és forró eukaliptusz illóolajos fürdővel feloldani a légutakban letapadt nyákot. Például ez az egyik lehetőség. Aztán ott van a húsleves, ugye több kutatás is folyt már a klasszikus gyógymódnak számító húsleves hatásáról. Egyesek szerint a forró levesnek amellett, hogy kétségtelenül jól esik az embernek, van némi gyulladás csökkentő hatása, ráadásul a húsleves egészséges étel és nagyon hasznos tápanyagokkal látja el a szervezetet akkor, amikor alig van étvágyunk. Hogyha valaki vegetáriánus vagy vegán étkezéssel él, akkor egy jó, hosszan főtt, erős zöldségleves is megteszi a magáét. Az ilyenkor szükséges, bőséges folyadékfogyasztást is segíti a leves. Természetesen megvan ennek is a története, hiszen azt mondták a nagyöregek, hogy ilyenkor ugye miből főzzük a levest? Gyökérzöldségekből, sokáig rotyogtatva. Hosszan főzzük a jó melegítő levest, a gyökérzöldség pedig nagyon sokáig növekszik a föld alatt, és a zöldség maga, a gyökér magába szívja az összes tápanyagot a földből, amit ki is tud adni magából a levesbe. Ezért adták régen is a betegnek. Aztán ott van a hagyma és a fokhagyma, ugye ezeknek az illóanyagai, például az allicin, konkrétan baktérium és vírusölő hatással bír. Az erősízű hagymafélék, különösen mézzel és citromlével együtt fogyasztva, bár bizarr elsőre az ízhatás, de nagyon jól tudják felvenni a harcot a kórokozókkal, enyhítik a köhögést, csillapítják a náthanyomába járó gyulladásokat, és az ordugulást is oldani képesek. Ha a fokhagymát pirítósra kenjük, rádörzsöljük a hagymát, pedig akár hagymateának elkészítjük, már nagyon jót tettünk annak érdekében, hogy kicsit gyorsabb lefolyású, de legalábbis könnyű legyen a náthás időszak. Gyümölcsök és zöldségek, a vitamindús étkezés ugye mindenképpen segíteni tud ilyenkor. C-vitamin, C-vitamin, C-vitamin, úgyhogy a citrusfélék nagyban tudnak segíteni. Citromos limonádé, citromos tea, érdemes odafigyelni, hogy a forróban ne tegyük bele a citromot, viszont hogyha egy citromos mézet kanalazunk, az hasznos tud lenni. És természetesen ott vannak a gyógyteák, mert a bőséges folyadékfogyasztás ugye már csak azért is fontos, mert a nyálkahártyák hidratálása beindítja a váladéktermelést, ez pedig abban segít, hogy a szervezet a váladékkal együtt a kórokozókat is kilökje magából, és a már említett citromos limonádé és a húsleves mellett nagyon jó a fekete és a zöld tea, hiszen mindkettő tele van antioxidáns hatású vegyületekkel, és ott van még a gyömbér, ami egy varázslatos növény, felturbozza az immunrendszert, melegít, izzaszt, nagyon hasznos tud lenni, úgyhogy természetes gyógyszerként is használják a megfázás meghűlés nátha kezelésére. Ilyen betegségek alatt javallott a növényt egyébként többször fogyasztani, a benne lévő vírusellenes méregtelenítő és gombaölő hatása érvényesülhessen. Van benne A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és B is, magnézium, foszfor, kálium, vas és cink. Fogjuk a gyömbért kiskanállal, megpucoljuk, mert hogy bütykös gyökérnövény, úgyhogy nehéz ezt is pucolni. Felszeleteljük és leforrázzuk, hagyjuk állni egy kicsit, megisszuk a teát, édesíteni is lehet, ahogy szeretnétek, és utána meg is lehet rákcsálni a gyömbért. Egyébként egy adag ilyen pucolt felszeletelt gyömbért többször is le lehet forrázni. Vigyázzatok magatokra, egészségetekre!

Nagyon sok olyan szennyezett felület van a háztartásunkban, vagy a lakáson belül, amiről nem is gondolnánk, hogy mennyi szennyezés van rajta, úgyhogy most itt a Mannapközi Állatbarát rovatában a 98.6 Manna FM-en kiderül, hogy mi az, ami nem csak ránk nézve, pontosabban leginkább nem ránk nézve, hanem mondjuk a kutyára, cicára nézve lehet kellemetlen hatással, hogyha nincsen rendszeresen tisztítva. Mert hogy a kutyatál igen szennyezett tud lenni, nem azért, mert nem mossuk el, hanem azért, mert például, hogyha vizestárról beszélünk, akkor ugye, hogyha több kutya van, vagy több cica van, de egy kutya is elég, is rendesen, folyamatosan iszik belőle, hát hiszen meleg van, és nyilván feltételezzük, hogy igen. Ezért azt nagyságrendileg olyan 2 óránként cserélni kéne, hogy ne ázzon benne a kis nyála. Ugye a kutyatál tisztántartása alapvető fontosságú amúgy is, és egyértelmű, mert hogy nagyon sok baktérium megtapadhat rajta, pont úgy egyébként, mint mondjuk az embereknek a poharán, és ezek aztán különböző betegségeket terjeszthetnek. Persze az sem mindegy, hogy milyen anyagból választunk etető edényt, mert van, amelyiket könnyebb tisztítani, és sokkal könnyebb csírátlanítani, fogalmazzunk így, azaz letörölni, leszedni róla a baktériumokat, és van, ami sokkal nehezebb. Ugye a legtöbb kutya, miután befalta a vacsoráját, szépen tisztára nyalja a kis edénykéjét, a tálkáját, viszont ez nem jelenti azt, hogy a kutyatál tényleg tiszta lenne. Ugyanis az NFS International tanulmánya szerint, ami nemrég készült, a kutyák vizes tája lehet az egyik legszennyezettebb átlagos háztartásban, pontosan ugyanúgy, mint egyébként mondjuk egy nyáridőben telepakolt és napokig ott hagyott mosogató a koszos edényekkel, baktériumok és kórokozók táptalaja. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő anyagból készüljön az a tál, mert hogyha megfelelő anyagú tálat választunk, és ezt rendszeresen naponta tisztítjuk, akkor rendesen is igazából hadat üzenhetünk a baciknak. Milyen tálat választunk, nyilván adódik a kérdés ilyenkor természetesen. Hát a műanyag állítólag a legrosszabb választás, mert hogy a műanyagból készült etető is itott, tehát idővel elkezd hát gyakorlatilag úgy elhasználódni, erodálódni, ahogyan az apró karcolások, horzsolások és repedések ezt megtehetik vele. Ugye ezt már gyerekkorunkban is észrevettük, mi a 40-45 pluszos generáció, hogy annak idején mondjuk az önkiszolgáló éttermekben, vagy az úttörő táborokban gyakran műanyag tányér, meg műanyag evőeszköz volt, meg műanyag kis pohár, amit egy idő után nem lehetett elmosni, és hogyha megfogtad a poharat, bizony megcsúszott a kezedbe, annyira zsíros volt a felülete, mert nem lehetett rendesen megtisztítani. Mondjuk nem is nagyon törték össze magukat annak idején a mosogatástól. Na mindegy. Szóval, hogy a műanyag tálakban lévő vegyi anyagok pluszban még emellett, hogy nehezen tisztíthatók a karcolások és a repedések, meg a horzsolásokba beívódó dolgok miatt, közben pedig a benne lévő vegyi anyagok, amikből készül maga a tál, azok is felszívódhatnak a bőrön keresztül, ez pedig a kutyák orrán és száján különböző pigmentvesztést és foltosodást okozhat. Na, adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a kerámia tálakkal, hogyha a műanyag tányérokat akkor most kilőttük. A Harperi Egyetem központjában végeztek egy brit tanulmányt, ami szerint a kerámia tálak is képesek betegségeket terjeszteni. A konkrét vizsgálat célja annak a megállapítása volt, hogy egy tál anyaga, például egy műanyag, kerámia vagy rozsdamentes acél, és a használat időtartama befolyásolni tudja-e a jelenlévő baktériumok mennyiségét és fajtát, meg hát nyilván az élettartamukat. A legmagasabb baktérium szintet a hosszabb ideig használt műanyag tálakban találták meg, azonban a legkárosabb baktériumfajukat, köztük az E. coli-t és az MRSA-t, ugye, ami egy húsevő baktérium, leggyakrabban a kerámia tálakban azonosították. Úgyhogy a nyerő választás úgy tűnik, mint ahogy ez már egyébként mondjuk akár az orvosi rendelőkben vagy a kórházakban látható is, meg bizonyos konyhai eszközöknél. Szóval a nyerő választás az a rozsdamentes acél, úgyhogy a kutyatálak közül is a rozsdamentes acélt kell választanunk. Ez az anyag nem porózus, ami azt jelenti, hogy a baktériumok nem találnak réseket és repedéseket, ahol meg tudnak bújni, vagy ahol el tudnak szaporodni. Tartós is, könnyen tisztítható, mosogató gépben mosható, fertőtleníthető, így aztán a rozsdamentes acélból készült tál felületén bár megtapadnak nyilván a baktériumok, de egyetlen mosószeres mozdulattal, tisztítással tök könnyen el lehet távolítani őket. Azonban még ezt a kutyatálat is el kell mosni minden nap, és hetente legalább 1-2 alkalommal fertőtleníteni, és bedobni mondjuk a mosogatógépbe, egy 70 fokos mosás is jót tenni neki, vagy forró vízzel kiforrazni.

98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven, a hírek után indul a zenei finomságok órája, egy igazán különleges zenei óra, olyan finomságokkal, amit

0: ha máshol nem találni. Csak itt nálunk a Mannán, és akkor elmondok egy-két finomságot, hogy ez embernek legyen kedve nagyon felhangosítani a rádióját. Szóval a mai finomságok között itt lesz a Pink Floyd, David Bowie és Pat Metheny közös dala This Is Not America, de Susan Boyle, Paja Be a Dirty Loops, Christina Aguilera és az NSYNC is itt lesz. Ez az I Want You Back, velük indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag itt a Mannán, a friss hírek után.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Már lehet szavazni az év turista házára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
1: Zenei finomságok.
0: Már mondom is, a finomságokat érdemes hangosítani a rádiót és készíteni a jegyzetünket, hogy a kedvenc listánk bővüljön. Pink Floyd és a Learning to Fly. Itt lesz David Bowie és Pat Metheny közösen a This Is Not America, de jön még Susan Boyle, Paja Be a Dirty Loops, Christina Aguilera és az NSYNC, ők indítják a mai zenei finomságok óráját kizárólag itt a Manna FM-en most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most Inika Moza és a Here Comes the Hot Stepper, vagyis a Pret-a-Porter című filmnek a legendás betétdala. 1994-ben járunk a fantasztikus időszakban, legalábbis én, és azt hiszem, hogy az én korosztályom, meg a tőlem kicsit fiatalabbak és kicsit idősebbek is azt gondolják, hogy a 90-es években 10-20 évesnek lenni óriási kiváltság volt, nagy szerencsénk volt, nagyon jó időszak volt, és egyébként zeneileg is nagyon jó kis korszak volt, olyan zseniális muzsikák születtek, olyan elképesztő jó filmek, és olyan jó videoklipek is, hogy az ember nem győzött ráragadni, és aztán lefejteni magát időnként, amikor már muszáj volt a képernyőről, a tévéképernyőjéről, ugye akkor volt az MTV hőskora is. A Pret-a-Porter című film egy legendás film volt, amelynek a fő betétdala volt Inika Moza dal, ami tulajdonképpen az ő ikonikus dala lett, az ő signature dala, ahogy szokták volt mondani, tehát ezt kötik össze vele, több dalt nem is nagyon ismerünk tőle, viszont az, amikor valakinek van egy darab ilyen ikonikus dala, amit az nevéhez kötünk, ez nem az egylövetű előadót jelenti, hanem azt, hogy van egy nagyon ismert dala, és az összes többi dala az majd, hogy nem az ismeretlenségben van, pedig jegyzem meg azért, hogy Inika Moza is elég jó muzsikákat csinált. Amikor 94-ben megjelent a Here Comes the Hot Stepper című dal, akkor ezt el is vitték a filmhez, a Divat Diktátorok, vagyis a Pret-a-Porter című filmhez, és onnantól kezdve világhírre tett szert az előad, aki addig csak így regi stílusban zenélgetett, hogyha szabad így fogalmazni, és aztán azt mondta, hogy eljött egy pont az életében, amikor érez, hogy egy kicsit másmilyen stílusban kellene zenélnie, mert hogy az ő karrierje a 90-es évek elejére már elérte a mélypontot, ezt mondhatjuk. 92 végén kezdte el elkészíteni ezt a dalt, tehát 2 évig tartott, mire elkészült a Here Comes the Hot Stepper, amit egyébként hamarosan meg is hallgatunk itt a zenei finomságok között, és visszatérésként akarta ezt a dalt elkészíteni, de rájött ez alatt a 2 év alatt, hogy nem fog menni ez regi formátumban, tehát az a stílus, ami leginkább közel áll hozzá, az a stílus, amiben ő korábban és eddig a pontig 90-es évek elejéig, 92 végéig alkotott, az most nem fog menni. Arra nem nagyon vevők. Így aztán Szalám Rémi producerhez fordult segítségért, és Inika Moza annak idején a Mojo-nak elmondta, hogy 2009 februárjában, amikor elkészült vele ez az interjú, hogy Szalám szülei, mivel Barbadosról származtak, és ő csak a hip-hop iránt érdeklődött, és a Fugees-szel dolgozott, ez neki is új volt ezt a stílusú dalt elkészíteni, és olyan ütemre beállítani a szöveget, amit az úgynevezett mainstream, tehát a populárisabb zenéket játszó rádiók is játsszák majd. Mert hogy ő mindig azon gondolkodott, hogy miért nem Inika Mozét játszanak Michael Jackson vagy Madonna után, amikor mennek az úgynevezett játszási listák a rádióban. Azt mondta, hogy komoly erőfeszítés volt valami más csinálni, de aztán mielőtt megjelent a dal, akkor egyébként már mi készültünk más stílussal, de nem tudtuk rávenni a lemezcégeket, hogy megvásároljuk. Viszont megjelent a Here Comes the Hot Stepper, megjelent a Pret-a-Porter című film, és aztán onnantól kezdve, hogy ez a kettő összefonódott, és ez volt a fő címadó dala a magának a soundtrack albumnak, illetve a filmnek is, onnantól kezdve óriás siker lett, mert hát gondoljunk csak bele, hogy egyébként egy tök jó filmről van szó, de gondoljunk csak bele, hogy egy olyan film, amit Robert Altman rendezett, és amiben olyan színészek vannak, csak úgy for fun, tehát a vicc kedvéért, hogy jól érezzék magukat, Julia Roberts, Tim Robbins, Kim Basinger, Sophia Loren, Forest Whitaker, Marcello Mastroianni, Steven Rea, Jean-Pierre Cassel, Anouk Aimée, Rupert Everett és Lily Taylor, ez már garantált sikert hoz az embernek, ez egészen biztos, úgyhogy rá is haraptak a Here Comes the Hot Stepper című dalra, ami egyébként nagyon érdekesen alakult, mert maga a Hot Stepper becenév az egy jamaikai kifejezés arra az emberre, aki menekül a törvény elől. A na-na-na-na-na, amit lehet hallani a refrénben, az a Cannibal and the Headhunters Land of Thousand Dances című dalából van kiszedve, tehát ez a kis részecske, ez az úgynevezett sample, ami egyébként egy újabb verzióban az esküvői első táncuknak a zenéje volt Harry Hercegnek és Meghan Markle-nek, zárójel bezárva, és a másik pedig a basszus vonal, tehát a fő basszus ritmus, az pedig Tana Gardner 1981-es Heartbeat című dalából származik, úgyhogy egy nagyon jó stílust, egy nagyon jó klasszikus és funky és modern stílus gyúrt össze Inika Moza Szalám Rémivel annak idején 94-ben, és hát született belőle egy
állati jó muzsika, ami aztán meghozta a világhírt, az óriási anyagi és szakmai elismerést és sikert is neki, úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk. Szóval Inika Mose és a Here Comes the Hot Stepper a Pret-a-Porter című filmből, itt a zenei finomságok között a Mannán most.

98 pontot Manna FM a zenei finomságok között egy újabb gyöngyszem most. A zseniális Johnny Nash, aki nem is olyan régen költözött el innen a földi világból, 80 éves volt, amikor 2020 októberében elvesztettük őt. A reggae és a pop műfajban alkotott leginkább, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy saját maga ettől a daltól lett legenda, és önmagáról is azt gondolt, hogy igazából ő csak szerényen szeretne üzenni az embereknek a dalain keresztül a saját élményeit és érzéseit megénekelve, és nem is sejtette, hogy akkor egyszer még egy korábbi interjúban elmondta, hogy ennyire híres lesz az I Can See Clearly Now című dala miatt. 1940. augusztus 19-én született, és akkor még az volt a neve, hogy John Lester Nash Jr. Hát nyilván az maradt a neved, de hát a művész nevén ismerte meg az egész világ, és onnantól kezdve tulajdonképpen a családja is úgy szólította, bár ők egyébként is Johnny-nak hívták. Houstonban, Texasban született, és egy baptista gyülekezetben kezdett el énekelni. Ez azért nagyon fontos, mert a hite mindig egy nagyon erős támasz volt, még a zeneszerzésben is, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a dalok témáját illetően is. Az 50-es évek közepén indult el az ő karrierje, a Teenager Sings the Blues című lemezével, aztán amikor 72-ben kiadta az itthon is nagyon ismert, amit most fogunk meghallgatni, I Can See Clearly Now című dalát, akkor az európai, és képzeljétek el, hogy az afrikai slágerlistákon azonnal az élmezőnyben volt, de a legnagyobb sikert az államokban érte el, ahol 4 teljes héten át, tehát egy egész hónapig vezette a Billboard Hot 100-as listáját. Itthon egyébként tévéreklámból is jól ismerhető ez a dal, nagyon gyakran felcsendül a rádiókban is, de meglepő módon itthon nem annyira. Tehát odakint az Egyesült Államokban jellemző ez, erre a tengeren túli rádiók adókra vonatkozik, hogy gyakran felcsendül, főként egyébként a tematikus rádióknál. 1986-ban állt elő új zenével utoljára Johnny Nash, az volt a Here Again című album, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor megszületett ez a dal, az I Can See Clearly Now, ez igazából, ez nem az elmúlásról, és nem az önvádról, és nem a szomorúságról szól, mint ahogy egyébként elsőre azt feltételezték nagyon sokan, amikor megjelent a dal. Konkrétan a remény és a bátorság éneke, azt mondta Johnny Nash azoknak, akik átéltek csapásokat az életükben, de kiállták és legyőzték azokat. Ez volt az első reggae-nek titulált dal, ami valaha a Hot 100-as lista első helyére került. 72 végén 4 hétig ott is maradt, ugye, ahogy ezt az imént mondtam. És tulajdonképpen, amikor a következő reggae jellegű dal első helyre került, az már Eric Clapton feldolgozása volt Bob Marley és Shot the Sheriff című dalából, és aztán 74-ben Blondie a The Tidiest High-jal 1981-ben szintén, amit reggae dallamúnak, vagy reggae ritmusúnak, vagy stílusúnak tituláltak. Ennek az I Can See Clearly Now-nak és a többi reggae hatású dalának köszönhetően Johnny Nash nagyon erőteljesen kötődik Jamaikához, de ő is texasi volt, hiszen ahogy mondtam már, ugye Houstonban, Texasban született, és amikor 13 évesen fellépett egy helyi tévéműsorban, a Matiné című műsorban, akkor egyike lett a kevés afroamerikai arcnak a képernyőn, akik először kerültek tulajdonképpen képernyőre. Ami fontos ezzel a dallal kapcsolatban, az az, hogy ez egy olyan reménykel dal, amikor az ember tényleg hinni akarja, és el akarja hitetni másokkal is, tehát gyakorlatilag segítő szándékkal született meg a dal, hogy innentől kezdve jöhet az a pillanat, és várhatunk arra a pillanatra, amikor majd eláll az eső, amikor majd kisüt a nap, és hogyha belegondoltok, nagyon sokszor mutatják ezt a fajta reményt nekünk, akár gyerekkorunkban is, hogyha a Kék kenguru című mesekönyvre emlékeztek, vagy hogyha a Holló című filmet említem, abban is elhangzik többször a mondat, hogy örökké nem eshet, ha emlékeztek rá. És Johnny Nash I Can See Clearly Now című dala is erről szól, hogy most már látom, hogy eloszlanak a felhők, lehet jobb, és bármilyen sziruposan is hangzik, de a felhők felett tényleg süt a nap, ott van a remény, mindig ott ül fölöttünk az a nagy univerzum is jó, ami azért mindig, még ha nagyon sokáig esik is, előjön. Úgyhogy én azt remélem, hogy mindannyiotok megtalálja ebben a dalban azt a kapaszkodót, amit keres. Johnny Nash és az I Can See Clearly Now nevű gyöngyszem és kincs itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája. Where do we go?

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most itt van az egyik nagy személyes kedvencem. Ez a tündéri cukinő, akit a tehetségkutató versenyben megismert az egész világ. Úgy hívják őt, hogy Susan Boyle, aki skót származású énekesnő, korábban szociális munkás, aki a Britain's Got Talent tehetségkutató, most amit említettem. Ennek a harmadik sorozatában 2009-ben vált ismerté versenyzőként. Szinte azonnal világhírű lett, ahogy a verseny első fordulójában a nyomorultak I Dream the Dream című dalát előadta. A kora és a furcsa, akkoriban rossznak mondott öltözöttsége miatt mind a zsűri tagjai, mind pedig a közönség már a megszólalása előtt a klasszikus szkeptikussággal fogadta, azért belépett ott a recepció elmélet, ugye, az előítélet az emberekben, de aztán, amikor elkezdett énekelni, valami egészen elképesztő dolog történt a színpadon. Valami egyszerű, minden nagyobb felkészülést mellőző szereplést vártak pontosan az előítéletek miatt, mind a zsűri, mind pedig a közönség tagjai. Viszont ezzel ellentétben olyan pozitív volt az előadásának a fogadtatása az első néhány másodperc után, hogy úgy hivatkoztak rá, mint a nő, aki elhallgattatta Simon Cowellt, ami azért lássuk be, egy nagy dolog. Ugye ő ez az angol televíziós producer és vállalkozó, illetve televíziós személyiség mogul, mondjuk úgy, aki az X-Faktor és a Got Talent című tehetségkutatóknak a kitalálója, az ő fejében született meg ez az egész koncepció. Az angol talentnek és az angol X-Faktornak a jelenlegi zsűritagja is, illetve zsűritag volt az utóbbi műsor amerikai változatában is. Szóval akik élőben hallották Susan Boyle-t, fölállva tapssal köszönték meg az előadást, nagyon sokan könnyeztek, aztán Cowell és Amanda Holden egyaránt nyilván igennel szavazott a továbbjutásra, Piers Morgannek pedig ez volt a legmélyebbről jövő igen szavazat, amit valaha is adott, ahogyan ezt ő mondta, így idézett vége. A tehetségkutató műsort 2009. januárjában a skóciai Glasgow-ban álló Clyde Auditoriumban vették fel, és az Egyesült Királyság 2009. április 11-én került adásba, és aztán persze a nem sokat váró hozzáállás a közönségtől és a zsűritől később aztán Boyle hangjának ismeretében kitörő ünneplése változott, és nem véletlen, hogy onnantól kezdve Susan Boyle-nak az élete nagyban megváltozott. Azt azért érdemes tudni, hogy egy nagyon csendes, nagyon visszahúzódó hölgyről van szó, akintől nagyon nagy dolog volt, hogy képes volt kiállni a színpadra. Az apukája Susan Boyle-nak a 90-es években meghalt, a testvérei elmentek a szülői háztól, úgyhogy ő maradt egyedül az édesanyjával, neki kellett gondoskodnia az ott maradt édesanyjáról, aki 91 évesen 2007-ben halt meg. Boyle az ő 10 éves macskájával, Pebbles-szel még mindig abban a négyszobás kicsi tanácsi házban lakott, az anyukája pedig mindig biztatta, hogy induljon el a helyi énekversenyeken, és aztán miután ezeken elindult, nagyon sok alkalommal nyert is, és ezután beszélte rá az anyukája arra, hogy induljon el a Britain's Got Talent-en, és vállalja annak a kockázatát, hogy esetleg a kerületi templom hallgatóságánál nagyobb közönség előtt is szerepelhet. Azt mondta, hogy az édesanyja halála miatt ment el a Britain's Got Talent-re, mint egy aféle utolsó kívánság teljesítéseként, és azért próbálkozik meg az énekezési pályafutással, mert így szeretne az anyukája előtt tisztelegni. Nagyon helyes nőről van szó, és ő az, aki nagyon sok híres emberrel, és nem csak énekesekkel, színészekkel, és ez főként Magyarországon jellemző, hát legalábbis mi itt élesebben látjuk, hogy nagyon sok olyan ember van, aki elfelejtette, hogy honnan jött. Elfelejtette, hogy kik voltak a barátai, elfelejtette, hogy milyen volt, amikor keveset keresett, elfelejtette, hogy milyen volt, amikor nem vették komolyan, amikor nem vették figyelembe, amikor nem törődtek vele, amikor csak pakoltak rá, hogy ő húzza rá az igát, aztán amikor megindult vele a ló, akkor hirtelen maga mögött hagyta a múltját, és elfelejtette, hogy ki ő. Egyébként csendben jegyzem meg, hogy az ilyen típusú emberek nagyon magason, nagyon sokat és nagyon nagyot tudnak esni, és jegyzem meg csendben még egyszer, hogy meg is érdemlik. No, de vissza Susan Boyle-ra, aki viszont egy fantasztikus helyes nő, a Hallelujah-t fogjuk tőle meghallgatni. Ez önmagában is egy nagyon különleges dal, önmagában egy nagyon különleges szó. Mondanám azt, hogy mágikus ereje van, de senkit nem akarok a hitében megbántani, mondjuk azt, hogy nagyon erőteljes szó, sok mindent jelent, és nagyon fontos, mély és sűrű energiája van. Egyébként Leonard Cohen egyik legnépszerűbb dala a Hallelujah. Azt mondhatjuk, hogy ez az az opusz, amit nincs ember, akit ne ismerne. A Halleluja szó héberül a dicsőség az Úrnak jelentéssel bír, ezért mondom én, hogy nagyon fontos az, hogy abban a pillanatban, ahogy az ember a Halleluját meghallgatja, még ha nem is tudatosan, de biztosan kapcsolatba kerül Istennel, a mindenséggel, a teremtővel, a gondoskodással, azzal,
a teremtő erővel, ami körülvesz bennünket, úgyhogy talán érdemes lenne többször meghallgatni. Akár Susan Boyle verzióját, akár Leonard Cohen verzióját, akár pedig Jeff Buckley Hallelujah feldolgozását, ami a leghíresebb feldolgozása és változata Leonard Cohen Hallelujájának. Egyébként ezen most változtatni fogunk a zenei finomságok órájának köszönhetően. Most már felkerül erre a lapra, vagy erre a táblára Susan Boyle verziója is. Érdemes többször meghallgatni, hogy kiengedjük magunkból azt a mély érzelmet, amit az ember azért mai napság ebben a gyors világban, ahol csak kapkodjuk a fejünket, és soha nincs időnk kiérezni, vagy megélni olyan hosszan az érzéseinket, amilyen hosszan szeretnénk. Szóval ez segíteni tud abban, hogy ez megtörténjen. Szóval halleluja, dicsőség az Úrnak, ahogyan ezt a jelentés mondja. Susan Boyle-tól itt a zenei finomságok között most a Mannán.

David Bowie és Pat Metheny a következő a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Manna FM-en, egy zseniális dallal, ami szerintem mindenki számára ismerős, és nyilván nem tudom nem használni ezeket a szuperlatívuszokat és ezeket a jelzőket, mint zseniális és fantasztikus, mert a zenei finomságok órája kifejezetten erre hivatott, hogy olyan muzsikákat mutassunk és játszunk le, amit máshol nem hallani, vagy csak alig, és amik természetesen könnyedén jelölhetőek kedvencként, a kedvenc listán a Manna applikáción belül, úgyhogy ha van olyan okos eszközöd, ami még nincs rajta a Manna applikáció, akkor érdemes letölteni, és a kedvenc listára mai dalokat is jelölni, de ezt biztosan. Amit érdemes tudni Pat Metheny-ről, hogy így az alapismeret meglegyen, 20 éves volt, amikor berobbant a jazz színpadára, egy állati helyes fickó, nagyon széles mosolyjal, rikító vakító fehér fogakkal, a jellegzetes csíkos ruháival, vagy keresztbe, vagy hosszanti csíkkal, ezeket előszeretettel kombinálta is, a furcsa frizurájával, Patrick Bruce Pat Metheny Lee Summitban, Missouriban született, 54-es születésű, 18 Grammy díjat kapott 60 éves koráig. 8 éves volt, amikor elkezdett először zenélni, francia kürtön játszott, és aztán 13 volt, amikor a gitárt a kezébe fogta, és akkor tudta, hogy hát neki ez a végzete. A Berklee College of Musicban lépett a jazz felső fokára, hogyha szabad ezeket a fokokat így egyáltalán jellemezni, a Berklee-n belül, hát azért ott már, aki bent van a Berklee College of Musicban, az már egy nagyon magas szint. 78-ban jelent meg az első lemeze a Pat Metheny Group-al, és vele együtt készítette David Bowie a This Is Not America című dalt, amit most meg fogunk majd hallgatni, aminek nagyon érdekesen, és hát természetesen David Bowie-tól abszolút várhatóan több jelentése is van, mármint magának a dalnak, úgyhogy attól függően, hogy az ember éppen a szívét törte össze, vagy az álmait, pontosan jól tudja passzintani hozzá ezt, anélkül, hogy szomorú lenne, mert ez nem egy szomorú dal, de mégis egy kicsit keserédes, hogyha a szövegére figyelünk. David Bowie-nak az eredeti neve David Robert Jones, londoni születésű, 47-ben született, és 2016-ban távozott el innen a földi világból, óriási nagy űrt hagyva maga után, emberileg is, és a zenész társadalomban, illetve a zene világában is. 5 évtizeden át tartott az ő pályafutása, főleg a 70-es években történt az, hogy többször újította meg a zenét, és nagyon gyakran új zenei trendeket hozott be, tehát konkrétan őt futárnak is hívták emiatt, mert hogy olyan zenei trendeknek az előfutára volt, ami akkoriban még az ő zenei kaméleon becenevet viselő zenei személyiségének és emberi personális személyiségéhez kötődően is nagyon érdekes volt. Tehát az a furcsasága, ahogyan ő viselte magát, ahogyan ki tudott nézni, pontosan ez az érdekes furcsaság jelent meg a muzsikájában is. Ez gyönyörűen tükrözi a This Is Not America című dal, amiben ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember nem ér célba, már ami a reményeit illeti. Gyönyörű, szépen mesélnek ennek a dalnak a sorai arról, hogy milyen az, amikor az embernek a nagy álmai, a nagy reményei valahogy mégsem érnek oda, ahova szerette volna, és nem oda olvadunk be a saját kis identitásunkkal, ahová szerettünk volna. Tulajdonképpen úgy fogható fel a dal, ami ennek a felismeréséről szól. Annak a felismeréséről, hogy elvesztettünk valamit, ami nagyon értékes volt, vagy amiben mi nagyon jók voltunk, és a dal tulajdonképpen Amerikát emeli ki, és hozza fel hasonlatként, és Amerika képviseli a dalban azt a dicsőséges úti célt, a tejjel, mézzel folyó Kánaánt, ugye az ígéret földjét, ahogy nagyon sokszor jellemezzük, és azt a mondatot, amikor elhangzik többször a dalban, This is not America, vagyis ez nem Amerika, ez azt jelenti, hogy ez itt nem az ígéret földje, nem mindig teljesül, nem mindig sikerül, de ettől még tovább lehet menni. Tehát nagyon jól passzol az összetört reményekhez, az elveszített szerelemhez, az összetört szívekhez, és mégis újra reményt ad, mert hogyha ez itt nem Amerika, akkor még ettől eljuthatunk oda, ahol valóban Amerika van, idézőjelben természetesen, azaz az ígéret földjére, ahol a tejjel és mézzel folyó Kánaán van, ahol teljesülnek az álmaink. Erről szól a dal. This is not America, David Bowie és Pat Metheny közös dala egy 2002-es remixben. Itt

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül magával vinnie mindenkinek valami érdekeset, izgalmasat és újdonságot, és legyen nagy a torta és sok az ajándék minden Malvinnak, és mindenkinek, aki ebben a csodálatos, legszebb, nem, hát mindenki, no, október és november is a legszebb hónap, úgyhogy az egyik legszebb őszi hónap első napján született, szóval sok torta, nem. Sok ajándék, nagy torta, bár sok torta se rossz ajándék, nem? Tehát akkor összevonjuk a kettőt. No hát Isten éltesse őket, mi holnap találkozunk október 2-án, és addig is, mint mindig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
5: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.

0: vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból.
1: Időjárás.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Igen, Ferenc Gabival itt a Manna FM-en, és hát Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel hoztunk egy témát. A digitális halhatatlanságról, a hiányról, mint jelenlétről, a gyászról fogunk beszélgetni. Szervusz Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: No, hát ugye az emlékezés és a veszteség megélése az mindig része volt az emberi létnek, de a 21. században ez azért új dimenziókat kapott, azt mondhatjuk, és a digitális halhatatlanság korában ugye online profiljaink, üzeneteink, képeink, mesterséges intelligenciával létrehozott avatárjaink, ugye, mert már mindenkinek ott van a social felületén például, ha akarja, ha nem, illetve hát nem tudom, hogyha valaki nem akarja, akkor ott van ez a kis avatár a profilképnél. Én nem akartam, és láttam, hogy most már ott van egyszer csak, szóval valahogy ezt beteszik. Na, minden esetre ezek valahogy így tovább élnek utánunk, akárhogy is nézzük. De vajon, hogy ez valódi emlékezés-e, vagy csak egy illúzió? Hát lehet, hogy erre már akár azonnal is tudsz-e választ adni, és akkor mi is az a digitális halhatatlanság? Induljunk is innen.
2: Hát igen, nagyon-nagyon újszerű témáról és dologról beszélünk, és azt hiszem, erről sehol nem született még tartalom, úgyhogy nagyon örültem a felkérésednek. A helyzet az, hogy ez a digitális jelenléttel kezdeném a halhatatlanságot, mert a digitális jelenlét olyan szinten tört be, ugye annak idején az internet és a social felületekkel az emberiség életében, hogy egész egyszerűen senkinek nem volt arra ideje, hogy megtanulja valahonnan, valakitől, mert nem is volt kitől, és a saját bőrén kezdte el tanulni ezt a fajta jelenlétet, hogy ez egyáltalán milyen jelenlét. És ugye a tudományok se tartottak ott, hogy kutassák az elején azt, hogy ez a fajta digitális jelen lét, ez mit befolyásol az emberiség életébe, mit befolyásol akár az idegrendszer területén, vagy a kapcsolódásainkban, hogy eleve hogyan vagyunk mi jelen azáltal, hogy egy offline világban van egy jelenlétünk, s mellette lett egy nagyon széles körű online világ, és hogy ennek a kettőnek a jelenléte miként van jelen az emberiség életébe. Szóval, hogy később kezdték ezt el ugye kutatni, és ebből ma már vannak eredményeink.
1: És hát ugye azt mondhatjuk, hogy sokkal nagyobb és sokkal intenzívebben vagyunk jelen az online térben mára, mint mondjuk a valós életben, és ez szerintem nem egy jó irány.
2: Nagyon nem jó irány, hát most őszintén, ha magunkból indulunk ki így négy szem közt, akkor el tudom neked mondani.
1: Csak és kizárólag csomó... négy szem közt és
2: hát
1: négy fül közt.
2: hogy sokkal több mindent tudok az ismerőseim, vagy a számomra fontos emberek magánéletéből a social oldalról, mint arról, hogy mondjuk beszéljünk telefonon, és megkérdezzük egymást, hogy amúgy ahol mi van a te életedben.
1: Igen, holott ezeken a social oldalakon ugye azért azt tudjuk nagyon jól, hogy nem mindig a valóságot látjuk, sőt, az
2: hát
1: eseteknek
2: nagyon
1: a nagy
2: százalék
1: részleteket, igen, ugye, vagy felhájpolt, kiszínezett valóságot.
2: Igen, ami... meg hogy a részleteknek mindig vannak háttérrészlete, és néha azok érdekesebbek, vagy fontosabbak akár ilyen szempontból, és hogy ugye pont ha ugye szeretek veled mindig nagyon őszinteségben itt flow-ba lenni a rádió hallgatókkal együtt, de hogy ugye pont arról is beszéltünk itt a megkezdés előtt, ugye, hogy rajtunk is mindig ott egy mosoly.
1: Igen.
2: Általában.
1: Igen.
2: És ez nem azt jelenti, hogy amúgy mi nem úgy éljük az életünket, hogy nincs mosoly az életünkben, mert mindketten már annyi vackon átmentünk az életünk folyamán, ugye, hogy alapvetően a jelen létünkben is ott egy örökké mosoly, és hogy emellett még megfér az, hogy vannak szomorúságaink, fájdalmaink, és esetleg néha sírunk is. Én azt szoktam mondani, hogy én rendszeresen üritem magamat, mert szükséges. És hogy ugye ez a digitális jelenlét, amiben vagyunk, azzal nincs gond, hogy láthatom azt, hogy milyen vagy, amikor színpadon vagy. Vagy színpad mögött elárulsz nekem egy kulisszatitkot. Ugye ezek olyan érdekesek és olyan jó dolog, hogy tanulhatunk egymástól. Én nagyon is szeretek ezekből másoktól meríteni, hiszen nem lehetünk ott 0-24 órában egymás életébe, főleg ha sót szerettünk, meg barátunk van. De hogy tudjuk ezt az idegrendszerünkbe úgy kordába tartani, hogy ez ne elégítsen ki bennünket, hanem mondjuk, amikor összetalálkozok, rákérdezzek arra, hogy akkor, mikor az a maszk volt rajtad, hogy érezted mögötte magadat, vagy amúgy hogy vagy, vagy mi zajlik jelenleg az életedbe. Tehát, hogy ne higgyem el a digitális jelenlétemben történő kielégülésemben azt, hogy én mindent tudok rólad, és nincs már arra szükség, hogy offline kapcsolódjak hozzád, vagy átöleljelek, vagy megkérdezelek. Most nyilván téged használnak föl a arra példaként használja.
1: Bárki-bárkivel.
2: De ez a lényeg az egésznek, hogy ne felejtsük el az offline lévő jelenlétnek az alaptartalmát, mert most már a szomszédok be se kopogtatnak egymáshoz, ha nem látjuk egymást mondjuk néhány hétig akár, ugye? És hogy igen, ez minek köszönhető? Hát láttam a digitális létben.
1: Láttam, hogy jól vagy, miért kellene megkérdeznem, hát hogy vagy, igen.
2: Pontosan, és ezek a legnagyobb becsapások, és ez egy gyász. Tehát akárhogy is nézzük, ugye ezen a napon ugye sok helyen szoktak erről beszélni, de hogy beszéljünk már arról, hogy azért a digitális jelenlét egy alapvető lehetőség is, de valaminek a temetője is. Tehát valami eltűnik ezáltal bennünk, ami nagyon fontos lenne, hogy az élő térben megmaradjon, mert ha az nincs, és csak van a digitális, ahogy te is mondtad, hogy ott csak ilyen részlet jelenlét igen, van, és részleteket osztunk meg, akkor valami, ami az emberi bennünk, a tökéletesen tökéleten eltűnhet bennünk.
1: Igen. Na hát innen ettől a gondolattól fogjuk folytatni. Közben mondom a hallgatóknak, mert gyönyörű fülbevalói vannak Enikőnek. Hát amit hallanak, ilyen kis zörgés mögötte, ez a következő blokkban már nem fogják hallani.
2: Mindig harmadik évtizede médiázok, mégse jutott eszembe, köszönöm.
1: Előfordul. Jövünk vissza nem sokára a zene után, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Digitális halhatatlanságról beszélgetünk, illetve a hiány, mint jelenlét, a gyász, ezeket a témákat dolgozzuk fel, amennyire lehet ennyi időben, ugye, mert nyilván erre sokkal több idő kellene ahhoz, hogy jobban belemélyedjünk és kifejtsük. Ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy a digitális térben használunk egy, hát nevezhetjük állarcnak, egyfajta valamilyen valóságot, egy elképzelt, egy álomvalóságot mutatunk meg a többségnek, illetve azoknak, akik minket követnek. Miközben ugye mögötte azért biztos, hogy nem, hogy tehát egészen biztos, hogy mindenkinek vannak olyan titkai, sőt, van egy, lehet, hogy egészen más valós élete, amiről ugye nem tudunk. Innentől ez a szomszéd már nem kopog be, mert miért kopogna, hogy megkérdezze, hogy hogy vagyok, hiszen látja az online térben, hogy hát nagyon jól vagyok, minden virágzok, sőt, fiatalodtam is 25 évet, mert ugye már szűrőknek köszönhetően tényleg az emberek, tényleg, tehát, hogy kortalanok lettünk. Viszont amire itt úgy, ennél a témán ezt szeretnék mindenképpen átérni, ami engem, hát nem is tudom, úgy fogalmazom, hogy rémiszt, hogy olyan ismerőseim, akik már hosszú évek óta nincsenek velünk, feladja, most a Facebookról beszélek, hogy épp születésnapja van, és akkor látom, hogy ismerősök odaírják, hogy boldog születésnapot, miközben csak annyi fáradtságot kellene venni, hogy megnyitni az ő oldalát, és ott látja, hogy előtte még a gyász van, és akkor ráírnak, hogy boldog születésnapot. Ez egyszerűen számomra feldolgozhatatlan.
2: Morbid.
1: Tehát, hogy ezt, hogyha azt mondjuk, hogy digitális halhatatlanság, akkor ez az.
2: Igen.
1: De hogy ez jó-e?
2: A helyzet az, hogy nem tudunk róla, mert nem is beszéltünk róla az elmúlt évtizedben, hogy maga a digitális temetkezés mit jelent. A digitális temetkezés az azt jelenti, hogy van a social oldalaknak egy-egy olyan funkciója, hogy tulajdonképpen rendelkezni lehet akkor, hogyha már nem vagyunk, hogy mi legyen az oldalunkkal. De most erről oly kevesen tudnak, és még kevesebben rendelkeznek.
1: Illetve gondolom, aki tud, az se nagyon foglalkozik vele.
2: Nem, mert hogy majd, ha eljön az idő, ugye? De hát az időt nem tudjuk, hogy mikor jön el, nem feltétlenül akkor, mikor mondjuk egy öregedési folyamat végén arra számítunk, hogy esetleg akkor jön el az idő. Ez az élet-halál kérdésének a nagy részei, hogy mindenkinél máskor jöhet el az idő, és hogy az emberi felelősség, mikor nyomot hagy a világban, nagyon-nagyon fontos, hogy családon belül legyen az embernek egy bármilyen drasztikus, amit mondok, de egy ilyen dossziéja, valós dossziéja, amibe akár papíralapon, de hogy így rendelkezik azzal, nem csak azzal, hogy mi legyen az értéktárgyaimmal. Ugye, az már egy bevett szokás, hogy ügyvédnél rendelkezünk ezzel, hanem hogy a digitális lenyomattal, főleg akik vannak nagy követési oldalaik, vagy sok ember elérhető, stb., de hogy ez mindenkinek, akinek ott van digitális nyoma, rendelkeznie kéne azzal, hogy mi legyen akkor, hogyha véletlenül az élet úgy hozza, hogy elmegyünk, eltávozunk erről a földről. És ez nem csak egy technikai dolog tulajdonképpen, hogy akkor leírni azt, hogy akkor zárjátok le, vagy hagyjátok mindig ott. Tehát nem csak egy ilyen technikai kérdés, ne csak gomnyomás legyen a digitális temetkezés, hanem tulajdonképpen, hogy akik nyomot akarnak hagyni, akár a szakmájukba, vagy akár a magánéletükből, bármit, amit megmutatnak, hogy tulajdonképpen egyrészt azzal a tartalommal mi legyen, másrészt, hogy maga az oldal funkció mi legyen alapvetően, és ezzel mindenkinek szíve joga rendelkezni, de ezt meg kell, le kell írni, vagy meg kell beszélni a szeretteinkkel, vagy a családtagjainkat, vagy barát, vagy ügyvéddel, vagy bárkivel, mert hogyha erről nem rendelkezünk, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a barátok, vagy a szeretteink azzal, hogy de mit csináljak? Ha törlöm az oldalt, akkor olyan, mintha semmisét tenném az ő emlékét. Ezt szokták mondani.
1: De hogyha mondjuk
2: ez a dilemma.
1: Igen, azt nem tudom, hogy például, ha jelszavakat nem ismeri valaki, akkor be se tud lépni, hogy bármit megtegyen, vagy nem tudom, hogy erre.
2: Abszolút.
1: Gondolom, erre is azért van valami módja van annak, hogy ír az ember, nem tudom, bár én próbáltam, írtam már a Facebooknak, és hónapokig nem jött válasz, szóval.
2: Abszolút.
1: De hogy lehet, hogy ennek is van valami olyan megoldása, amivel lehet jutni valamire.
2: Igen, ilyenkor tulajdonképpen, hogyha az ember, igen, a Facebook azért nagyon sokszor nem feltétlenül gyorsan reagál, nekem most pont volt egy másik tapasztalatom, hogy azonnal reagált, mert ellopták az oldalaimat, és vissza tudtuk szerezni, igen. És nem is kellett hozzá semmit tennem, tulajdonképpen nem rontottam el semmit, és mégis másnak a birtokába került, de ez az életemben úgy megszokott, hogy néha viszik azt, ami az enyém, de hogy tulajdonképpen most jól reagált, nekem volt egy ilyen jó tapasztalatom, de tudni kell azt, hogy a hozzátartozók, hogyha nincs ilyen rendelkezésük tulajdonképpen, akkor hivatalosan ügyvéd által írhatnak egy hivatalos papírt tulajdonképpen, igazolva azt, hogy ők ismerték annak az oldalnak a tulajdonosát, és ilyen aspektusból, hogyha megvan a halotti anyakönyvi kivonat, és annak a másolatát elküldik, akkor a Facebooktól kapnak ilyen jellegű rendelkezéseket, de ehhez kell ez a halotti anyakönyvi kivonat, meg ügyvédi bevonás alapet. Ez főleg a nagy oldalaknál az igaz, mert a kis oldalakkal lehet, hogy nem válaszolnak, és nem, hogy mondjam, nem reagálnak ilyen szempontból erre. Tehát, hogy vannak erre azért lehetőségek, de ezek is most alakulnak, no lám, 10 év alatt mi is most beszélünk először ilyenről, mert ez fontos, mert az tényleg nagyon morbid dolog, mikor elhunyt embertársaink oldalára évek után ráírnak. És ugye van egy másik lehetőség, hogyha valaki úgy rendelkezett, hogy ne törőjék, mert ő ez a halhatatlan akar maradni, és mindig emlékezzenek rá, vannak az embereknek ilyen vágyaik, akkor tulajdonképpen emlék oldallá lehet minősíteni, és akkor tulajdonképpen ott azt is át lehet szerkeszteni.
1: Amire én kíváncsi vagyok még, de most zene jön, meg jönnek majd mindjárt a legfrissebb hírek is, és arra aztán visszatérünk avval, hogy vajon mennyire valós ez a digitális halhatatlanság, mert ugye mindez, amiről beszéltünk, ez igazából ez maga digitális halhatatlanság, hogy valaki eltávozik, és még 10-15 évig is meg tudjuk nézni a fotóit, meg tudjuk nézni, hogy mihez mit kommentelt, milyen gondolatai voltak, stb. Hogy ez mennyire valós, vagy erre szükségünk van-e, vagy ez hogyan, ez jó-e nekünk, ezzel fogjuk folytatni, okay. De most előjöjjön életörömzene, aztán legfrissebb hírek is innen folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en. Szép jó reggelt kívánunk mindazoknak, akik most csatlakoztak hozzánk. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk a digitális halhatatlanságról, a hiányról, mint jelenlétről. Hogyha azt mondom, hogy a hiányról, mint jelenlétről, és mondjuk digitális halhatatlanság, ha ezt a kettőt így egymásra fűzöm, most mindegy, melyiket mondom előbb, vagy melyiket, akkor elgondolkodom azon, hogy a digitális térben, ugye, amit, ahol abba hagytuk a zene és a hírek előtt a beszélgetést, hogy van, aki köszönti a másikat, amiközben már évek óta nincs velünk, de kiadja az oldal, hogy születésnapja van XY-nak, és akkor automatikusan beírom, hogy boldog, már én nem szoktam, de hogy automatikusan odaírják, igen, hogy boldog születésnapot.
2: Mert hogy van egy ilyen gomb, hogy egy
1: igen,
2: gombnyomása.
1: Így van, aha, így van. És az jutott, arról beszélgetünk, ugye itt a zene és a hírek előtt, igen, hogy a gombnyomással, tehát hogy kiadja, hogy van születésnapja valakinek, és akkor XY rámegy arra, hogy még kiknek van, ott van, hogy 5 születésnap, és mindenkinek csak egy, rá kell klikkelni, hogy boldog születésnapot, tehát be se kell írni, tehát már erre a fáradtságot se kell venni, tehát effektív nem megy rá az oldalára megnézni, hogy ő valójában tényleg köztünk van-e még, hanem csak elküldi a boldog születésnapot.
2: Igen.
1: Na most ez nyilván a hozzátartozóknak okozhat amúgy, nem is, hogy mit okozhat. Mit gondolsz erről?
2: Hát egyrészt borzasztó felkavaró, hogy olyan világban élünk, hogy ennyire gomnyomásra működünk, és nem figyelünk oda egymásra. Ugye ez a digitális tér éri el bennünk alapvetően. Másrészt pedig ugye elhiszem, hogy valaki jót akar, hogy boldog születésnapot kíván gomnyomása, de ne tegye. Tehát vagy megnézi a másikat, ha nem tud róla semmit, hogy amúgy mi újság van vele, és esetleg személyesen köszönti, vagy ha nem, jobb nem tenni ilyen dolgokat. Tehát, hogy nagyon könnyű a gomnyomásos megoldásokra igent mondani, és nagyon sokszor inkább nemet kell mondani, mert ha amúgy engem nem érdekel valaki 5 évig, hogy mi van vele, és semmit nem tudok róla, és küldök egy gomnyomásos szülnapot, hogy is lettem én érzéketlen egy kicsit ebben a digitális jelenlétben.
1: Nagyon,
2: tehát érdemes,
1: igen,
2: így ezeken elgondolkodni. És a helyzet az, hogy azért, mert a digitális jelenlétek funkciókat dobnak föl, hogy ők mindig variálnak dolgokat, hogy mi egyre több jelenléttel felhasználóbb legyünk.
1: Igen.
2: Mert alapvetően ez egy jó dolog, hogyha én életben vagyok, és valaki engem felköszönt, mert mit ér el nálam? Eszébe jutottam. Azt nem fogok azon gondolkodni, hogy hát a Facebook jutott eszembe, amúgy meg lehet, hogy nem is érdekli, hogy mi van velem.
1: Nekem
2: is
1: írnak olyanok,
2: egy dopamint,
1: igen,
2: ugye?
1: Boldog születésnapot írnak olyan emberek, akit azt se tudom, hogy miért ismerősem,
2: honnan ismerem.
1: Nyilván, hát jó, most nem fogom elküldeni a francba, nem fogom megkérdezni minden egyes boldog születésnapnál, hogy te ki vagy és miért vagy itt. Megtehetem nyilván, hogy törlöm, de szóval, hogy nyilván még a kezdetén, amikor az ember létrehozta ezt az oldalt,
2: igen,
1: az oldalait, akkor
2: meg kellett adni a születési évszámot, és
1: igen,
2: nem biztos, hogy volt arra funkció vagy lehetőség, hogy ne adja meg. Ugye amikor így egy nem élő társunk iránt ráírnak az emberek, akkor az van, hogy ugye földobja mindenhol, minden felületen,
1: igen,
2: azt, hogy na ez az oldal mobilizálódott, ugye az algoritmusok egyszerűen csak azt érzékel, hogy végre ezen az oldalon van mozgás, ezáltal az ő ismerősé, régi ismerősé kapcsán feldobják, és ezáltal lesz, akit ez felzaklat, lesz, aki kiborul, hogy gondolhatja valaki, hogy ugye ráír egy ilyen boldog szülinapot dolgot, és egész egyszerűen fölzaklatódik a lélekben
1: ez
2: az, hogy milyen világban
1: semmiképpen
2: élünk.
1: Igen, nem, ez pozitívan semmiképpen nem
2: biztos,
1: hat.
2: Biztos, hogy nem. Azt szoktam látni, és az a kutatói tapasztalat tulajdonképpen, hogy még az első évben, ugye, ahol nincs ilyen digitális rendelkezés a temetkezés kapcsán, hogy mi legyen az oldalammal, ott nagyon sokszor meghagyják az oldalakat, mondván, hogy az emlékét őrizzük, és így tudjuk életben tartani, uh-huh, őt. De utána ugye ezek a funkciók bármikor megtörténhetnek, hogy valaki ráír az oldalra, és ezáltal az ismerősöknek földobja az oldalt. Olyan mértékű ilyen, hogy is mondjam, ilyen feltépettséget okoz a lélekben, hogy rögtön dű, harag, felháborodás, és szinte egy agresszív indulat keltődik, tehát semmiképp nem segíti a gyász folyamatot.
1: Nekem óriási nagy kérdés az, az is, hogy miért kell a digitális térben valakinek az emlékét őrizni vadidegen emberek előtt, úgymond, mert hogyha nyilván az ismeretségi körben, vagy az ismerősök között vannak közeli ismerősök is az emberek, de vannak azért olyan távoli, hogy tényleg nagyon-nagyon messziről jött ismerősök. Igen. Tehát, hogy miért kell, miért van erre szükségük?
2: Igen. Nagyon érdekes, mert az első hónapokban az a tapasztalatom, amit az emberek, kliensek beszámolóiból hallok, hogy jó volt rámenni és megnézni, hogy mit beszéltünk utoljára, mihez szólt hozzá, milyen reakciót adott, vagy mi volt az utolsó, ahhoz az emberek adnak egy ilyen misztikus dolgot, hogy mi volt az utolsó fotó, utolsó történet, vagy mi az, amit rám írt, olyan, mintha keresnék ebben azt a fajta, ilyen digitális keresésnek szoktam nevezni, azt a fajta lételemet, hogy vajon tudjuk-e, érezzük-e azt, hogy mikor jön el az utolsó pillanatunk, akár egy utolsó fotóból, utolsó megszólalásból. Tehát az embereknek látom, hogy van egy ilyen digitális keresése, és adnak ehhez valami spirituális varázslatot alapvetően.
1: De ezt a saját felületemen meg tudom nézni, tehát a messenger üzeneteket, tehát ahhoz nem kell, éljen az ő, ugye? Tehát azt nem tudom, hogyha megszüntetnek egy oldalt, akkor én látom-e az üzeneteim,
2: mert szerintem igen. Ha megszüntetnek egy oldalt, akkor minden más eltűnik, de én úgy tudom, hogy vannak olyan funkciók, ugye most, hogy a messenger és a Facebook már külön van, tehát most már van olyan funkció, hogy például a messenger felett meg tud maradni. De józanoknak kell lennünk, hogy tulajdonképpen, ha 2 év múlva megmarad, miért is akarom megtartani? Hát nem attól fog az emlékeimben tovább élni valaki, hanem attól, ami az offline jelenlétben mi ketten megszültünk, amikor találkoztunk, vagy kapcsolódtunk.
1: Nyilván ez, amikor megtörténik egy haláleset, akkor az szerintem jó érzéssel tölti el a hozzátartozókat, a rengeteg hogy mondják ezt, a részvétnyilvánítás, meg az, hogy milyen sokan ott vannak. Tehát ez egy ilyen, ad egy ilyen nem is tudom, segítséget, vagy ilyen tartást, tehát hogy megtartja az embert, jó érzéssel tölti el, de ennek ott az szerintem vége is van, még lehet, hogy van egy ilyen kis kifutása, de ezzel nem kellene tovább foglalkozni.
2: Kicsit olyan, mintha életben akarnánk tartani azt, akit a sors már elszólított, és már el kéne engednünk.
1: Igen. Hát életörömzene jön, bár most ez olyan furán hangzik egy ilyen témánál, de életörömzenét hozunk, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, nem sokára maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk a digitális halhatatlanságról, a gyászról, a hiányról, mint jelenlétről. Hát sokféle szempontból körbejártuk ezt a témát így ebben az órában. Az beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify, iTunes-on is elérik. Van egy ingyenesen letölthető applikációnk is, ott is meg tudják hallgatni, úgyhogy érdemes egyébként visszahallgatni. Már csak azért is, hogy egy picit átgondolva mindazokat a gondolatokat, amit mi megosztottunk, máshogyan állni hozzá ehhez a digitális térhez. Hogy én azt gondolom, hogy a hallgatóinkból legalább egy-kettő ezen elgondolkodik, és máshogyan fogja ezek után nézni, kezelni a saját felületeit, akkor azzal már nagyon sokat elértünk. És itt mi főként a Facebookról beszéltünk, mert ugye egyrészt nyilván az Instagramot is nagyon sokan használják, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a Facebookot többen használják, de valahogy mégis az van így fókuszban rengeteg szempontból. De azóta már létrejött egy csomó más, a TikTok, és hát folytathatnám, hogy milyen felületek. Tehát egyre több felületen tesszük le a digitális lábnyomunkat. Egyre több felületen van lehetőség arra, hogyha valaki eltávozik, akkor ott maradjon minden, mert nem tudják a hozzátartozóik mondjuk esetleg időben kezelni ezeket a digitális temetkezést, ugye, ahogy te mondtad. És még egy dolog eszembe jutott, hogy a hiány, mint jelenlét, hát ezek a social felületek, ezek igazából nem a hiányból születtek.
2: A hiányból születtek, és hatalmas hiányokat állítanak elő. És ezt muszáj kimondani bátran, mert ez most már kutatóanyag, kutatott anyag tulajdonképpen, és olyan hiányokat állítanak elő, amit például az offline jelenlét hiánya nem állít elő. Tehát konkrétan amennyire gyorsan termel egy like, egy boldog szülinapot kívánás, stb. Dopamint és szerotonint az agyban, ennek a megvonása olyan gyorsan termel hiányokat. Igen. Ezt meg kell értenünk. Tehát például, hogyha mondjuk mi ketten időnként találkozunk, és hogyha egy ideig nem találkozunk, hiányzunk egymásnak, de ezzel a hiánnyal valahogy megtanultunk együtt élni. Most csak azért használom a mi kapcsolódásunkat,
1: hogy nyilván, hát itt nem
2: másról beszéljünk,
1: közt, ugye?
2: És a digitális hiány az pedig egy olyan jellegű dolog tulajdonképpen, hogy amennyire gyors függőséget okoz, olyan jellegű hiányokat okoz, hogy az ember szenved tőle szinte fizikai tünet szintjén. Ugye ezt diákoknál...
1: Tehát kijön az offline életbe, akárhogy is nézzük.
2: Abszolút, igen. És ugye diákoknál nagyon erős szorongásos tüneteket tud előállítani, de miért csak a diákok kapcsán beszélünk, mikor már idős korosztály is használja, és az idősek
1: ebbe
2: is
1: így van, pont ezt minden korosztály használja, igen. Ezt igen. Látni kell és igen. Tudni, igen.
2: Tehát ez egy komoly gyász, és hogy kell ezekről a gyászokról beszélni, mert hogyha azt gondolja valaki, hogy biztos azért érzem így magam fizikailag, meg mentálisan, mert a párom régen hozott nekem csokorvirágot, akkor érdemes mögé tenni azt, hogy is vagyok én a digitális lenyomataimmal, meg azokkal a függőségeimmel, hogy mit okoznak, és milyen hiányt okoznak, mert oké, hogy okozza azt a szerotonin, de milyen hiányt okoz. Tehát kell ebben is egy önismereti elmélyülés, és én azt szoktam mondani a szakembereknek, szoktam javasolni, hogy bármit is gondolnak erről az egész social világról, meg jelenlétről, muszáj önismereti szinten betegyék az anamnézisükbe azt, hogy rákérdeznek az emberek életébe, hogy hogy is vannak ezzel, mert bizonyos szorongásokat, bizonyos hiányokat ez okoz, és nem más.
1: Ugye itt social felületekről beszélünk. No, de itt van a másik nagy kérdés, a mesterséges intelligencia, ami most már itt van az életünkbe.
2: Jelen van.
1: Konkrétan is olyan szinten erőteljesen tört be, legalább olyan erőteljesen, mint annó a social felületek, vagy annó a mobiltelefon használat, igen. Ugye, hogy konkrétan kezdünk nem tudni élni nélküle, tehát igen. Már mindenki használja valamilyen szinten nyilván, van, aki jobban ismeri, és sokkal inkább tudja használni, van, aki kevésbé is csak az alapdolgokat, de mindenki használja szerintem már. Mi van akkor, most eszembe jutott egy ilyen, hogyha a mesterséges intelligencia mondjuk újraalkotja az elhunyt szemét, amire már ugye akár lehet hogy is lehetőség. Hát lehet, hogy még itthon nem, de Amerikában, Kínában, Japánban simán igen, már van ilyen. Ez szerinted segítheti, vagy inkább akadályozza a gyászt, a feldolgozást?
2: Nem gondolom, hogy segítheti. Még azokban a helyzetekben is, ahol idő előtt távozott el egy szerettünk, és úgymond egy ilyen hiányzó történet van bennünk, hogy vajon mi lett volna tovább él ezen a földön és együtt. Tehát ez egy álbecsapás, hogy egy ilyen videó, egy ilyen fotó és a többi.
1: De a mesterséges intelligencia ugye nyilván többet csinál.
2: Nyilván összöveget is, meg mindent, igen, most próbálok globálisan megközelíteni ezt a témát tulajdonképpen, de hogy nem tudja segíteni, mert az nem valódi jelenlét. Az inkább egy felkavaró, hogy bocsánat, hogy ezt fogom mondani, de olyan, mint mikor a szép marhahúslevest főzöd, és belenyúlsz egy fakanállal, és felkavarod az egészt. Hagyni kell szép lassan, hogy alakítsa magát. És ilyen aspektusból azt megértem, hogy ez ilyen felkavaró dolgok, hogy ezekre még nincs most kutatás, ugye, hiszen ez nemrég kezdődött, hogy aktívan jelen van az életünkben, főleg itt Európán belül egy picit lassabban alakul ez az egész, Európán kívül meg ma olyan természetesnek tűnik egy csomó kontinensen, de nagyon fontos megértenünk azt, hogy maga a gyászt, maga a elhunyt szerettünk hiányát nem fogja se pótolni, se segíteni nem fogja az, hogy hogyan éljünk együtt.
1: Igen, egyetlen egy esetben gondolom, hogy lehet, hogy mégis, hogyha az ember eljut oda, hogy olyan szinten lesz érzelmileg már sekélyes, és olyan szinten lesz az online világ rabja, hogy konkrétan már nincs szüksége a fizikai kontaktra, nincs szüksége, hogy eljusson oda, hogy valakivel beszélgessen, megölelje, mert hogy ugye, és én nem akarok ördögöt festeni a falra, én nagyon pozitív ember vagyok,
2: de ez a világ,
1: ezt a tendenciát láthatjuk.
2: Há,
1: hát, hogyha eljutunk oda, hogy az ember már erre nincs szüksége, akkor tökéletesen elég egy online, egy nem tudom, egy chatbot, vagy nem tudom, aki hát, épp a volt szerettem, de hogy teljesen jól el tudok vele beszélgetni, csetelgetek, kérdezem, válaszol. Lehet, hogy ez ki fogja elégíteni a majd a jövőbeni embernek a szükségleteit.
2: Na, ez nagyon jó, hogy így mondod, és nagyon jó, hogy így hoztad be, mert ez a világ jön el. És hogy ez erre törekszik mindaz a világi átalakulás, és hogy ezt hiteti el ugye az idegrendszerrel azáltal, hogy már most alakítják hát az idegrendszer reakciókat, szokások által, hogy ezt hiteti, hogy ez elég, hogy ez nekem bőven sok, nem kell ennél több, kvázi az offline külvilágban való megélést tulajdonképpen áthelyezi egy ilyen világba. És az idegrendszer igenis alakítható, egy éleken keresztül tanítható, ennek van egy nagyszerű része, hogyha történik velünk valami rossz dolog, akkor át tudjuk írni, át tudjuk programozni az idegrendszerünket. Na csak ez az egész, ha ide átprogramozza, amit te mondtál, akkor valójában véve az offline jelenlét, az offline megküzdés, az offline találkozóknak nagyon-nagyon lejjebb értékelődik például a szerotonin-dopamin hatása, és ha csak az online, meg a mesterséges intelligencia, meg a kreált robotok, stb. Fogják ezeket a hormonális szinteket elérni, akkor arra fogunk vágyakozni, azt fogjuk normának és normálisnak
1: hát
2: tartani.
1: Hát bízom benne, hogy nem mindenki, tehát kivételek lesznek, és akkor is meg lesz a megosztottság, mert lesz, aki az online és a robotizációs, lesz, aki a valós élet és az offline világnak, tehát hogy abban szeretne élni, vagy abban akar élni. Ehhez kell a tudatosság, és egyébként ez párhuzamosan indul. Én úgy látom az utóbbi időben, hogy elindult ez a nagy mesterséges intelligencia, robotizáció, stb., és mellette egyfajta tudatosságot építő közösség, vagy nem is tudom, az emberiségnek egy része, ugye saját tudatosságán dolgozik, és szóval szerintem lesz ebben is megosztottság. Én bízom benne, hogy minél többen lesznek a tudatosság oldalon, és az offline térben próbálnak majd kapcsolódni, és élni, és megélni. Enikő, nagyon köszönöm, sajnos nagyon gyorsan el kell köszönnünk, járt az időnk, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy egy hónap múlva újra találkozunk.
2: Így lesz.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodaba-Üzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A Tisza kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Jelenleg 5

0: A filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból.
1: Időjárás.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Some days you're the only thing I know.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Mi sem időszerűbb, hogy beszélgessünk biztonságtechnikai szempontból az utazásról, tehát utazás és biztonságtechnika, így a nyár közepén. Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében, és Deszi természetesen. Sziasztok, és akkor ma erről beszélgetünk. Szia Petra!
1: Szervusztok!
0: No, hogyha utazás és biztonságtechnika, akkor az ember lányának civilként, nem szakértőként eszébe jut azonnal a repülőtér, az ottani biztonsági rend, a csomagok, a nem mond ki hangosan szavak, mondjuk egy hosszú vonatúton az ottani biztonságtechnika, hogyan vigyáznak rám, mire figyelnek, figyelhetik-e a kupét, vagy mondjuk egy óceánjáró, mi a helyzet, ilyesmikről is beszéljünk.
1: Rendben, és nagyon időszerű is a kérdés, illetve a téma. Az utazásnál elsősorban ugye azokra a pontokra kérdeztél rá, amikor előzetesen beszéltünk erről, amik a repülőtér, a pályaudvar, egyebek, amik minden esetben egyébként kiemelt biztonsági fokozatú helyszínek. Ezek egész egyszerűen azért, mert hogy az ország elleni támadásnál ugye elsődleges célpontok ezek a közlekedési központok. Ezért is van az, hogy megerősített biztonsági őrség vigyáz rájuk, kiemelt technológiák vigyáznak ezekre a pontokra, és ezeken a pontokon viszonylag biztonságban érezhetjük magunkat egy közúti közlekedés, egy mit tudom én, egy autópálya melletti benzinkúthoz képest. Bár ott is már hál' Istennek eléggé magas szintű technológia vigyáz az emberekre. De ezeken a helyszíneken, a kiemelt helyszíneken még fontosabb az, hogy nagyon odafigyeljenek arra, hogy ne történjen olyan esemény, ami esetleg több embernek is kárt, vagy esetleg halált okozhat. Uh-huh. Ezért van az, hogy ott elsősorban az elhagyott tárgyakra nagyon oda kell figyelni, nem csak a technológiákkal, tehát nem csak kamerarendszer figyeli ezeket az elhagyott tárgyakat, hanem vannak olyan járőr párok is, akik mászkálnak a repülőtéren belül, ezek nem egyenruhás, hanem civilruhás munkatársak, például ők ezekre kiemelt figyelmet fordítanak, pontosan azért, mert ugye az ilyenekben szokták elhelyezni azokat a robbanó szerkezeteket, amiknél a felrobbanása esetén igen komoly károkat tudnak okozni. Tehát ezek azok, amikre odafigyelnek, illetve magukon a vasúthálózatoknál lévő nagyobb csomópontoknál is ugyanezek a szabályok érvényesek. Ugye ott is az elhagyott tárgy az elsődleges szempont, illetve mindenfajta olyan atrocitás, ami esetleg az utazó közönség között történik. Ezekre is oda kell figyelni, és ugye most már hál' Istennek olyan analitikák állnak a rendelkezésre, amik még ha nem is figyeli, monitorozza folyamatosan a kamerákat az őrszolgálat, akkor is felhívják a figyelmet arra, hogy itt valami történik, és hogy oda összpontosítsanak védelmi erőket. Tehát ezek mind arra szolgálnak, hogy mi utasok, akik utazunk, nagyobb biztonságban tudjuk érezni magunkat, és higgyét erre, hogy nagyon-nagyon sok olyan rendszer van, ami erre vigyáz.
2: Illetve az jutott még eszembe, hogy Amerikában az biztosan, vagy a Amerika felé tartó repülőkön mindig van legalább egy olyan kolléga, aki civil ruhában van, és akkor ott utazik velünk a repülőn, viszont az a cél, hogy folyamatosan monitorozza, és hogyha kell, akkor avatkozom be, hogy ne történjen semmilyen sajnálatos eset. Azt nem tudom, hogy ez mennyire van így Európában.
1: Nálunk is ugyanez működik, tehát nem csak az amerikai filmekben, a légi marsalok, ugye erről beszélünk, akik rejtve, civil ruhában, magukat nem felfedve utaznak az utazók közönséggel, de amennyiben valamilyen olyan esemény történik a repülőn, amire föl kell, hogy lépjen, akkor azonnal felfedi magát, ugye, és ellátja a baját annak, aki esetleg valamilyen
0: minden repülőúton
1: töri a fejét.
2: Én úgy tudom, igen. Minden.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Van valaki, akinek ez a munkája, hogy akár egy 2,5 órás Budapest-Párizs repülőúton,
2: vagy egy 10 órás repülőúton.
0: Mert a 10 órás az oké, tehát hogy ott azért több idő van baj csinálni.
1: Uh-huh. Így van, vagy egy transatlanti járaton, vagy egy távol-keletre irányuló repülésnél, amikor deciletájvonon jártunk, akkor én direkt néztem is a repülőn, hogy ki lehet az. Hát nem jöttem rá így elsőre. De hogyha történt volna valami, akkor valószínűleg egyből kiderült volna, hogy ki is az a rejtett személy, aki vigyáz az utasok biztonságára. Ez elemi érdeke egyébként a repülőtársaságoknak is, tehát kell, hogy egy olyan biztonsági személyzet legyen, vagy kiképzett személyzet legyen a gépen, aki képes arra, hogy a kisebb atrocitásokat le tudja gyűrni, illetve hogy legyen egy olyan képzett személy, aki fel tud lépni esetleg egy olyan személy ellen, aki rendzavarásra adja a fejét.
2: De akkor megnyugodhatunk, hogy hiába jönnek a technológia, meg itt vannak, illetve a robotok, drónok, mégis mindig szükség lesz egy-egy emberre.
1: Ez így van, ezt én mindig elmondom, hogy akármilyen jó egy technológia, az emberre mindig szükség van.
0: Ugye 9-11 óta változtak meg az utazáshoz kapcsolódó biztonságtechnikai szabályok, szigorodtak meg nagyon. Egy kicsit utazzunk vissza az időben. Milyen volt akkor, Feri? Mi változott ahhoz képest? Nagyon sok minden szigorúbb lett. Ugye itt vannak ezek a bizonyos folyadékmennyiségek, amiket fölvihetek a repülőre, amit egyébként mellékesen jegyzek meg, és ez most csak egy része a kérdésnek, meg ennek az egész témának, hogy 9-11-hez képest mi volt akkor az előtt, és mi lett az után, de 100 milliliter ugyanúgy fölvihetek valami robbanóanyagot is, vagy fölvihetek
2: de
0: valami
2: sem. Szerintem annak az intenzitását, vagy a folyadéknak a viselkedését biztos figyelik azok a berendezések, amelyeken haladnak, igen.
0: Tehát, hogy nem, mert ezt nem értjük soha. Hogy akkor
2: igen, igen.
0: Vagy igen, vagy nem, a 100 millinek mi értelme?
2: Feri tudna erről egy kicsivel többet nyilatkozni, mert ugyebár a 90-es évek elején a reptéren dolgozott, mint a Védelmi Szervnek a kollégája.
1: Határőr voltam és sorállományú határőr voltam. Isten igazából ott nekünk nem a biztonság volt, hanem az útlevél volt az, amivel meg kellett küzdenünk. Ugye különböző országokból jövő ilyen-olyan okmányokkal összetákolt albán diplomata útlevéllel és egyebekkel küzdöttünk. De igen, elég szoros együttműködésben kellett dolgoznunk ott a helyi biztonsági személyzettel is, akkor még egy egész más volt, illetve pont akkor történt abban az időben egy olyan Izrael elleni támadás, amikor Tel Avivban volt egy repülőtéren egy robbantás, és utána az összes Tel Avivból érkező, vagy abból a térségből érkező gépnél ott a Mossad biztosította a biztonsági őrség feladatait. Tehát
0: azt annak idején, bocs, lehetett is látni, igen, akkor még volt Ferihegye 1, emlékszem, tehát hogy működött normálisan, nem kargó reptér volt, és nem rendezvényhelyszín, hanem repülőtér, és emlékszem, hogy lehetett tudni, hogy mikor érkezik eláll járat, mert hogy ott voltak a saját katonáik.
2: Meg ők azért elég illathatóak voltak. Gondolom, direkt nem.
0: Ez most is
1: ők
0: így
1: nem,
0: van.
1: Ők nem rejtettek voltak, és nem civilben, hanem egyenruhában, felszerelve. Tehát elég egyértelmű volt, hogy ha valami van, akkor ők föl fognak lépni.
0: Most is így van?
2: Szerintem most is így van, mert néha, amikor utazok, és akkor megy a Tel Aviv felé egy repülő, akkor ott külön van az utasfelvétel, akkor külön van az
0: ellenőrzés. De akkor is, hogyha mondjuk egy fapados, úgynevezett köznyelvű.
2: Én úgy tudom, igen, ezt ők megtartottak.
1: Mm. Így van, tehát ők az izraeli állampolgárokat védik, és nem az izraeli államfőket. Tehát ugye ez egy fontos és lényeges különbség. Nem is nagyon találkozik ugye általában a kiemelt delegációkat szállító gépek, amik teljesen külön gépek, ugye nem úgy, mint a mi miniszterelnökünk, hogy felül a vízre és repül ide-oda-oda, hanem amikor külön géppel érkeznek, ugye azok egy teljesen külön terminálba is vannak bevezetve, tehát ott egy teljesen elkülönített folyosóról beszélünk, de egyébként az izraeliek egyébként is egyszerűen hihetetlen, mennyire odafigyelnek a részletekre. Nem véletlenül, tehát ugye nekik azért a történelem során igen sok támadást kellett elviselniük és elhárítaniuk, ha tudták, és ők valószínűleg sokkal több tapasztalattal is rendelkeznek, mint egy idézőjelbe téve egy átlag európai ország.
2: Hát igen, meg ő nekik nagyon előre haladt a technológia, illetve azok a megoldások, amelyek a biztonságot megőrzik. Viszont ha már erről beszélünk, akkor vannak azok a határátkelők, ahol rengetegen közlekednek ilyenkor nyáron, lássa, mikor a vendégmunkások elindulnak, és akkor azért Magyarországnak van határa Szerbiával, Szerbia nem Schengen ország, és akkor ott ilyenkor szerintem rengeteg a nyomás azokon a vidámi szerveken, amelyek ellenőrzik a kocsikat, az útleveleket, illetve biztosítaniuk kell, hogy semmilyen atrocitás ne történjen, de másfelől meg ne legyenek órakon át fenntartva az emberek, ha nem tudjanak szabadon közlekedni.
1: Így van, erről eszembe jutott pont, amikor Bulgáriába mentünk nyaralni családdal, és akkor egy nagyjából 3 órát kellett várni a határon.
2: Én hetet vártam.
1: Panaszkodtam a Destinek, ő megmondta, hogy ez semmi jöhetett. Igen, hát ez mondjuk a feltorlódott utastömeg miatt is alakult így, illetve az, hogy ott egy olyan határátkelés történt, amikor schengeni és nem schengeni övezet találkozik. Ez mindig is egy olyan lassító tényező volt, amit el kell látni. Egyébként Magyarországon a határőrséggel közösen volt olyan koncepcióterv kialakításunk, amikor azt próbáltuk, hogy technológiával hogy lehetne ezt gyorsítani. A legkülönbözőbb technológiákat soroltattuk fel. Volt olyan, ami a közúti közlekedést vizsgálta, és amennyiben torlódást tapasztalt az egyik határátkelő viszonylatban, akkor automatikusan egy táblára kiírta, hogy javasoljuk, hogy egy másik határátkelőt vegyen igénybe. Tehát ugye ezzel is csökkentve azt a fajta nyomást, amikor nagyon-nagyon sok ember akar átmenni egy bizonyos határátkelő helyen. Ugye a nyugati határviszonylatban a hegyes halom a legismertebb és a legközkedveltebb, de azért nyugat felé lehet más határátkelő pontokon is elhagyni az országot, és ilyenkor erre föl tudjuk hívni a figyelmet, és ez teljesen automatikusan tud működni, egész egyszerűen azzal, hogy a torlódásokat, a feltorlódott kocsisorokat felismerve egy olyan parancsot adunk ki, hogy egy táblára írjuk ki azt, hogy melyik határátkelő helyet javasoljuk. Tehát ilyen jellegű technológiai újításokkal is próbáljuk javítani a helyzetet. Ez természetesen mondjuk a déli határrészre, a szerb határrészre, ahol fizikai akadály is épült, ugye itt a kerítésről beszélünk. Azért a kerítés sem csak egy kerítés. Rengeteg olyan technológia van még a déli határon, ami teljesen nyilvános, tehát ezek nem titkok, amiket most elárulok, hanem olyan technológiákat kellett oda beépíteni, kezdve a termokameráktól a drónokig, amik szintén termokamerával vannak felszerelve. Ugye ezek a hőkamerák arra jók, hogy teljes sötétségben is gyönyörű szépen a hő tartományokat felismerve azokat az illegális határátkelőket jelezze, akik az éjleple alatt próbálnak behatolni egy országból egy másikba.
2: Hát igen, illetve ugye a kerítésekben is szintén vannak érzékelők, vagy a kerítés körüli földön, hogyha mondjuk valaki rálép, akkor a súlynál fogva, akkor érzékeli, hogy akkor ott egy emberrel közlekedik. Illetve Feri, volt neked olyan projektet, amikor mondjuk lehetett ledemozni az, hogy megfelelően történik-e egy-egy kocsi vagy egy embernek a beléptetése, hogy akkor minden olyan forgatókönyv szerinti feladatot elvégeze a kolléga ahhoz, hogy biztosítsa, hogy semmilyen visszaélés ne történjen.
1: Így van, ez a határőrizeti ellenőrzésre vonatkozott, amikor előírások mondják azt meg a határőrnek, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egy teljes körű biztonsági ellenőrzést végrehajtson egy gépjárműben, és amennyiben ezek a pontok nem teljesültek, egyébként ezt a kiképzésben is tervezték bevezetni, tehát nem csak és kizárólag éles helyzetben, hanem a kiképzés során is, amikor az oktatóknak nem kell, hogy ott legyenek folyamatosan végig a gyakorlás alatt, hanem egész egyszerűen egy videófelvételen rögzítve, kiemelve azokat a hiányosságokat, amik történtek, azokkal fölhívjuk a figyelmet a hallgatóknak, hogy mire kell jobban odafigyelni, esetleg melyik ponton hibáztak, melyiket hagyták ki.
0: Privát utazásnál, tehát hogyha nem szervezett útra megyünk, hogyha nem a reptéri, a vasúti, az utazó eszközöknek a biztonságtechnikájáról beszélgetünk, vagy a pályaudvarokéről, vagy a buszpályaudvarokéről, én magam mit tehetek meg a saját magam érdekében? Hogyan állíthatom a saját oldalamra a biztonságtechnikát? Milyen privát biztonságtechnikai eszközök vannak, amik biztonságosabbá tehetik az utazásomat, a nyaralásomat?
2: Én szerintem mindenképpen ugye kell neked ahhoz igazodni, amely az adott országba az elvárás. Tegyük föl, van egy olyan város, ahova az a kívánalom, hogy akkor ne menjél este egy adott kerületbe, vagy egy sötét utcába, illetve mindig úgy tarts az értékeidet, hogy akkor teljesen kézbe legyenek, vagy tud megfigyelni, hogy akkor senki ne nyissa ki a táskadat, és ne vegye ki onnan a dolgokat, mert ugye saját magadnak is csinálsz kellemetlenséget, mert aztán menni kell a rendőrségre, és így tovább, vagy ne eledj szoba olyan emberekkel, amelyek gyanúsak. Itt elég sok dolog az, amit tehetünk ahhoz, hogy utána ne legyen semmilyen problémánk, vagy testépségünk, az sérüljön.
0: Ez az egyik része, de technikai szempontból. Érdemes-e magammal vinni minikamerát? Érdemes-e magammal vinni, nem tudom én, táskariasztó eszközt? Tehát egy csomó minden van már, ami segíthetsz nekem.
1: De semmiket elmondott, nekem arról az jutott eszembe, hogy az egyik legfontosabb fegyver, amit magaddal kell, hogy vigyél, és mindig legyen is nálad, ez a józanész. Tehát amikor nem adsz lehetőséget arra, hogy bármilyen lopási vagy egyéb esemény történjen veled kapcsolatban, igen, hogy a táskát azt rejtve teszed, a nem nyitott táskával rohangálsz, nincs nálad sok készpénz és egyéb olyan általános jó tanácsok, amiket érdemes betartani ebben az esetben. A másik pedig az, hogy hál' Istennek a technológia fejlődése során most már olyan eszközök vannak a kezünkben, gondolok itt a telefonra, amik bármikor akár egy élő live közvetítésre is alkalmasak. Elég nagy az elrettentő hatása azoknak az elkövetéseknek a viszonylatában, amikor valaki föllép presszíven vagy ártó, rabló szándékkal valaki ellen, és az elindít egy Facebook live-ot például, akkor az eléggé el tudja rettenteni azt, aki ezt végrehajtja. Volt már több olyan eset, amikor beszámoltak arról, hogy csak annyi, hogy elővette a telefonját és ráirányította az emberre, még csak el se kellett indítani semmit, csak közölni vele azt, hogy az így live, hogy élőben megy, és már akkor egy menekülőre fogta a dolgot. Tehát ezeket érdemes kézközelben tartani, vagy ilyen nyakbaakasztós telefontartókat is lehet most már kapni bárhol, amivel nagyon gyorsan tudunk akár rögzíteni is olyan eseményeket, amik később esetleg jól jöhetnek. Más egyéb ilyen bőröndriasztó, meg táskariasztó, meg igen, ezeket is lehet. Én mindig abban a hitben voltam, hogy ha én oda megteszek mindent tőlem telhetőt azért annak érdekében, hogy biztonságos legyen az utam, akkor nagyon nagy gond nem lehet, hál' Istennek legóbb gond, nekem nem is volt még semmi ilyen gondom, de az sem jó, hogyha az egész utazás alatt azon pestélyesen szólva receg az ember, hogy úristen, hogy mit fognak ellopni tőlem. Tehát van egy olyan egészséges felkészülés, amikor végig kell gondolni azt, hogy mit, hogyan fogok majd tenni, de utána ne ez legyen a fő gondolat a fejemben, miközben megyek éppen egy gyönyörű viadukton, vagy egy, mit tudom én, egy indulok egy gyönyörű völgyet megnézni, vagy valami vízesést, és akkor én közben azon gondolkozom, hogy mit fognak ellopni tőlem. Ez a józanész, mint ahogy mondtam, szerintem az maradjon a legfontosabb fegyver.
2: Illetve vannak azok a csoportok, amelyek ugye minden social médiában ott vannak, egy adott városa, vagy egy adott országgal kapcsolatosan, ott is szerintem érdemes tájékozódni, vagy akkor esetleg feltenni kérdéseket, és jó tanácsokat tudunk kapni, hogy mire figyeljünk, hogy tényleg élmény legyen az utazás, és nem pedig egy rossz emlék, hogy egy adott esemény történt velünk.
1: Erről eszembe jutott egy sztori, amikor Szicíliába mentünk a feleségemmel, utána néztem ugye a bűnügyi statisztikáknak és egyebeknek, különböző csoportokba is belenézegettem, hogy mik a hírek, és volt ott olyan, aki konkrétan feltette a kérdést, hogy bűnügyi statisztikailag hogy mennyire fertőzött Szicília, és volt egy nagyon érdekes hozzászólás, hogy higgyétek el, hogy a turista ott nagyon nagy biztonságban van, mert még a maffia is vigyázza a turistára, mert tudják, hogy abból élnek. Tehát ez egy kicsit úgy megmosolyogtató volt, hogy a legnagyobb biztonságban ott vagy, ahol a maffia vigyáz rá.
0: A mely epizódban, hallgatva az idők szavára augusztus eleje lévén, amikor mindenki szabadságra megy, az utazás és a biztonságtechnika kapcsolatáról beszélgettünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő segítségével. Köszönjük az időt.
1: Köszönöm én is.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt, az máshol van. A mese csak jön a borotva ég.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdok túrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Virág Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, itt tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény, ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el, belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
0: Programajánlót hallott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelenését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szalagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével a Merrák Info Egyesület információit érhetik el a szűrővizsgálat fontosságáról.
0: Időjárás.
3: A nap további részében is marad a napos őszi idő. Délután 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már az én kezemben az SMS fal, nekem lehet írni 0-77-098-at. Ide jöttnek az üzenetek a közlekedésről, akár Vibert is tudok fogadni. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, az mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó rögtön három slágerrel rukkol elő. Most Bruno Mars érkezik, itt lesz majd a Jazz OER, a Locked Out of Heaven vagy a Carlton B. Akármilyen meglepő, Bruno Mars nem Bruno Mars néven született, igazi neve Peter Jean Hernandez. Már 6 évesen hollywoodi szuperprodukciókban szerepelt, már is érkeznek újabb érdekességek róla. Több tetoválása is van például, köztük egy csodaszép roma asszony a bal karján, egy horgony a jobb karján, és az édesanyja neve Bernadette a jobb vállán. Alig volt 4 éves, amikor a családi zenekarban, a The Love Notes-ban elkezdett ő is énekelni és zenélni. 92-ben az akkor 6 éves Bruno egy ifjú Elvis imitátort alakított az első állomás Las Vegas című filmben. 2012-ben egy különleges videó került fel róla a netre. Ezen a 4 éves Bruno Mars a Kasza, Kő és Kőbunkó filmekből ismert Pauly Short kérdezgeti az élet nagy dolgairól és Elvisről. Összesen egyébként 5 testvére van. Eric, Jamie, Presley, Taita és Tiara.

négy lány testvére saját bandát alapított, de Lawless néven, ráadásul valóságshow műsorra is felkérést kaptak. Állítólag két dolog soha nem hiányozhat az öltözőjéből, ha koncertezik, egy különleges illatú nedves törlőkendő és egy üveg vörös bor. Kedvenc étel a chicken adobo, egy jellegzetes Fülöp-szigeteki étel, édesanyja pedig 2013-ban hunyt el egy agyi aneurizma következtében. Már szüleit is egyébként a zene hozta össze, egy fellépés alkalmával ismerkedtek meg, ahol Bruno édesanyja táncos volt, édesapja pedig dobos. A saját bevallása szerint a következő előadók zenét kedveli a legjobban, az ő dalaik gyakorolják rá a legnagyobb hatást, Michael Jackson, Elvis Presley, Amy Winehouse, Alicia Keys, R. Kelly és James Brown. Csak Bruno Mars és Adele az a két előadó a világon, akiknek listavezető dalukban mindössze egy zongora szól a vokál mellett. Nem sokára a hármasában majd a 24K Magic is érkezik, miután befejezte világkörüli turnéját, elkezdett harmadik albumán dolgozni, amely később a 24K Magic címet kapta. Facebook oldalára sejtelmesen csak annyit írt, most már itt az idő a harmadik fejezethez. Mars sokáig nem tette közzé a hivatalos dátumot, hogy mikor kerül majd megjelenésre az új korong, ez később azzal magyarázta, hogy nem szerette volna elkapkodni a befejezését, és arra törekedett, hogy ez az alkotás jobb legyen az előző két albumánál is. 2015. márciusában a zenész további információkat osztott meg készülő anyagáról. A Shanghai magazinnak arról beszélt, hogy Mark Ronson és Jeff Basker producerként vesznek részt a munkálatokban, és szeretné fejleszteni magát, mint dalszövegíró showman, a klipek terén is változást tervez. Nem sokára a The Smithingtonszal együtt megalkották az All I Ask dalt, ami Adele albumán kapott helyet, ez a szerzemény egy újabb Grammy szobrot hozott az énekesnek. És hát az Uptown Funk is érkezik hamarosan. 2004. októberében Mark Ronson megerősítette, hogy egy új dallal készül visszatérésre az év november 10-én, a dal az Uptown Funk címen volt elérhető, és Bruno Mars is részt vett az újdonság elkészítésében. A közreműködés a vártnál is nagyobb népszerűségnek örvendett, több országban is a slágeristák élére tölt, mint például az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban is. Van bőve választani, hogyha Bruno Mars ünnepeljük miből, hiszen elég komoly a zenei pályafutása az énekesnek. Már is a karrierének kezdő nagy slágerei érkeznek. Elsőként a Just The Way You Are, az, amit lesz a Locked Out of Heaven, és a végére a Count On Me. Bruno Mars hármasában most a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, ahhoz képest, hogy hónapot váltottunk, hiszen október 1-je van már, az időjárás abszolút kegyes, maradt továbbra is ez a késő nyári időjárás, szinte 23 fokos maximummal, és most ezt megerősítették még a folytatásra, és egészen jövő hét végéig, akkor talán pénteken lehet majd csapadék, de erről még úgyis értekezünk, hiszen szinte naponta változik az előrejelzés, de kétség kívül egyébként még ez a jó kis vénasszonyok nyara hangulat marad. Már is Bruno Mars átdobja a mikrofont a Bastille formációnak, hiszen ők tripláznak pillanatokon belül. Most a Bastille formáció előszeretettel kerül elő a 98.6 Manna FM-en is. Egy 2010-ben alakult brit indie pop bandáról van szó. Dan Smith az együttes alapítója és énekese 1986. július 14-én született a Bastille ostromának 197. évfordulóján, ezért viseli zenekara az egykori párizsi börtön a zsarnoki Ancien Régime szimbólumának nevét. Első kétoldalas kislemezük mindössze 300 példányban jelent meg, de Laura Palmer című EP-jük jóval nagyobb figyelmet kapott, ezért a sajtó és a közönség részéről érkező rendkívül pozitív visszajelzések hatására 2011 végén szerződtette őket a Virgin Records. Első megjelenésük a világhírű kiadónál az Overjoy single volt, melyet az angol csartokon előkelő helyezést elérő Flows, valamint a bemutatkozó lemez érkezését előkészítő Bad Blood követett. 2013 márciusában megjelent debütáló nagylemezük vezette a brit lemezeladási listát, sőt az év legjobban fogyó digitális albuma is az övék lett. Megnyerő és intelligens indie és szintipop zenéjükért jó pár millió fiatal rajong szerte a világban, több mint 8 millió lemezt adtak el Nagy-Britanniában és Amerikában, jelölték őket a legrangosabb zenei díjakra, a legjobb új előadónak járó Grammy-t Sam Smith hapolt el előlük. Viccesen a kritikusok azt szokták mondani, ha így megy tovább, a Bastille lesz a következő Imagine Dragons, és ha nem vigyáznak, ők írják majd a még újabb Transformers film betétdalát. Persze a két zenekar közt már így is elég nagy a hasonlóság. Mindkét banda vonzódik a kórusban lalázott refrénekhez, ami nem csak a sikeres részegen felidézést könnyíti meg a nemzetközi szintéren, de egyébként nagyon jól lehet reklámzeneként is értékesíteni. Közös pont még az ütős hangszerek indokolatlan túlhasználata. A koncerteken például fél tucat különböző tűnt fel a csattogtatásra való izétől az elektromos dobig. Ez utóbbi például nagyon jól jött a becsukott szemmel át szellemű bedoboláshoz az Overjoy alatt. A csapat egyébként többször járt már Magyarországon, háromszor a szigeten is. Kyle Simmons-t kérdezték legutóbb, hogy hogyan érzi nálunk magát, mint mondtam, a szigeten mindig nagyon jól érzik magukat, igazán szép helyen van, és mindig hihetetlen a line-up. A backstage is nagyon király. A fesztivál hatalmas, szeretik be is járni egy kicsit. Pontosan látni, hogy a szervezők milyen sok munkát raknak bele, mondta a sztár. Az egyik alkalommal a legjobb barátjukat is magukkal hozták, a kép a nászútját töltötte, és imádta a magyar borokat. Dan az énekes egyébként mindig kínosan ügyel arra, hogy az aktuális országban, ahol fellépnek, megtanuljon néhány mondatot az ország nyelvén. Ez mondjuk becsülendő, úgyhogy a legtöbb előadónak fogalma sincs, hogy hol van. Ami érthető, hiszen van, hogy lakókocsiból kibeugrálva megcsinálnak egy este három különböző koncertet különböző országokban. De a lényeg, hogy imádnak Magyarországra járni, mi is imádjuk őket. Azzal a dallal indulunk, amiben tulajdonképpen megismertük a nevüket, a Korona feldolgozással a Rhythm of the Night, aztán majd jön a Quarter Past Midnight, és a végére a Pompeii, most a Bastille 3-asban, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: 98.6 Manna FM-nél örömzenéke, jó munkát kívánok mindenkinek. Még a mai délutánból egy pici, aztán holnap megint péntek van. Ez lesz az első októberi hétvége, ragyogó idővel egyébként. A programajánlatok után mindjárt Andy Grammer folytatja, ő egyébként egy amerikai énekes dalszerző, aki elsőként a Keep Your Head Up-al ért el óriási sikereket, és aztán tulajdonképpen ezzel megágyazott a későbbi nagy daloknak. Ilyen volt a Good to be Alive.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkoló helyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padok és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok. A tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás. Örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végig követni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 film társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

98.0 FM-en időutazunk, az még ma úgy sem volt, ráadásul most a nem túl közeli 87-be viszem majd vissza a hallgatókat. Onnét érkezik majd a Depeche Mode vagy Black Nagy slágere, a Wonderful Life, és azt mondom, hogy rádobva egy tízest, három hazai dal kerül éterbe. 97-ből jön a Cserát és Zsuzsa meg Charlie, de egyelőre Dean Lewis-szel indulunk, már is szól a Waves.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűzütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgy, hogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK

0: Az idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Megvoltak az információk. Jönnek a zenék méghozzá időspecifikusan, hiszen startol az időutazás, ez mindig annyit tesz, hogy 2 évben kötünk ki, mert mondok némi bankót a hónunk alá, hogy mi minden történt akkoriban, például a nem annyira közeli 87-ből, és aztán jönnek majd az aktuális slágerlista vezetők. 87-ben Black, a Depeche Mode és Paul Simon uralta a slágerlistákat, aztán majd rádobunk egy 10-est, és megyünk 97-be is, már 3 hazai dalért. Jön majd többek között Charlie és Cserháti Zsuzsa, de egyelőre Dean Lewis indít, már is szól a Waves, én István Dániel vagyok, és jó szórakozást kívánok.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéken, 3 óra is elmúlt, a korai volt a mai végzés, és autóban szól a Manna FM, akkor természetesen vevő vagyok. A többiek nevében az SMS-ekre a közlekedéstől 0-77-98-at. Ez az SMS és Viber számunk. Igazából képletesen mi is közlekedünk, visszafelé az időben, 1987-ben megyünk már is az időutazás keretein.

belül. Akkor indult el a Rémrendes család című sorozat, ami a mai napig sikerrel forog valamelyik kábel csatornán, állandóan vetíteni kell akkor a népszerűségnek örvendet. És hát a Szomszédok is ekkor indult el, az egyik legkedveltebb, legismertebb és legnépszerűbb magyar televíziós filmsorozat. A 80-as évek második felében és a 90-es években hódított, egészen 99-ig vetítették, és hát a mai napig akár foszlányokat lehet különböző mémekként látni a TikTokon, de egyébként a komplett részeket is állandóan újra nézik az emberek. Én például lehet, hogy kattos vagyok, de mindig, amikor így bejön a hűvösebb idő, akkor elkezdem újból nézni, és aztán nagyjából karácsonyig ki is futtatom az egész sorozatot. Olyan nosztalgikus, engem a gyerekkorba visz. Az meg ugye olyan jó kis komfortzóna. No, hát mi okozott még komfortzónát? Például a zenék, Black érkezik már is 87-ből, és a Wonderful Life. Hát ő egyébként 81-ben már aktív volt, akkor jelentette meg az első kislemezét, a Human Features, de az átütő sikere 87-ig kellett várnia. Akkor jött ez a bizonyos Wonderful Life, ami egyébként több feldolgozást is kapott azóta. Az érdekes egyébként még 8 további albumot jelentetett meg, de érdekes módon ezt a Wonderful Life nagy sikert nem tudta megismételni. Egyébként Colin Wernkamp az eredeti neve. 2015-ben még Blind Faith címmel adták ki az utolsó lemezét, ami igen jó kritikákat kapott. Boldog családi körben élt feleségével és három fiával, aztán 2016. január 10-én autóbalesetet szenvedett Írországban, a Corki repülőtér közelében. A súlyos fejsérülései miatt mesterséges kómában tartották, de megmenteni sajnos nem tudták. Január 26-án hunyt el, ezzel a dallal emléke örökké él. Aztán majd a Depeche Mode együttes érkezik, ők szintén most már kevesebben vannak, ugye Andy Fletcher nem olyan régen távozott az élők sorából, de amikor a Depeche Mode koncertezik, akkor tisztességgel megadják a rávaló emlékezést, különböző fényjátékokkal varázsolják a színpadra, de abszolút aktívak. Olyannyira, hogy Magyarországon szinte évente koncerteznek, nem lehet egyébként kiadni Magyarországot a koncertturnék közül, hiszen az angliai rajongóbázison túl egyébként a magyar rajongó közönség évtizedek óta a legnagyobb. 97-ben már bőven ismertük a nevüket, ugye eredetileg a Just Can Get Enough-val bukkantak fel, ami még egy feldolgozás volt, és aztán jött a Question of Time, amit én mindjárt éterbe teszek. És aztán Paul Simon jön hozzánk, aki hát nagyjából ezzel a dallal tudott így önálló jogon bekerülni a könnyű zenei világba, legalábbis az örökzöldek közé, pedig ugye a Simon és Garfunkel formációval ők már bőven sikereket értek el, de aztán szólóban is próbálkoztak. Maga Paul Simon magyar zsidó család fiaként született, apukája Lajos főiskolai tanár, nagybőgős basszusgitáros volt, Lee Sims zongoristától kölcsönzött néven, tánczenekar vezető, állítólag elsőként hegedült a magyar rádióban, később aztán nyelvész diplomát és doktorátust is szerzett, és anyukája is tulajdonképpen jártas volt a zenében, hiszen a 97 évet élt Bella tanítónő volt Amerikában, és éneket is tanított privát az otthonukban, úgyhogy Paul Simon nagyon büszke a magyar származására. Ilyen formán énekli majd mindjárt el a You Can Call Me Alt, de 87-es kalandozásunkat egyelőre Blackkel indítjuk, már is jön a Wonderful Life, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, sose jobb októbert, mint amilyen most lesz a következő jó néhány napban is marad a megszokott időjárás, amit az előző napokban tapasztaltunk. Ez a 20 fok feletti érték abszolút kalkulálható, és új hónap, úgyhogy újabb hosszú hétvége lesz majd, ezt is érdemes egyébként, ha valaki elutazna vagy foglalna valamilyen wellness szállodába előre kalkulálni, hiszen elég hamar lecsapnak a szabad helyekre. Október 23-a ugyanis péntekre esik, úgyhogy ott majd három napos pihenőnk lesz. Jó, hogy jött ez az október. Már is utazunk tovább, 1997-ben megyünk, hát akkor is volt Oscar díjátadó, ahol egyébként Whoopi Goldberg volt a műsorvezető. A legjobb film kategóriájában a Szerelmes Shakespeare győzedelmeskedett. Ez ugye akkor nagy slágerfilm volt, illetőleg a legjobb rendezés szobra Steven Spielberg élet a Ryan közlegény megmentéséért, ugye a forgatókönyvet Robert Rodat írta. No, hát ennyit az év margójáról, hogy el tudjuk magunkat helyezni egy picit az időben, 97 sem ma volt. Akkor Csenáti Zsuzsa, Csáll és Katona Kláris slágereitől voltak hangosak a hazai slágeristák, velük idézzük meg már is ezt az esztendőt, jön az akad, amit nem gyógyít meg az idősem. Hát Csenáti Zsuzsának ugye két nagy risingja volt, sajnos a kettő között eléggé mellőzött énekesnő volt, különböző lokálokban tengette a mindennapjait, egészen a 90-es évek közepéig, amikor Charlie felkérte egyszer egy nagy koncertjére, hogy térjen vissza, és akkor újból megjegyeztük a nevét, az akkori küllemét, és rögtön lecsaptak rá a producerek is, bomba, akkori hangzásnak megfelelő dalokat írtak, és tényleg Cseráti Zsuzsa újból sziporkázott. A visszatérés egyik nagy himnusza volt az akad, amit nem gyógyít meg az idősem. És ha már emlegettem Charlie-t, akkor ő érkezik már, és ugye közös slágerük is volt a 80-as években, egy filmbetétdal, a Száguldás Porsche szerelem. Charlie egy picit hamarabb visszatért a köztudatba, ő is egyébként hosszasan zenélt külföldön, és aztán Tátrai Tiborral alapították meg a Tátrai Ben nevű formációt, később aztán Charlie már önálló jogon is igen sikeres dalokat készített, ilyen volt például a Csak a zene van, amit talán kevesen tudnak róla, hogy remekül trombitál, és majdnem egyébként balettáncos lett, tehát olyannyira komolyan vette azt is, hogy Markó Iván évfolyamtársaként kezdett, de egy betegség miatt szakítania kellett az ilyen jellegű ambícióival. Én megmondom őszintén, egy picit örülök, hogy a zenénél kötött ki, így legalább ilyen örökzöldeket tolhatok az éternek, mint a Csak a zene van. És aztán Katona Klári érkezik hozzánk, Emerton díjas magyar énekesnő, aki szintén a korszak nagy csillaga volt. Neki azért nem volt ilyen pauzája, mint az előző két előadónak, ő masszívan ott volt a 80-as években, rengeteg nagy sztárral dolgozott együtt, Presser Gáborral igazán sikeresen, és még a 90-es években is abszolút aktív volt, 97-ből jön majd tőle mindjárt az Így jó, még műsorvezetőként is kipróbálta magát, erre nem tudom ki mennyire emlékszik, amikor elindultak 98 tájékán a hazai kereskedelmi csatornák, akkor az RTL reggeli című műsorában vezetett műsort, akkor még legendás egyéb társakkal, Novák Péterrel, Alföldi Róberttel, később aztán csatlakozott hozzájuk Stól András. Én nagyon bírtam. Emlékszem, hogy a középsuliban még a tanítás előtt néztük a műsort, és tisztán emlékszem, hogy ott volt Katona Klári. Most énekel nekünk, jön az Így jó, de egyről egy Csenáti Zsuzsával indulunk, akad, amit nem gyógyít meg az idősem, és aztán Csáll érkezik meg a Csak a zene van. 97-ből, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, mintegy Craig David érkezik hozzánk, és az Ain't Giving Up. Ő is egyébként újból visszatért, aktív különböző rádióműsorokban szerepel, még talán tehetségkutatóban is láttam mentorként, és új albummal is készül. Ha jó lesz, akkor majd arról is hozok zenéket, de addig itt vannak a régebbi szerzemények. Például ez.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Roses-on át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Villav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
1: Ez a Manna
2: FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontat, Manna FM, életöröm zenéke, mindjárt délután 4 óra jó pihenést, hogyha abból jut, de dolgozni kell, akkor is itt vagyunk egymásnak, és hát a jó hangulat, vagy így, vagy úgy, akár miközben is garantált, két igazi nagy ágyú érkezik majd az óra sztárjainak státuszában, Lenny Kravitz, három bomba slágerét készítettem be, itt lesz az Ain't Over Till It's Over, és aztán majd az utóbbi idők egyik legnépszerűbb erdélyi származású zenekar is érkezik majd hozzánk, a Bagosi Brothers Company, az óra pedig Dermot Kennedyvel indul, már is szól a Kiss Me. What?

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felüdítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
8: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
9: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
10: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Reklám hangzott el.
11: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Seszták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett.
0: Időjárás.
11: Pinteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
9: Megvoltak az információk, ahogy hallottuk, jó időnk lesz a hétvégén is, úgyhogy ennek megfelelően érdemes tervezni a programokat. Programajánlatom egyébként nekem is lesz majd ebben az órában. De most a fejfény, a fókusz az óra sztárjain. Lenny Kravitz 3 slágere érkezik mindjárt. Are You Gonna Go My Way, Fly Away, vagy az It Ain't Over Till It's Over.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok hazafelé. Ha van közlekedési információ, arra ma is vevő vagyok. Ez már abszolút a drive time, hazafelé vezető út ideje. A 0677986-ra jöhetnek a közlekedési információk, akár Viberen is, azt is tudok fogadni, és aztán majd összefésülve a BKK friss híreivel továbbadom a többieknek, hogy ők merre induljanak, avagy sem. Miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, már is három dallal Lenny Kravitz érkezik, három bombatal érkezik. Are you gonna go my way, fly away, vagy az It ain't over till it's over mindjárt. Egyébként Lenny mai kifejezéssel élet celeb családba született, édesanyja Roxy Rocker színésznő, aki a 70-es években népszerű amerikai tévésorozatok sztárja volt, édesapja Cy Kravitz producer. De az újabb generáció sem kell félteni, az egyik unokatestvére a Today Show műsorvezetője, Lenny Kravitz lánya Zoe pedig egyre elismertebb és népszerűbb színésznő. Lenny Kravitz többször kipróbálta magát színészként a zenélés mellett, sőt egyetlen alkalommal még édesanyjával is szerepelt együtt az Arsenio Hall Show-ban. Már 5 évesen zenész szeretett volna lenni, szülei támogatták érdeklődését és számos koncertre, színházi előadásra vitték el magukkal, illetve dobot és gitárt is vettek neki. Lenny Kravitz saját bevallása szerint erősen befolyásolta a fiatal személyiségét, hogy édesapja baráti körében olyan művészek voltak, mint Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald vagy Miles Davis, akikkel ő is sokat találkozott. Többségükkel gyerekfejjel még zenélt is együtt születésnapok vagy házi bulik apropóján. 1989-es debütáló albumának sikere annyira váratlanul érte, hogy roham tempóban kellett állandó zenészeket találnia a hirtelen megnövekedett élő fellépéseihez és az első turnéjához, ugyanis a lemezre még minden hangszeren saját maga játszotta fel a témákat. Karrierje első felében az a Richard Feinstein volt az üzleti menedzsere, aki a Guns N' Roses pénzügyeit is kezelte, és nem mellesleg Jonah Hill színész büszke apukája. Hogy mennyire kicsi a világ, ha valaki Beverly Hills környékén nő fel, Lenny középiskolai osztálytársai között találhat

Slash és Nicolas Cage is. Pár éve egy interjúban bevallotta, hogy amikor Párizsba költözött, a háza pincéjében egy ideig zugkocsmát üzemeltetett. Állítása szerint a legérdekesebb embereket ott találkozott abban az időszakban. 1991-es Stand By a Woman videoklipjéhez Angelina Jolie is jelentkezett főszereplőnek, de a klip rendezője nem találta elég jónak a szerepre. A mai napig egyébként Lenny Kravitz az egyetlen, aki négyszer tudta megnyerni a legjobb férfi rock előadó Grammy-díját, ráadásul mindezt négy egymás után évben tette, ami abszolút rekord, és hát a mai napig aktív énekes, rendkívül módon szeret Budapesten fellépni, többször is járt nálunk. Én egyszer például láttam egy koncertet, és hát azért imádtam, mert semmi faxi nem volt, de nem az volt, hogy levonult, felvonult, átöltözött, ide-oda ugrált, mint egy pókember, megállt egy szál gitárral a zenekar közepén, is letolta az egész show, de úgy, hogy tényleg semmi olyan bűbáj nem volt, amire azt mondtam volna, hogy hú, wow, most kijött valahonnan, vagy micsoda illatfelhő, vagy bármiféle gőz, vagy hú, micsoda földön túli élmény, hanem teljesen földhöz ragadtan azt csinálta, ami a dolga volt, zenélt, ehhez képest a közönség szétszette a házat. És ugye azt mondtam, hogy remek színész is, én az Éhezők viadalában láttam, fantasztikus, tehát egy pillanatra mutatták, jó, hát nem egy pillanatra, de aztán végül spóruljált a sorozatban, hiszen rövid volt az epizód szerepe, de abban a néhány percben, amikor láttuk, annyira szuggeszív és átütő volt, mint egy Luc Besson filmben. Szóval ő, Lenny Kravitz, nem véletlenül jön az óra sztárjaként. Are You Gonna Go My Way, Fly Away, és az It Ain't Over Till It's Over 3 bombasláger érkezik az ő múltjából itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Szolgálat, Manna FM, életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok, hogy jó utat hazafelé. Ha lenne a többieknek közlekedési információ, arra mindig vevők vagyunk. 0677098-at, hát elkülditek nekünk, mi pedig tovább adjuk a többieknek, legalább ők ne hűljenek a dugóban, hogyha már másnak ez lett a sorsa. A Bangosi Brothers Company érkezik, mint az óra sztárja, a Visszajövők, a Vigyelmezte és az Olyan Ő érkezik tőlük pillanatokon belül. 2013 óta léteznek, úgyhogy viszonylag rövid idő alatt elég komoly országos ismertséget értek el. Tulajdonképpen az indie rock, alternatív folk rock stílust zenét játsszák. Erdélyi magyar zenekarról van szó. Májusban alakultak az említett évben Gyergyószent Miklóson, több éve együtt zenélő zenészek közreműködésével. A zenekar neve a Bagosi testvérpár nevéből ered, ugye Bagosi Norbert a gitáros énekes, Bagosi László a basszus, gitáros és vokalista. Az ő családnevük ihlette a formációt, hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik, Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli magyar területen működő, illetve a magyarországi rádióadó is. Aztán nem kellett sokat várni, amíg a szakma is elismerte az ő készségüket. 2019-ben elnyerték az év akusztikus koncertje díjat, egy évvel később november 5-én rendezett koncertjükért. Közben egyébként pedig más statisztikák is mérik az ő sikerüket, egyre többen dúdolják a dalszövegeiket, valósággal szárnyal a csapat, mint ahogy egy interjúban Norbi elmondta, a zenekar barátokból áll. Barátok voltak már jóval a zenekar megalakulása előtt, öccsével nyilván együtt nőttek fel, Szilárdot a dobusokat pedig ismerik 10 éve. A statisztikákat egyébként azért említettem, mert a gyerekeket, tulajdonképpen 14-18 éves korosztályt megkérdezték néhány éve, hogy ki a legkedvesebb hazai formációjuk, és ők egyértelműen egyébként a Bagosit mondták. Több formációban zenéltek különben a tagok az elmúlt 10-12 évben, részben együtt, de külön-külön is, végül aztán 2013-ban alakult meg a formáció. Valahogy megírták a legelső dalt, az Ad Vissza című dalukat, és az annyira elindult magától, hogy szerették volna a zenekart is szépen biztosan tudni a dal mögött, úgyhogy elkezdték verbúválni a csapat tagjait. Az, hogy kik lennének a legmegfelelőbb tagok, teljesen egyértelmű választás volt, mint ahogy nyilatkozta Norbi. Igazából maga az a tény, hogy Erdélyből származnak, inkább csak olyan szinten tud megjelenni a zenékben, hogy az ott lévő értékeket tudják ösztönösen közvetíteni. Nem közvetlen, hanem közvetett módon jelenik meg mindez a szövegekben, de ez egyáltalán nem egy tudatos dolog. Erre soha nem játszottak rá, és nem is akarnak rájátszani. Egyszerűen ez jön ki belőlük, és ez működik számukra. A dalszövegeik része megtörtént eseményeket vagy egy ügy kapcsán felmerülő gondolatokat fogalmaz meg, másik részük inkább az adott időpontban jellemző érzelmi virágukat tükrözi, ami zavarosabb lehet, hiszen nincs konkrét mondani valója. Csak érzéseket, érzelmeket lehet kiszűrni belőlük. Így születnek a szövegek, és sokszor csak az utolsó sorok döntik el, hogy valójában miről is szól az adott dalszöveg, lesz-e happy end, avagy sem. Hát lehet, hogy éppen ez a random dolog a titok, az biztos, hogy az egész ország kedveli őket. Mindjárt jön az Olyan Ő, megyünk a Balatonhoz, és aztán a Visszajövök is a Bagosi Brothers Company hármasában. Most a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenéke, mindjárt halott pénz érkezik, ők is eléggé megtolták a nyarat, de még van még bennük energia, bőven lehet utána nézni, hogy hol lépnek majd fel ősszel, illetőleg téren én látom az óriás plakátokat, úgyhogy lehet velük találkozni élőben is, meg nálunk is, mindjárt jön a gazdag vagy szegény.
1: Mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy, ha a szíved elég nagy.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Vannak járatlat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létre a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krakk közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
2: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
4: Manna FM. Mindenki boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném?

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Holnap már a hétvége egyében találkozunk, jövök pénteken is, délután kettőkor. Most viszont búcsúzom, szerintem jó kis három óránk volt, de a folytatás is jó lesz, érdemes maradni. Jönnek az életöröm zenék. István Dániel búcsúzik, viszont jó szórakozást kívánok.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
5: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
1: Időjárás.
7: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
8: Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: a Manna hét.
1: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy.
2: My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijönik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
1: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: Balázsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanácsülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. My FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Én a létező legjobb kegyelmi állapotban vagyok. Remélem ti is érzitek, mert ez egyfajta tudatos életmódot sejtett. Edzés után vagyok, és edzés után leülni, inni egy kávét, az valami fantasztikus. De amikor egy óra, egy kemény óra van mögötted, aki a kemény órát okozta, itt ül velem a szemben, gondoltam, hogy elhívom egy kávéra, és megbeszéljük. Hát nem az életet, hanem az ő szakmáját, személyi edzést, táplálkozást, mindent, hiszen Szabó Kinga, aki az én személyi edzőm, kicsikét fellengzősen hangzik, de majd erről is beszélünk, hogy mi ez a személyi edzés, vállalta azt, hogy beszélget velem. Kinga, köszönöm szépen, kemény óra után vagyunk, nekem minden óra kemény, nem tudom. Neked azért jó szakmát, ha csak most erre fókuszálunk, mert nincs két egyforma embered, nem?
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit sok szeretettel, ez tény és való, tehát mindig egyénfüggő, mindig én nagyon-nagyon szeretem azt benne, hogy változatosan tudok edzéseket tartani, ugye itt tökre rá kell csatlakozni úgymond az egyénre, tehát ezért személyi edzést, hogy megismerd egy picit, érezd azt, hogy neki mire van szüksége, természetesen célfüggő is, de emiatt úgy mindig más, hiába ugye ugyanazok a gyakorlatok, hasonlóak a gyakorlatok, de mindig más, mert a személyiségét is hozza magával az edzésekre.
1: A harmadik személyjegyző, hogy az életemben az előzőnél kiszámítható módon egyik nap ezt, másik nap azon mentünk végig. Itt pedig azt meséltem otthon a feleségemnek, hogy kezdett tök jó, mert hogy vannak persze ismét a dolgok, de mondjuk azt 3 héttel korábban vettük. Tehát, hogy minden óra picikét más. Hány ilyen feladat van a te fejedben, amit így mindig így kilöksz, hogy most akkor menjünk ide és csináljuk azt?
2: Hát őszintén ezt nem számoltam még össze, tehát hogy én általában azt szeretem, mert ugye tök jó, amikor az ember erősödni szeretné, és ott vannak a gépek, az alapgyakorlatok, nagyon jó, de nagyon szeretek kiegészítő összetett gyakorlatokat csinálni, mert ugye ez inkább a funkcionalitásra koncentrál, ami igenis a hétköznapi életben sokkal-sokkal hasznosabb.
1: Uh-huh. Remekül beszél Kinga, hogy miért majd ez is szóba kerül később. Igazából mi ennek a munkának a szépség? Valami szépsége csak van. Látod a fejlődést, gyakran látod a fejlődést, és akkor igazából együttörülés van, vagy mi a szépsége röviden?
2: Abszolút, tehát igen, az, amikor is az, hogy abszolút az apró örömökről, vagy az apró örömöktől kezdve indul igazából az eredmény, amikor azt mondom, hogy most nem 5 kilóval dolgoztál már, ha mondjuk 6 kilóval egyrészt, másrészt meg amikor úgy megy el a vendég, vagy úgy jön a vendég, hogy basszus Kinga, tök jó volt az edzés, és sokkal jobban érzem magam tőle, és érzem a változást, és látom a változást, és érzem a fejlődést.

0: kijelentést, és ez ilyen leírhatatlan elégedettség.
1: Hát ezzel indultam én még, hogy mennyire jó kegyelmi állapot itt ülni, vagy beülni a kocsiba, vagy eleve csak állni az zuhany alatt fent egy kicsit, és akkor engedni magadra a forró vizet. No, személyedző, és akkor még rengeteg titulust mondhatok, ugye? Beszélgetünk majd veled úgy is, mint influencer, de még maradjunk picit a személyedzőnél. Hány ügyfelet bírsz el ilyenkor? Mennyi van? De van egy ilyen szám, van egy maximum, amiben többet nem tudsz vállalni?
0: Igazából így nem szoktam így annyira számon tartani, hogy most nem tudom, én 25-nél én meg fogok állni, inkább az, hogy kapacitást, hogy legyen azért saját magamra is időm, azért tudja koncentrálni a vendégekre, és tehát az abszolút fontos, de azt mondom, hogy egy nap én azt maximum 8, tehát annál többet nem akarok vállalni.
1: Szép. Miért kell személyjegyző? Miért nem jó az, hogy az ember fogja magát, lejön, és ellesi a feladatokat, mondjuk, hogy ott azt csinálják, itt essenek, tehát mi az, ami ennek az egész közös munkának, mert ezt nevezzük közös munkának, az előnye?
0: Egyrészt a motiválás, hát nagyon sokan ezt mondják, hogy hiába van az, hogy én ott vagyok, lemegyek, egyedül meg tudnám csinálni, el tudnám lesni, de akkor is nekem kell az a motiváló erő, aki ott van mellettem, mert hogy magamtól nem fárasztanám le annyira magam. Egyrészt, másrészt hiába lesem el, tehát itt nagyon-nagyon fontos a kivitelezés. Tehát hiába van az, hogy én szétszedálom magam tulajdonképpen az edzésen, ha nem jó a kivitelezés, nem olyan lesz a fejlődésem.
1: Nekem te vagy a harmadik személyedzőm, és az első hölgy, és most kimondottan hölgyet akartam keresni, nem azért, hogy én csapjam neki a szeret előtte, közben, utána, hanem azért, mert egy pasi, egy hölgyel szemben sokkal inkább másképp viselkedik, nem hagyom magam. Tehát a pasi még lehet a haver barát, ez most picit, ez előtte vagy előtted az ember azért azt mondja, hogy jó, ezt kinyomom, ha kell. Hogy néz ki az ügyfeleidnek a ivararánya, férfi, nő, milyen arányban van?
0: Természetesen nők azok sokkal többen vannak, de hogy férfiak is jellemzőek. Én a férfiakkal kicsit azért is szeretek jobban dolgozni, amit mondtál, mert ő azért is megcsinálja és nem hagyja magát, a nőknek meg jó, oké, már azért elkezd fájni, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jó, most szeretném abba adni, persze meg fogja csinálni plusz 2-t, ha én azt mondom, de hogy a férfiakkal én azért szeretek egy picit jobban dolgozni, de amúgy nem tudok így különbséget tenni, de alapvetően sokkal több a női vendégem.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgató, most elmegyünk zenére, aztán folytatjuk Szabó Kingával, és megismerjük más-más titulusát is, hiszen, hogy a mondás mondja, ha nem is lakva, de edzve ismeri meg egymást az ember, zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kingával, személyi edző, táplálkozástudományi szakértő, influencer, mi egymás. Én egy retorú gyerek vagyok, és nagyon sok mozgó képes felvételt nézek a 60-as, 70-es évekből. Strandfelvétel. Legutóbb egy filmhez kellett például keresnem strandfelvételeket, és mit láttam? Nagyon-nagyon sok hát jó testű, de nem elhízott embereket. Ha ma kimegyek a strandra, azért biztos, hogy más a képet látok. Szerinted, aki foglalkozik is ezzel, ez minek köszönhető? Elkényelmesedtünk, más az élelmiszeripar, másokat teszünk, de sokkal-sokkal több a túlsős ember. Mit mond erre a szakember?
2: Hát ebben sajnos egyetértek, tehát szomorúan látom én is nyáron, amikor elmentem a strandra, hogy így nem nagyon tudok olyan embert mondani, aki azt mondom, hogy oké, látom, hogy foglalkozik magával, de amúgy valószínűleg egyrészt a lustaság, tehát nagyon kényelmes életet élünk, másrészt, hogy minden elérhető. Tehát, hogy bemész a boltba, ott van a bolt, kettő bolt, nem tudom, 20 méterenként, azt veszel, amit akarsz, és az, hogy nem is nagyon foglalkoznak ezzel az emberek, nem tartják fontosnak azt, hogy én most a táplálkozásra odafigyeljek, és nagyon-nagyon nehéz. Ez az egyik legnehezebb, ezt aláírom, de ez számít a legjobban, és ezzel nem foglalkoznak legkevésbé az emberek.
1: Van olyan étel vagy italfajta, mint egy ilyen személyi edzés után, vagy ennek keretében el kell dobni, vagy oda kell, mennyire kell odafigyelni, például most akkor nekem. Tehát én édesszáj vagyok, de le tudom tenni a csokoládét. Például a felesleges kalóriáknak nagyon vigyáznom kell, mert ugye könnyen jön, hogy hamar felszalad a kalóriamutató. Tehát van ami, tehát mennyire fontos az, hogy odafigyeljek arra is, hogy a te munkádat kiegészítve célba érek a táplálkozás által.
2: Hát ugye énkor igen, azt szoktam mondani, hogy úristen, nem eszek már cukrot, nem eszek lisztet, nem eszek kenyeret, nem eszek krumplit, nem eszek ízé, nem tudom én, nem erről szól az egész, természetesen vannak, amit meg kell úgymond az embernek, hát nem is teljes mértékben volni, de ugye le kellene csökkenteni. Én inkább azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon figyelni kellene arra, hogy hogyan építi fel az ember az étkezését, tehát hogy legyen meg a, ugye ezt makróknak nevezzük, a fehérje, zsír, szénhidrát, ennek az arányára figyelve, illetve az, hogy az ember kalória deficitbe kerüljön, ez meg a másik, amire nagyon kellene figyelni, de ugye az ember ehhez is úgymond lusta például, tehát ugye nagyon itt számolni kell a kalóriákat, hogyha ténylegesen eredményt szeretnél elérni, nem feltétlen, hanem inkább az ételeidnek az összetételére kellene figyelni.
1: Tehát kaloriadeficit az azt jelenti, hogy ez kicsit magyaráz meg annak, aki először hallja ezt a fogalmat, biztos van ilyen.
2: Igen, tehát ugye valamit felhasználunk ugye kalóriákban, és ugye, tehát ugye szinten tartozom, amit annyi kalóriát viszek be, amennyire szükség van a szervezetemnek, hogyha szeretnék hízni, akkor ennél többet, hogyha szeretnék fogyni, akkor ennél kevesebbet kellene fogyasztani.
1: Azt mondjuk, igazából hallottam egy ilyet, hogy 15% a mozgás és 85% az étkezés. Csak ugye akkor az nem, de hogy fogsz le, hogy akkor csont és bőr leszel, vagy építesz is magadra valamit. Nyilván a kettőnek. Te ezt az arányt ezt megadod, vagy vitatod, vagy nagyjából ez az arány?
2: Én inkább azt szoktam mondani, tény és való, aláírom, tehát lehet ilyen 90-10 vagy 85-15, de én azt mondom, hogy 100-100. Tehát én 100%-ot rakjál bele az edzésedbe, 100%-ot rakjál be az étkezésedbe.
1: Te magad mennyire figyelsz, hogy mit eszel, és erről majd fogunk még később beszélgetni, hiszen influencer is, ezért beszél ilyen jó, kedves hallgató Kinga. Tehát te mennyire vagy tudatos, vagy vannak neked is olyan napjaid, amikor picikét gasztrobűnözhetsz, nevezzük ezt így.
2: Szoktam bűnözni természetesen, tehát az embernek ez kell, tehát élvezni kell az életet alapvetően, de én számolom a kalóriákat, a makrókat is nézem, én készítem magamnak az összes ételemet, tehát nagyon odafigyelek rá.
1: Magadtól már tapasztalatból számolod, vagy van egy applikáció? Én például nekem van egy ilyen kis szörnyeteg, néha bekapcsolom, néha jelzi, hogy most már kéne, most majd megint bekapcsolom, tehát te magad hogy számolod?
2: Abszolút van nekem is egy ilyen kalóriaszámláló, ahol én mindig ugye mérem az elfogyasztott étkezésemet, az ételeimet, és abba fel szoktam vinni, de ugye nagyjából én már tudom, hogy miből mennyit tudok így ránézésre fogyasztani, és az kb. Hány kalória.
1: Te magad főzöl, te magad csinálsz mindent magadnak. Hol veszed? Jársz a piacra például? Ez a műsor néha piacra járó műsor is, megmondom őszintén, vagy bemész a szupermarket kényelmességébe, és ott veszel meg mindent.
2: Általában ugye van a közelemben bolt, én ott szoktam, mert nincs sok időm sajnos így piacra járogatni, de amúgy szeretnék így hétvégente most így a piacot is beiktatni, mert igazán ott vannak a hazai termékek, meg a kézzel készült, és ugye sokkal jobb, mint amit a boltban az ember megvásárol.
1: Én tudom, mert ugye mondtam, hogy edzve is menünk az ember a másikat, szegedi lányjal beszélgetek. Egy jó tányér halászlinak a kalóriatartalma mennyi? Lehet ilyet kérdezni?
2: Lehet természetesen, ez attól függ elkészítés kérdése. Ugye az éttermi dolgokon ezért vagy kicsikét úgymond hadilában, mert hiába mondom azt, hogy én grill csirkét ettem zöldséggel, vagy grill zöldséggel, sajnos ott azért elég sok olajat használnak, tehát így nem lehet megmondani a pontos kalóriaértékét, csak így nagyjából, de mondjuk úgy, hogy halászlevet azért lehet tenni.
1: Na, az éttermi folytatjuk, zene, aztán folytatjuk Szabó Kingával, személyi edzővel, táplálkozástudományi szakértővel és influencerrel, rögtön erre is rátérünk, zene, aztán jövünk vissza.

Máté, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a vendégem Szabó Kinga. Elhagytuk a stúdió magányát, talán halljátok, így itt ülünk a Récsei Centerben, egy remek kávézóban. Vadon Kaffi, Vadon Jani barátomra gondoltam hirtelen, velérettségiztem, de nyilván nem az övé ez. Nem mindegy, Vadon Kaffi. No, visszatérve az előző, csak ugye az idő megszakította velünk, hogy az étterem ember, nem, de hogy hogyan főznek, sütnek. Amikor bejössz egy étterembe, akkor szokták kérdezősködni például, vagy hogy párolt zöldség, de az olajon, és a többi, tehát azért oda kell figyelni, mert nem mindegy, olajon, vagy magában, vagy vajon, tehát kérdezel? Mersz kérdezni?
3: Ó, természetesen ezzel nincsen semmi problémám. Tehát általában én meg szoktam kérdezni, ő nem mindig fárasztom ezzel ugye ott a felszolgálókat, nem is feltétlenül tudnak erre válaszolni, de például vannak olyan helyek, hála Istennek, múltkor voltam fánkozni a barátnőmmel, és ott konkrétan mindenek a kalóriértéke az megvolt. És így annyira ültem, oké, mondom, mi van a legkevesebb, tehát hogy így szoktam kérdezni.
2: Hát jött egy fánk, hát az a legnagyobb bűnözések egyike, nem? Ha főleg a porcukorra megvan, cukormázzal megvan, de volt itt az amerikai lánc, most már kimondhatjuk, mert nincs itt a Dunkin' Donuts, annak például bírtad a termékeit?
3: Nem kóstoltam soha, tehát ebben nincsen tapasztalatom. Nem feltétlenül ez a legnagyobb bűnözés, mert ott is megvan, mondjuk vannak olyan fánkok, amiben csak 300 kalória van, amiben van 600 természetesen, de ezért jó, hogy tudom az értékeit, mert akkor az alapján tudok választani.
2: No, de többször fellengettem már a témát, hogy influencer is vagy, ezért beszélsz ilyen jól, ilyen rádióbarát módon, tempóval, mert ugye főleg ennek a ma influencer időneket kell a tempó rendesen. Nézegettem a tartalmaidat, ugye ezt így hívják, még anyagoknak hívtuk tartalmaidat. Miért gondoltad, hogy ki kell lépni? Van benne egyfajta extrovertáltság, szeret szerepelni, edukálni akartál, tanítani akartál embereket. Miért léptél ki az influencer piacra?
3: Én soha nem akartam úgy influencer lenni, és ugye van ennek egy, vagy volt egy negatív töltet, hogy úristen, ingyen élő, vagy nem is tudom, hogy nevezik így a hétköznapi emberek. Nekem nem volt ez terve, hanem ahogy bejött a Covid, akkor én ugye nem tudtam dolgozni az egészségügyben, és otthon voltam. Mit csináljak? Hát jó, oké. Imádok táncolni, imádok edzeni, és igazából ezt elkezdtem megmutatni az embereknek. Ezt nagyon-nagyon imádták az emberek, mert hogyha valaki önazonos tud lenni, az nagyon át tud jönni a kamerán, és ugye ezzel párhuzamosan indult el nekem igazából ez az influencerkedés.
2: De több oldalad is van, úgyhogy valahol ez, valahol az. Mutasd be egy pár szóval mindegyiket.
3: Az első körben ugye a táncos oldalammal indultam, tehát a tánc, illetve a hétköznapi én tulajdonképpen, és utána kezdtem el a másik oldalamat, azt először a táncstúdiómra akartam felépíteni, de aztán így hát én rájöttem, hogy imádok sütni, főzni, úgyhogy igazából utána ez a ilyen receptes oldal lett.
2: Na, a receptes oldal, beszéljünk erről. Honnan vannak a receptek, és milyen típusú receptek jönnek elő? Előtt felkészülsz, utazásban inspirálódsz, ami éppen otthon van, mik a Kinga receptjei?
3: Nekem ugye ez Covid alatt indult el, és nagyon sokszor én úgy szoktam csinálni ezeket a recepteket, hogy nézzük, hogy mi van otthon, és nagyon szeretek, tehát én a kreativitás nekem az egy alap dolog, és én így a főzésben is kiélem a kreativitásomat, és itt is abszolút ezt próbálom használni, hogy nézzük, hogy mivel passzol, és mondjuk bevásárolni is, hogyha így megyek, akkor azt nézem, hogy jó, akkor most mihez van kedvem, mivel tudok összerakni, és akkor így igazából nekem ez egy alkotás.
2: Ha most benéznék a hűtődbe, vagy nyissuk ki a hűtődet, akkor éppen mit találunk benne? Mi az, ami mindig benne van?
3: Hát, ami mindig benne van, az tojás, csirkemell, sonka, light sajt, cottage cheese, sovány túró, zöldségek, gyümölcsök, növényi tej, nagyjából ennyi.
2: Mennyire figyelsz oda a szezonantásra? Tehát most mondjuk jön az ősz, itt az ősz, hogy mondjuk jöjjön be egy kis cékla, jöjjön be mi az őszi zöldség, jöjjön be a friss lépa, a fekete retekről beszélgettünk, mert nem tudom azzal, hogy állsz a fekete retekkel, ugye annak van egy hátrány, kedves hallgatók, hogy az hamar vissza tud jönni, az a legjobb természet patika, de este javalod. Szóval mennyire figyelsz oda, ez ott a kérdés a szezonításra?
3: Őszintén szerintem, tehát hogy annyira tudatosan nem, viszont alapvetően ahogy változik az idő, ez így automatikusan így jön, hogy most akkor így a melegebb ételeket szeretem, a sütőtököt, akkor a céklát, amit mondtál, tehát ez inkább automatikusan jön.
2: Na, a következő mondunk számokat, és mennyien követnek, és hogy mit hozott neki az influencerség, leszek kíváncsi, nem akart az lenni, nem akart az, de mégis az lettél, azzá váltál, hogy ennek van-e árny és fényoldala, erről beszélgetünk zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
4: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Szabó Kingával, az én személyi edzőmmel, a kemény személyi edzőmmel, hiszen a lazán mosoly mögött azért egy vasakaratú hölgy tartózkodik. No, azt mondtad, hogy nem akartál influencer, mégis az lettél. Legutóbb egy céges partin voltam, mutattam, hogy ő az én személyi edzőm, de hát én őt ismerem, mondta a technikus barátom. Milyen sokan követik? Na, halljunk számokat, hogy attól, hogy valaki influencer, mindenki mondhatja, de ott vannak bizonyos számok mögötte, és itt vannak nagy számok azért. Úgyhogy most jöhetnek a számok.
2: Igen, hát Instagramon van 88 ezer, ugye TikTokon pedig 152 ezer, ez a kettő legnagyobb követőszám, a másik pedig 4500, illetve 19 ezer.
1: Mennyire vagy kíváncsi arra, hogy mit mondanak az emberek, kommentelnek-e, véleményt mondanak, fölteszi egy posztot, akkor megy a par, hogy most ezt sokan megnézik, nem nézik meg sokan, kialakult-e már módszeret, hogy mikor kell föltenni, picit nézzünk be a kulisszák mögé.
2: Igen, van ennek egy úgymond metódus, amikor érdemes posztolni, nem érdemes posztolni, ugye ezt van egy ilyen irányító pulton, meg lehet nézni, hogy mikor aktívabbak az emberek, nem szoktam ezzel foglalkozni. Akit el akar érni a videó, azt el fog érni a videó, de hogy most hányan nézték meg, tehát hogy engem nem az érdekel, hanem az, hogy legyen egy aktivitás, amit én szeretek, amit én szeretnék, azt rakjam ki. Természetesen szoktak kommentelni, a receptekre abszolút pozitív. Úristen, tök jó, kipróbáltam, megcsináltam, imádom, nagyon egyszerű, köszi szépen, ez az, megtaláltalak, tehát egy abszolút tök pozitív.
1: Hát meg kell, élt már esetleg valami kellemetlen élmény, mondjuk a pasik olyan szintű üzeneteket találnak meg, amire lehet, hogy nem voltál éppen kíváncsi, hiszen egy dekoratív csaj vagy, néha táncolsz, néha eszel, ott vagy mindig csinos ruhában, tehát azért erre is gondolni kell, hogy ez lehet, hogy van ennek picike árnyoldala, lehet ezt kezelni, vagy nem?
2: Igen, van árnyoldala, és természetesen, ugye, mivel online világ, nagyon sokan ugye név nélkül, profil nélkül jelen, vagy kép nélkül jelennek meg, és próbálnak kommentelgetni, meg írogatni, meg nem tudom én, ezeket én már megtanultam kezelni, tehát én nem foglalkozok ezzel egyáltalán, de természetesen vannak ilyen fajta közeledések is. Eleinte engem nagyon-nagyon megérintett, hogy mondjuk egy negatív komment érkezett, vagy egy ilyen beszólás, de hogy mondom, én ezekkel már nem foglalkozom, mert tudom, hogy ez nem rólam szól, az adott egyénről, és hogy nem szabad ezzel foglalkozni.
1: Ez a legjobb recept különben. Rengeteg ismert emberrel beszélgetek, és ott is rákezdek erre, és mondták, hogy a recept az, hogy nem törődni vele, elengedni. Hiába valaki otthon, egy sötét szoba mélyében, lehet, hogy éppen chipset zabálva szól be neked, hogy ezt nem így kéne, ezzel nem kell törődni. Mi ez, amit adott neked ez az influencerkedés, amitől jobb lett az életed, ami pluszt hozott bele?
2: Hát igazából ugye nagyon sok együttműködésem volt, nagyon jó kapcsolataim épültek ki, meg ugye nekem ez igazából munkafelület, tehát hogy ugye itt találnak meg az emberek, akár edzéssel kapcsolatban, tánccal kapcsolatban, étkezéssel kapcsolatban, tehát hogy én ebből tudok így építkezni.
1: Mondd el nekünk, hogy hol található meg, hogy akkor ha ki most esetleg kíváncsi és rád keresne, meg jó receptre kíváncsi, az hol talál meg téged?
2: Hát ugye Instagramon és TikTokon egyaránt, ugye az egyik a Szabó King, a King of Fit Dance, a másik pedig az Edd Magad Formás oldalam.
1: Az Edd Magad Formás oldalon éppen mi volt az utolsó recept, amit kitettél, fel tudod-e így eleveníteni?
2: Persze, az egy zabkás recept volt, mert ugye általában mindig eszelom, nem mindig, de hogy nagyon sokszor eszelom az emberektől, a vendégemtől, úristen, nem szeretem az apáját, a zabkását nem tudom meginni, és ez egy ilyen nagyon különleges és extra, amit érdemes kipróbálni.
1: Ha elmész egy étterembe mondjuk haverokkal, barátokkal, barátnőkkel, és tényleg van egy bűnöző napod van, akkor mi az, amit úgy igazából elengedsz, és jobb, persze tudod, hogy mennyi kalória, de mondjuk aznap ez nem fontos, lehet az mondjuk 1200 kalória és az a kaja. Mi az, ami a te kedvenc kajád, legyen mondjuk az egy jó magyaros fogás is?
2: Hát igazából nekem nincs így kifejezetten kedvenc kajám, vagy inkább azt mondom, hogy ha azt kérdezik, hogy King, mi az, amit bármikor meg tudsz enni, akkor egy lazac grill zöldséggel az bármikor jöhet, és tudom, hogy ez nem egy ilyen csalás, de valamire ezt nagyon-nagyon szeretem. Hogyha úgy vagyok, hogy elmegyek és nem foglalkozok semmivel, akkor igazából amit kívánok, ami azt mondom, hogy régen ettem már, vagy most úristen egy jó lazányét megennék, tehát így nincs kifejezetten olyan, hogy most én nem tudom, ez a kedvenc kajám, és bárhova elmegyek, akkor ez a csalókajám, hanem ott éppen amit meg szeretnék magamnak engedni.
1: Csalókaj, ez jó fogalom, kedves hallgatók. Van olyan nap, amikor olyan laza vagy, hogy mondjuk nem kezd ki az ágyból, nézel sorozatot, nem mozogsz, ilyen nap előfordul-e, vagy ilyen nap aztán abszolút nem lehet?
2: Lehet, természetesen is kell is. Az embernek a regeneráció pihenés is nagyon-nagyon fontos. Sajnos én egy kicsit túlpörgős vagyok, és hogyha én mondjuk fél napot rászánok arra, hogy nem csinálok semmit, és csak sorozatot nézek, az nem már extra. Tehát én nem nagyon tudok semmit se csinálni.
1: Kedves hallgatók, hát ennyi fér bele, ez egy kicsit szabálytalan, kicsit a teljesség igénye nélküli portré volt Szabó Kingár, az én személyi edzőmről. Beszéltünk táplálkozásról, mozgásról, elhízásról, korábban nem volt elhízás, most megint van, megfejtettük ennek az okát. Hát ilyen, kérem, tisztelet, és legyetek bátrak, és fogadjatok fel valakit, higgyétek el, sokkal kellemesebb esik a kávé utána, mint mondjuk így egyedül egy edzés után. Kinga, köszönöm szépen, mit kell kívánni neked, sok vendéget, sok követőt még, mi az, amire még vársz az életbe? Még nyilván sok mindenre.
2: Hát Hát igazából én alapvetően pozitívan fogom fel így az életet, legalábbis igyekszem, és most így tökre a helyemen vagyok, meg úgy minden klappol körülöttem, úgyhogy én inkább a hallgatóknak, vendégeknek kívánom azt, hogy legyünk egészségesek, figyeljünk magunkra és foglalkozzunk magunkkal.
1: Remek végszó, by Szabó Kinga. Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást. Újabb medvetámadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alapjuttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Több szervezeti változás is életbe lépett a rendvédelmi területen. A Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. A belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósfai Gábor közölte, a cél, hogy egységes szakmai irányítás jön létre, és hatékonyabb legyen az együttműködés. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Időjárás.
2: Pinteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Jó, hogy itt vagytok ti is, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és szokás szerint finomságokat készítünk vasárnap délután. Nekünk gyerekkoromban mindig ez az idő volt az, amikor ment a tévében a kacsamesék, és valamit összeütöttünk anyukámmal. Három gyerek volt, sokszor háromféle különleges finomság készült a sütőben, de hát akkor nekünk szerencsénk volt, semmiféle érzékenységre nem kellett odafigyelni. Sokan vannak viszont, akik akár glutén, tej vagy tojás érzékenységtől szenvednek. Így Kohári Éva gasztrobloggerrel hétről hétre jövünk és segítünk nekik, illetve a többieknek is finomságokban, ötletekben, vagy akár csak egy-egy inspiráció adásában. Szia Éva! Hát itt van az ősz. Mit hozol nekünk ezúttal? Szia!
2: Nekem, ha ősz, akkor mindenképpen a piték időszaka. Ugye most van rengeteg gyümölcsünk, amiket zseniálisan jól elsüthetünk akár pitékbe. Ezeket kombinálhatjuk is egymással, vagy csak egy gyümölcsöt választunk ki. És a gyümölcsök mellett ugye ott vannak a kis magvak, a kis dió, ami mindig föl tud dobni egy gyümölcsös finomságot. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy kifejezetten egy ilyen őszi pitével jövök ma nektek. Egy nagyon egyszerű gluténtej, tojásmentes, leveles jellegű tésztát szoktam ehhez választani alapnak, és igazából a feltétje, a belevalója, a tölteléke az ízlés szerint variálható. Én most körtével, fügével, camembert sajttal töltöttem, és szórtam még rá egy kis diót, csurgattam rá egy mézet, és bónusznak készítettem hozzá egy ilyen vörösboros karamellizált gyümölcsös mártást, de szerintem haladjunk lépésről lépésre, úgyhogy mondom először a tésztát. Ez tényleg nagyon, nagyon egyszerű, de aki nem szeretne tésztát gyúrni, vagy nincsen semmiféle diétán, nyugodtan vásároljon hozzá hagyományos bolti leveles tésztát, és készítse, vagy használja alapnak a saját jól bevált pite receptjét, pite tészta receptjét hozzá. Tehát legyen inkább ez egy ilyen kis inspiráció.
1: Lássuk akkor a pite hozzávalóit.
2: A tésztához szükségünk van 300 g gluténmentes univerzális tisztkeverékre, 10 g cukorra, egy nagy csipet sóra, tehát ettől ilyen kis semleges ízvilágú lesz a tészta, tehát tényleg elkészíthetjük édesen és sósan egyaránt, 3 g sütőpor, 160 g növényi vaj alternatíva vagy margarin, nyilván akinek nem fontos, hogy tejmentes legyen, használjon hozzá nyugodtan vajat, 80 g víz, 10 g 10%-os ecet, és a hajtogatásokhoz kell még nekünk 2x 40 g hideg növényi vaj alternatíva vagy vaj.
1: Na hát elmondtuk a hozzávalókat, hogy hogyan csináljuk a tésztát, ez is ki fog derülni nem sokára. A beszélgető partnerem szokás szerint így vasárnap délután a Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, akivel ezúttal is nagyon-nagyon könnyen elkészíthető és finom, gluténmentes ételeket készítünk el, illetve várjuk a ti hozzászólásaitokat is. SMS és Viber számunk 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kanapézzunk együtt, hello mindenkinek, ez a 98.6 Manna FM, és Kohári Éva gasztroblogger a vendégem, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, akivel elsőként egy őszi pitét készítünk el, és elmondtad, hogy a pite hozzávalói 300 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, 10 g cukor, csipet só, 3 g sütőpor, 600 g növényi vaj, 80 g víz, 10 g 10%-os ecet, és a hajtogatáshoz 2x40 g hideg növényi vaj, vagy ha valakinek nincs ilyen érzékenysége, akkor sima vaj. Na, hogyan csináljuk a tésztát?
2: A tészta összeállítása nagyon egyszerű, lisztkeveréket, a cukrot, sót, sütőport keverjük össze, majd morzsoljuk el a 160 g hideg vaj alternatívával. Adjuk hozzá a vizet és az ecetet, majd gyúrjunk belőle egy rugalmas tésztát. Ezután a tésztát rizslisztel megszórt felületen kicsit gyúrjuk át, és érdemes a tésztának a nyújtását, a hajtogatását sütőpapíron végezni, mert itt sokkal könnyebben tudunk dolgozni a tésztával. A sütőpapírt rizslisztel vékonyan szórjuk meg, és nyújtsuk ki a tésztánkat ilyen egész vékony téglalappá, majd 40 g növényi vaj alternatívát vágjunk rá ilyen egész pici kis darabokba a tetejére. Ezt a tésztát hajtsuk be jobbról, hajtsuk be balról, hogy kapunk egy keskenyebb csíkot. Ennek a keskenyebb csíknak a tetejére szeleteljünk rá megint csak 40 g hideg vaj alternatívát, és hajtogassuk lentről, fentről. Tulajdonképpen ezzel el is készült a tésztánk.
1: Mi a következő teendőnk ilyenkor?
2: Én ilyenkor meg szoktam fordítani a tésztát, és úgy szoktam kinyújtani. Hát ezt ízlés szerint választhatunk hozzá pitesütőformát, különböző alakúakat, vagy hogyha nincsen pitesütőformánk, akkor akár még megfoghatjuk a könnyebbik részét a dolognak, és a sütőpapíron kinyújthatjuk, és egy ilyen galettszerűséget is készíthetünk belőle. Ugye akkor nem kell foglalkozni azzal, hogy átemeljük a pitesütőformába, tehát az a legegyszerűbb verziója. Nyújtsuk ki a tésztánkat akkor erre, hogy a kis formácskánknak az oldalára is jusson majd a tésztából, emeljük át a sütőformába, és szurkodjuk meg egy kicsit villával, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 percig süssük elő.
1: Mivel lehet tölteni ezt?
2: Na, én mondtam, hogy ahogy körtét, kamember sajtot, fügét, diót, mézet használtam tölteléknek, ehhez a körtét nem pucoltam meg, csak a magházát távolítottam el, és ilyen kis vékony szeletekre vágtam föl. Kamember sajtot is fölcsíkoztam, és a fügét is ilyen kis vékony szeletekre vágtam föl. Ez az elősütött tésztának a tetejére sorakoztattam itt tulajdonképpen a kemember sajtót, a fügét és a körtét, majd a tetejét jó gazdagon megszórtam dióval, és meglocsoltam mézzel, majd visszatoltam a 180 fokos sütőbe, és kb. 25 perc alatt sütöttem készre.
1: Ott tartottunk, hogy készre sütötted a kört és kamemberes pitét, folytatjuk nem sokára, hogy te mivel tálalod. Egyébként Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, a beszélgető partnerem, maradjatok velünk itt a kanapéban.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a 98.6 Manna FM vasárnapi kanapéja, amiben Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítója a vendég, és aki szokás szerint hoz nekünk finomságokat, és hát ez az őszi pite, ez abszolút megtestesít mindent, amit én nagyon-nagyon szeretek az őszben, a diót, a körtét, nem beszélve a camemberről és a mézről, és ott tartottunk, hogy készre sütötted már ezt a pitét.
3: És akkor egy izgalmas kis körítés hozzá, ez a vörösboros karamellizált gyümölcs, hát ez tényleg egy roppant egyszerű, de hihetetlenül jól egészíti ki ezt a pitét. Én nyelek is megint nagyokat, bocsánat, elég nehéz így nyelés nélkül beszélni az ételekről. Egy lábosban 5 evőkanál cukrot, kristálycukrot, 2 evőkanál vízzel összekevertem, és ezt karamellizáltam aranybarnára. Ehhez öntöttem körülbelül egy olyan deci, másfél deciliter vörösbort, majd hozzáadtam felkockázott gyümölcsöket. És Isten igazából, hogy ki milyen gyümölcsöt ad hozzá, ami van, ízlés kérdése. Én körtét tettem bele, őszi barackot és egy kis marék szőlőt, de nagyon finom almával is. Ugye nagyon jó, hogyha van benne egy kicsit ilyen roppanósabb gyümölcs, meg egy picit ilyen szaftosabb, puhár, mint ugye például a körte alma és a barack. De a szőlő is fantasztikusan jó hozzá, és egy kicsit fűszereztem fahéjjal, egy fahéj rudat dobtam csak mellé, és egy darab csillagánist. Ezt fedő alatt pároltam addig, míg a gyümölcsök ilyen roppanósra puhultak, majd levettem róla a fedelét, és addig rotyogtattam ilyen alacsony hőmérsékleten, amíg egy ilyen jó kis sűrű mártást kaptam belőle. És amit én még tálaláshoz csempésztem így a piteszelet és ez a karamellizált vörösboros gyümölcs mellé, az egy kis erdei sonka volt. Hát szerintem tényleg fantasztikus, tökéletes vendégvárónak is, és azt mondom, hogy ez még egy ilyen tartalmas leves után ilyen kis második fogásnak is simán megállja a helyét.
2: Fú, én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes kipróbálni, de van egy másik édességed is.
3: Ez tényleg egy roppant egyszerű, nagyon-nagyon alapsütemény lesz. Ezzel azoknak szeretnék egy kicsit kedveskedni, akik nem fogyaszthatnak a glutén mellett tejet és tojás sem, de vágynak egy olyan igazi, puha, kevert süteményre, akár egy tea mellé, egy kávé mellé, vagy a gyerekeknek az uzsonnás csomagjába, vagy uzsonnás dobozába. Ezt számtalan módon el tudjuk készíteni, ezt a tészta alapot. Nyilván a legegyszerűbb, hogyha egy kis sütőformába, egy ilyen kisebb fajta kenyérsütőformába, vagy egy őszgerinc formába töltjük, és akkor egy ilyen szeletelhető verziót kapunk belőle, de én szoktam belőle sütni dörmi macikat, ilyen kis maci szilikon formába töltöm a tésztát, vagy szoktam belőle például muffint is sütni. Tehát ez egy ilyen alapkevert gluténmentes vegán recept.
2: Lássuk akkor az alap vegán tészta receptet hozzávalóit is. Ezzel fogjuk folytatni itt a 98.6 Manna FM-en Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával, aki természetesen várja a hallgatói hozzászólásokat, amik jöhetnek SMS-ben Viberen. 0677 1986, ide várjuk ezeket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást, a vasárnapi kanapét hallgatjátok Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, akivel már egy camemberes pitét, egy klasszikus őszi pitét elkészítettünk, gluténmentesen természetesen, és most van egy vegán recepted is, aminek a hozzávalói következnek. Itt tartottunk, Éva. Na, hogyan dobhatjuk össze ezt a jó kis kedertésztát?
2: Szükségünk van hozzá 250 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre, 200 g cukorra, egy csipet sóra, 12 g sütőporra, 12 g vaníliás cukorra, 300 g növényi italra, 60 g növényi joghurtra, én itt általában vagy kókusz vagy mandula alapot szoktam használni, de hát mindenki a kis jól bevált joghurtját fogja hozzá nyugodtan, 15 g olajra, 20 g holland kakaóporra és 20 g vaníliás pudingporra.
1: Hogyan készítsük?
2: Tulajdonképpen a kakaó és a vaníliás pudingpor kivételével az összes száraz anyagot keverjük össze egy keverőtálba, ehhez adjuk a növényi italt, a joghurtot, az olajat, és egy kis kézi habverővel alaposan dolgozzuk össze, hogy ne legyenek benne csomók. Utána ezt a masszát osszuk két egyenlő részre, az egyikhez keverjük a kakaót, a másikhoz pedig a vaníliás pudingport. És ezzel készen is van az alap kevert tésztánk. Én ezt egy kisebb fajta ilyen kenyérsütő formába kanállal szoktam belemericskélni teljesen random módon. Egy kanál a sergeből, egy kanál a kakaósból, és amikor így telepakoltam a sütőpapírral kibélelt formát, akkor szoktam fogni egy kis hurkapálcikát, és ezzel még így bele szoktam mászni, kevergetni, és ettől lesz olyan kis márványos beütése az egésznek, de azt is megtehetjük, hogy ezt a kétfajta masszát beletöltjük habzsákba, és habzsákból nyomogatjuk ezekbe a kis dörmimaci formákba, mondjuk, vagy a muffin sütőkbe, és ilyen kis mintás, márványos desszerteket fogunk kapni. 170 fokra előmelegített sütőben, hőlégkeverésen, ha egybe sütjük, akkor körülbelül 40 perc alatt süssük készre. Nyilván, ha kisebb muffinokat készítünk, vagy dörmimacikat, akkor egy picit rövidebb sütési idő kell neki, de érdemes mindig tűpróbát végezni. Ugye, mint minden ilyen kevert jellegű tésztánál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, sziasztok, szép napot!
1: Kohári Éva gasztroblogger volt a vendégem, és hát az ősz jegyében elsőként egy pitét készítettünk el leveles tésztából, és töltöttünk bele camembert, körtét, mézet, diót, de természetesen ilyenkor szabadon lehet variálni a belevalókat is akár. Aztán a második recept már egy vegán tészta recept volt, márványsütis recept, amihez szükségünk volt 250 g lisztkeverékre, 200 g cukorra, csipet sóra, 12 dek a sütőporra, 12 dek a vaníliás cukorra, 300 g növényi italra, 60 g növényi joghurtra, 15 g olajra, 20 g holland kakaóporra és 20 g vaníliás pudingporra. Ha kíváncsiak vagytok ti is az elkészítés módjára, ezt a beszélgetésemet is természetesen visszahallgathatóvá teszem a Manna FM podcastján, kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on, illetve írhattok nekem is, Kohári Éva gasztrobloggernek is, az SMS és Viber számunk 0677 1986.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Újabb medve támadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Időjárás.
4: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Én szeretem a pogácsát, én sütöm a pogácsát, szerintem a legjobb tepertős pogácsát a sógornom süti, de lehet, hogy ma találok más is, aki süt még pogácsát többet, mint én. Judit Pogácsa műhelyben jelentkezik ma, a bőségkosár a zene, aztán irány a műhely.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Judit Pogácsa műhelyében egy kis zárójel, a Facebook elkezdte nekem, hát úgy karácsonyt feldobni, gyönyörű pogácsák képeit, szeretettel készült pogácsák, ilyen pogácsa, olyan pogácsa, nem tettem össze, hogy ki az a Judit, aztán kiderült, ezt én már önöknek mondottam volt, hogy tév előtt ilyen krupiéként dolgoztam, és az egy kedves kolléganőm volt Judit, akit, hát egy helyről valók vagyunk, ugye a Kastanos Hajdamot, Kastanos Hungary-ből, aztán ott mindenki ment jobbra-balra, össze-vissza, te sok-sok-sok vargalkanyar után megérkeztél pogácsa műhelybe. Miért pont a pogácsa lett a te helyed? Miért pont pogácsába vágtál bele?
1: A pogácsával nagyon kevesen foglalkoznak. Ugye ismerjük a klasszikus pogácsát, burgonyás, tepertős, sajtos, de a többit nem. És jártam a piacra, szeretek piacozni, és észrevettem, jött az ötlet, hogy sok mindent bele lehet még tenni ebbe a pogácsába. És volt egy időszak az életemben, egy néhány évvel ezelőtt elkezdtem kenyeret sütni, egy olyan pékségben dolgoztam, ahol igény volt arra, hogy tegyünk a kenyérbe, vagy a korábban az előttem dolgozó pékek csináltak céklás pogácsát, kolbászos pogácsát, kenyeret, céklás kenyeret, kolbászos kenyeret, és sok minden más belesütöttek, és hát ugye én azért ebben nem voltam annyira jártas, és kitaláltam, hogy tegyük bele a pogácsába. És igazából innen indult az, hogy mi mindent lehet még beletenni a pogácsába. És ezért kezdtem ezzel foglalkozni, mert nagyon-nagyon kevesen csinálják ezt, és nagyon kevesen ismerik. Meglepő módon egyébként az emberek félnek sokszor megkóstolni, és visszautasítóak, de most már egyre inkább azt látom, hogy kezdenek felbátorodni, és van igény arra, hogy megkóstolják a különleges dolgokat is.
0: Na, elhoztuk a mézes madzagot, akkor mint gombócartúr annak idején, milyen csokoládét szeret. Akkor kezd el nekem egyszer csak úgy nem teljes körön, de felső, milyen típusú pogácsák vannak nálad. Hát akkor most bekapcsoljuk a gombot, és üljet a lista.
1: Hú, hát kezdem a legegyszerűbben, nyilván a sajtos pogácsa, van füstölt sajtos pogácsa. Egyes piacokon lehet kapni pesztós, zöld pesztós, piros pesztóval édesített füstölt sajtokat, ez ilyen paranica jellegű sajtok. Ezt is bele szoktam tenni a pogácsába, akkor egy újabb klasszikus, a jutúros pogácsa, tök magos pogácsa. Ugye ezek eddig ilyen elég népszerűek és ismertek voltak. Na, innen jön akkor a céklás tormás köménymagos, a pirított hagymás köménymagos pogácsa, szeretjük a csípőset, az alapenyós csilis pogácsa, hát a kolbász az ugye egyébként megint csak egy ismert dolog, de a kolbászos pogácsa, ezt lehet keverni megint csak csípős hozzávalókkal. Egy újabb klasszikus a burgonyás pogácsa, most hirtelen nem egészen sorrendbe jutnak eszembe a dolgok, de van még olivás pogácsa, fetás olivás pogácsa.
0: De igazából ez a sor, ez a, hogy telik-telik a pogácsa műhely élete, ez bővíthető. Tehát itt fantázia kérdés, és olyan, hogy mi illik bele. Tehát azért még van olyan pogácsa, amire most nem tudom, mondjuk egy év múlva már a palettán lesz lehet.
1: Én úgy jövök, megyek a piacon, vagy a bevásárlás folyamán, a napi szintű bevásárlás folyamán, hogy mindig azt nézem, hogy mi lehet még. Tehát ennek igazából tényleg csak a fantázia szab határt, meg az ízlés, hogy ki mit szeret, vagy nyilván sok-sok összetevőt nem szabad összekeverni, mert annak értelme nincsen, de mindig lehet belevinni egy kis csavart. Tehát a raclette sajtos pogácsába például egy édes, ecetes hagyma, ami olyasmi, mint a gyöngyhagyma, ez van beledarálva, és ebbe van például egy kicsi csavar, ami abszolút szerintem keveseknek jut az eszébe. Vagy például van az algás pogácsa, a nagy sushi kedvelőknek, ez eredetileg cukinivel lett megalkotva, de én úgy gondoltam, hogy uborkával ez jobban működik.
0: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk, belé folytatjuk a szó, hogy itt beindult, és mondaná, még van, de még lesz erre lehetőség. Kíváncsi leszek a következőkben, vidám zenék után az alapreceptre, ha nem titok, csak akkor persze, meg hogy például van-e klasszikus töpörtyös pogácsa. Hamarosan választ kapunk ezekre a kérdésekre is. 98 mondhat, Manna FM, a bőségkosara, Judit pogácsa műhelyéből jelentkezik.

0: I'm sorry.
1: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en. Következőket látom itt a polcon: örölt köménymag, köménymag, kandírozott narancs, tökmag, vaníliás cukor, például szezámmag, de ott hagytuk abba, hogy Juditba belefojtottam a szót, mert óriási a választék. Pontosan milyen pogácsák vannak még, a zenék alatt egy kicsikét átvettük és felkészült, folytatjuk a listát.
3: Szóval, ami egy nagyon különlegesnek számít, és aki szereti a humuszt, humuszbárba jár, mint én, onnan jött az ötlet: római kömény és répa. Tehát ezt ugye így lehet kapni, egy párolt répa római köménnyel így lehet kapni a humuszbárban, na ezt is tökéletesen bele lehet tenni a pogácsába, vagy mint például a spenótos pogácsa, egy megbolondítva egy pici fokhagymával, ugye ez is nagyon-nagyon finom tud lenni. Gombás, oregános, vegyes erdei gomba, megbolondítva egy kis oregánóval, vagy bazsalikommal, lepirítva alatta egy kis hagyma, ez is tökéletesen beleillik a pogácsába.
2: Ezeket mind kikísérletezett, ha új íz jön, és akkor van egy ilyen szűk réteg, aki megkóstolja, és akkor utána megy a piacra?
3: Igen, ezek ki vannak kísérletezve, de általában a második sütésre ez már jól szokott lenni. Nekem van ehhez egy ilyen istenadta tehetségem, vagy ráérzek, vagy szeretem az ízeket, meg egyébként tényleg szívvel, lélekkel csinálom, és nagyon szeretem, amit csinálok. Ez úgy jön, ez úgy belülről jön. Tehát van, amik receptet föl sem írom, hanem egész egyszerűen fejbe van, amikor improvizálok, de nyilván a cél azért a piacon, hogy a vevő mindig ugyanazt kapja, és ne legyen ugyanannak a terméknek hétről hétre más az íze. Tehát ezért ezek alap dolgok, amik hétről hétre megjelennek a piacon, ezek mindig egyformán szoktak sikerülni, de igen, ki van kísérlet, ez a család kóstolja elsősorban, másodszorban pedig a piacon jön meg az eredmény, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, és ez visz mindig előre, hogy jobbat és jobbat csinálni, vagy még többet, vagy még újabbat, mert ez egy óriási jó dolog, mikor azt mondják nekem a piacon, hogy tartsak workshopot az asszonyoknak, a feleségeknek, és nagyon örülnének, hogyha megtanulnák azt.
2: És lesz ilyen workshop?
3: Elképzelhető, hogy lesz, ez még a helyet ki kell alakítani, de tovább, tehát ez csak kifejezetten házi jellegű sütemények, mint például majd a Rákóczi túros, de ugye most a pogácsáról beszélünk, annak volt nagy sikere még egyébként korábban.
2: Ugye alapdolgokról mondottál volt, hogy alapdolgok, maga a recept is egy alapdolog, tehát egy alaprecept, és akkor azokat borondítod meg, vagy pogácsánként esetleg az alaptészta is más.
3: Nem, van egy alaprecept.
2: Ami titkos?
3: Ami mondjuk így, hogy titkos. Mondjuk így, hogy titkos, de van egy nagyon egyszerű alaprecept. Ez a lényeg, hogy élesztőt nem használok, semmilyen ízfokozót, semmilyen adalékanyagot és semmilyen tartósítószert. Ezek a pogácsák frissen jók, de másnap felmelegítve ugyanolyan ropogós lehet, mint előző nap. Ez a benne lévő minőségi anyagoktól lesz másnap is finom, vajjal készülnek, illetve libazsírral, vagy kacsazsírral éppen, mikor mit kapok.
2: Margarint akkor száműzted?
3: A margarint száműztem, bár a margarinnak én nem vagyok egyáltalán ellene, de a vaj jó. De egyébként fogok kísérletezni margarinnal is, de ez egy szakmai dolog, hogy ez miért lesz így, vagy miért lehet, hogy miért fogok váltani margarinra. És azon túl még...
2: Mehet a lista tovább bőven? Hogyne? Hát legyünk büszkék rá, hogy ennyi van.
3: Jó. Na, egyébként egy teljesen új felfedezésem most a grill paprika, fetes grill paprika, ami még nincs, ezt tegnap találtam ki, ami a következő napok kísérletei közé fog tartozni, de ha már grill paprikánál tartunk, ami egy nagyon jó bejáratott recept, az a padron grill paprika, ez mikor belesül a pogácsába, ez isteni jó tud lenni, ezt meg lehet esetleg még fejelni, ha teszünk mellé valami különleges sajtot, vagy egy old holland goudát, vagy pedig egy sima egyszerű sárga cheddar sajtot, tehát valami, ami egy kicsit más, ugye az alaprecept az egy amerlanda trappista sajt van benne, de mindegyikben, de ez még kíván egy kicsi mást ízt is, tehát innen jön az, hogy van egy alaprecept, és akkor még szépen, ahogy kóstolgatom a kisült alapterméket, jönnek az ötletek, hogy még mindent lehet beletenni.
2: Elindultunk a választék birodalmába, nem kaptunk kérdést, de nem felejtjük el a tepertős ütúros pogácsát is. 98.6 Manna FM, a Bőségkosara, a zene, aztán érkezünk vissza a Judit pogácsa műhelyébe.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőségkosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőségkosara, a helyszín pedig Judit Pogácsa műhelye. Egy ilyen gyönyörű, szép, rozsdamentes asztalt ütöttem meg, éppen itt ilyenek kellenek, ezen készülnek a pogácsák. A klasszikus pogácsa is, tehát ha az ember pogácsára gondol, akkor a krumplist, azt mondtad, de tepertős vagy jutúrós pogácsa, mind a kettő megvan?
2: Megvan, persze mind a kettő megvan. A jutúrós pogácsa az van kaporral és kapor nélkül, a kapor ez egy megosztó fűszer, ki szereti, ki nem szereti. A tepertős pogácsáról meglepő módon az a tapasztalatom, hogy nem félnek tőle az emberek, ugye túl sok zsír tartalmazhat, és nem mindenki szereti ezt. Tehát azért azzal úgy óvatosan dolgozom, de van. És most a legújabb, amit kitaláltam, nem is olyan régen, hogy ezt kombinálom asszalt szilvával.
1: A tepertős pogácsát?
2: A tepertős pogácsát az asszalt szilvával, de annak nem pogácsa formája van, annak más formája van, de nem árul már, hogy milyen.
1: Igazából lehetett ilyet kapni, ilyen tepertős pogácsa tésztából készült levél, és akkor benne volt szilvalekvár, tehát a kettő végül is nem üti annyira nagyon egymást, ez nem a te műhelyről van mozgó, csak hogy ilyet már láttam és ettem.
2: Igen, ilyenek vannak, de azok vagy hájas tésztából, vagy leveles tésztából készülnek, ez ugyanez a pogácsa, mint amit most beszélgetünk, csak a tepertős változat, de nem pogácsa formája van, hanem hajtogatva van, egy kicsit más, de ez most egy egészen új ötlet volt tőlem, hogy kb. Két héttel ezelőtt, még nincs kint a piacon, de hamarosan érkezik.
1: Ha egy számot kell mondani, akkor hányféle pogácsa van körülbelül, csak nagyságrendileg?
2: Hát olyan 23-25, de mondom, mindig jönnek az újabb ötletek. Tehát ez a fetás grillpaprikás az éppen tegnap született gondolat volt, mert megláttam valamit a hűtőszekrényben, és gondoltam, hogy hú, ezt is bele fogom tenni, és szerintem nagyon jól fog működni.
1: Tegnap pont egy óbudai pékségben kajáltam, és sült paprikás fetás sajtkrémet ettem, tehát összeérnek a dolgok. Szerintem, hogyha a 100. pogácsát meg lesz, akkor arra újra ki fog jönni a műsor, és azt megnézzük. No, de viszont elég sokat jársz piacra. Miért tartott fontos? Nevezzük ezt analóg kapcsolatnak a vevő és a készítőmester között. Szeretsz beszélgetni az emberekkel, mondanak véleményt, táplálkozol belőle. Miért jó piacozni?
2: Meglepő, ez egy fordulat az életemben az utóbbi időben. Igen, nagyon megszerettem a piacokat. Szeretek az emberekkel beszélgetni. Érdekes. Tehát ez a termék, ez nem adja el magát. Ugye az ember meglátja, bolint egyet, jó pogácsa, és megy tovább. De hogyha elkezdesz beszélgetni, megkóstoltatod, megismerteted, akkor van rá hajlandóság. Az emberek szeretik a finom dolgokat, ugye enni szeretünk, és szeretik kényeztetni magukat különleges dolgokkal. Vannak, akik természetesen nehezen fogadják el, de a tapasztalatom az, hogy 90%-ban ez jól működik, tehát ízlik az embereknek, van, aki egy kicsit bátortalan, van, aki meg egyáltalán nem kóstolja meg, de van, aki egy pici beszélgetés után ez mégiscsak, mondjuk egy ilyen algás cukini is, vagy egy ilyen római köményes répás, ez egy kicsit így nem mindenkinek az ízvilága, de aki kicsit bevállalos, az megkóstolja, és nem szoktak benne csalódni. Tehát ugye a többség ez mindig úgy megy el, hogy hú, hát ez nagyon finom, kérek 10 dekát, aztán sétál tovább, és akkor visszajön a következő adagér, mert hú, ez annyira finom volt, hogy visszajöttünk. Sőt, volt olyan, hogy így jöttek a karácsonyi megrendelések is, ugye sok karácsonyi vásárban voltunk a decemberben, és ez mind a kóstoltatás. Nagyon fontos egyébként a pogácsánál, meg az ilyen különleges, ismeretlen dolgoknál, hogy kóstoltassunk, beszélgessünk az emberekkel. Igen, ez fontos.
1: Szép tempó lehetett itt karácsony előtt, gondolom akkor, de rengeteg, hogy az ember ugye próbál leadni a munkába, és talán egy jó pogácsát, akkor inkább megrendeli. Amúgy ez a fajta pogácsa csak a sütés napján jó, vagy másnap is jó, harmadnap is, uram, bocsán, mikor, hogy?
2: Hát ez ugye a legjobb az sütés napján, tehát ez de felmelegíthető másnap, és mint mondtam, hogy azért a zsíradékot tartalmaz, hogy a zsíradék újra feléled a pogácsában, és ettől ugyanolyan ropogósá válik, de hát ezért nyilván ez frissen jó.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, akkor a Judit Pogácsa műhelyben vagyunk, zene, aztán arra ezek kíváncsi, hogy egyedül hogy lehet vinni egy ilyen vállalkozást, mennyire könnyű dolga van Juditnak. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. Judit pogácsa műhelyben vagyunk. Úgy kaptuk el, hogy még nem készülnek a pogácsák, mert tudta, hogy riportozunk, utána viszont előbb volt egy rendelés, mikor a zenét hallgattak, hát beindul itt a munka. Hogy milyen könnyű megtalálni a vevőt, mennyire fontos az online jelenlét. Ugye mi is úgy találkoztunk, hogy csak jöttek a posztok, a pogácsa képek, hogy mondatlan volt, hogy nem tettem össze, ki az a Judit, az én volt kolléganőm. Mennyi idődet viszi el az ilyenfajta marketing? Mennyire kell ez?
3: Én hiszek a social media erejében, és igen, sokat posztolok, mindent kirakok, tehát, de egészséges mértékkel azt gondolom, tehát ezért túltolni sem szeretném. Hát ha belemerülök, akkor órákig vagyok képes ezzel foglalkozni, mert szerkezgetem a képeket, szeretem fotózni, amit sütök, szeretek szép képeket feltenni, 3 Facebook oldalam van, ahol folyamatosan mennek a posztok. Én hiszek ebben, hogy mennyire nehéz, nem egyedül csinálom, van egy párom, aki segít, tehát igazából ketten csináljuk, ő a céges dolgokban tud segíteni, a papírmunkában ebben egyáltalán nem vagyok jó. A sütés része az én részem.
2: Az a szebbik része, nem? Amikor pont erre jött volna a kérdés, hogy egyedül egy ilyen teristele adminisztráció dolgot, de hát akkor ezt a párod az lefedi, aki hasonló élelmiszeripari szakmában dolgozik. Szóval lehet, hogy hamarosan találkozunk, hogy itt a Bőség kosarában majd megdumáljuk. Szóval akkor bejössz igazából, és akkor csak művészkedsz, nem? Egy újabb pogácsát kitalálsz, megalkotod. Nyilván ez egy nagyon kemény munka azért, ennyi pogácsát termelni egy nap. Hogyha megfordulok, azért van 2 dagasztógép, amiben azért bele kell tenni a lisztet. A 2, ez kemence, hogy hívják ezt?
3: Igen, kemence, sütőkemence.
2: Érem szépen, de már nagyon régen eltelt, a sütőipari kemence, szóval azért ez egy munka, tehát ez nem annyi rózsaszín, bejössz itt, gyurogatsz, hanem ezt termelni kell rendesen, nem? Hogyha csúcs van, akkor mit tudom, egy nap hány kiló pogácsa termelődik itt az üzemben?
3: Hát 30 kiló az alaprecept, de hát ebből nem mindig van egy, van, amikor 2 is kell. Igen, ez egy fizikai munka. Tehát ez egy nehéz tészta, zsíros, nehéz tészta, ezt az üstből ki kell emelni, az üstöt utána ki kell mosni, ez nem egyszerű, de én annyira szeretem ezt csinálni, hogy nekem ez nem fárasztó. Tehát ez engem szórakoztat, kikapcsol. Ugye itt lakom, ahol a kis műhelyem van, vannak barátaim, bejönnek, beszélgetünk, tehát úgy egyedül vagyok, hogy a munkában egyedül vagyok, de alapvetően nem szoktam egyedül lenni, tehát jönnek és szórakoztatnak, szól a zene. A karácsony az húzos volt, nagyon sok munka volt, naponta 12-14 órát itt voltam, nem csak pogácsát sütöttem, rengeteg begli megrendelésem is volt. Nem könnyű, de nagyon szeretem csinálni. Nem tudok nemet mondani, és nem tudom meghúzni a határt, hogy eddig és nem tovább, tehát addig csinálom, ameddig erőm engedi. Tehát ez mondom, ez napi 12 óra, ma is biztos, hogy nagyon sokáig itt leszek.
2: Egy vidám hangulatú műhelyben vagyunk, az óbudai lakótelep egyik házának az aljába, képzeljék el, még a nap is besült. Ugye annó még nem épültek olyan sűrűn ezek a lakótelepek, gondoltak némi életére, fák, parkok, stb. Ez korábban egy pizzeria volt, most pedig itt belakta, és nagyon tágas, nagyon kellemes munkahelynek mondhatod. Én csak a rádiót hallgatnék a tejedben, biztos ezt csinálod. Így. Szumaszumárom, milyenek a munkának a szépsége? Az, hogy a magadura vagy, az, hogy alkothatsz, az, hogy emberekkel találkozhatsz?
3: Igen, elsősorban, hogy nem is. Elsősorban inkább az, hogy jó visszajelzéseket kapok, és ízlik, amit csinálok. Mm-hmm. Tehát, hogy folyamatosan azt hallom, hogy hú, ez isteni finom, hú, ez nagyon jó, hú, hát a feleségemnek is megtanítaná. Ez ennél több szerintem nem kell ezeknél a visszajelzéseknél, és igen, szeretem csinálni, és tényleg ez egy nagyon kellemes környezet, itt a Hold udvart látom, kinézek az ablakon, emberek jönnek, mennek. Szeretek itt lenni, és nagyon jól sikerült összerakni ezt a kis műhelyt a régi életem kapcsolatrendszerén keresztül, nem volt nehéz, gyorsan kellett dönteni, gyorsan kellett megcsinálni, volt rá 3 hetünk karácsony előtt, hogy ezt az egészet összerakjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült, jól induló vállalkozás lett, és remélem, hogy jó úton fogunk tovább menni, tehát hogy ezt a lendületet visszük tovább, és minél többet és többet szeretnék csinálni, és még a bővülés lehetősége sincs kizárva. Ugye ez a helység, ez elég nagy ahhoz, hogy itt még vannak lehetőségek, amiket később ki lehet használni.
2: Visszatérünk, hogy ezek a lehetőségekből valóság lesz. Egy olyan hölgyel beszélgettem, aki szeretetből csinálja a pogácsát, és ez nyilván visszaköszön a tésztákba is. Ez volt a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből. A viszonthallásra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az idered almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloster, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
0: Időjárás.
3: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
4: Manna Hit. Manna

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every sunrise, every night sky. This song is a confessional of sorts, of all the things I learned while...
2: Az I Couldn't See egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba, én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam. In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mióta a fiatalabb éveimben komolyan elkezdtem együtt járni Istennel, azóta mindig fizettünk tizedet, Dave és én, mert ő tudta, hogy ez helyes. Abban a gyülekezetben tanulta meg ezt, ahol felnőtt, szóval hála Istennek a házasságunk eleje óta ezt tettük. Aztán többet tanultunk az adakozásról, és elkezdtünk még többet adni. És mindezek során éreztem, hogy Isten elhívott engem, és akkoriban otthoni biblia tanulmányozást vezettem 5 évig. Ezekért egyáltalán nem kaptam pénzt. Nagyon nagy pénzügyi szükségben voltunk, mert felmondtam, hogy tanulmányozhassam az igét, és készülhessek a szolgálatra. Már túl késő volt számomra, hogy bibliaiskolába menjek. Akkor már volt 3 gyerekem, és később született még egy. Ezért aztán a Szent Szellem iskolájába kellett járnom. Személy szerint azt gondolom, hogy ez egy jobb iskola. De azt is gondolom, hogy tanulj, amennyit csak tudsz. De ha nem vagy abban a helyzetben, hogy elmenj valahova egy iskolába, akkor ne gondold, hogy Isten már nem tud használni téged. Minden hónapban egy $40 csodára volt szükségünk a számlák kifizetéséhez. Amikor felmondtam, azzal olyan helyzetbe kerültünk, hogy havi $40 hiány voltunk a számlák kifizetéséhez. Az extra kiadások benne sem voltak ebben. Ebben nem volt ruhavásárlás, nem volt benne, ha defektet kaptunk, semmi extra kiadás. Természetesen az az időszak nagyon nehéz volt számunkra, és azt gondoltam, hogy miután ezt a nagy, hatalmas áldozatot meghoztam, Isten majd biztosan lép, és egy óriás csodát tesz. Nos, sok csodát tett. Minden hónapban csodát éltünk át, és képesek voltunk kifizetni a számláinkat. De sok éven keresztül úgy vásároltam, hogy például minden létező hitemet összeszedve elmentem, hogy cipőt vegyek a gyerekeimnek. Maximum $2-3 a garázsvásárokon, és íme találtam egy teljesen új pár edzőcipőt $1, ami épp jó volt az egyik gyerekemre. Úgy voltam vele, hogy ó, köszönöm Jézus. És tudjátok mit? Már nem vetem meg a kicsiny kezdet napjait, bár akkor megvetettem őket. Most már nem teszem, mert tudom, hogy nagyon fontos leckét tanítottak számomra a hitről, és megláthattam Isten hűségét, ahogy gondoskodott számomra a szükséges dolgokról. Akkoriban még nem hívtak meg prédikálni. Sohasem prédikáltam a kis otthoni biblia tanulmányozásokon kívül. És annyira szerettem volna, ha lehetőségem nyílik erre. Egy fiatal barátunk szintén akkoriban kezdte a szolgálatot, és ő elkezdett több lehetőséget kapni, mint én. Egyik nap megállt nálunk, miután épp hazafelé tartott egy útjáról, melynek során több helyen is beszélt, és mivel nagyon izgatott volt, beugrott, hogy elmesélje, milyen klassz hétvégéje volt a városon kívül, milyen nagyszerű adományt kapott, és néhány ember azt mondta neki, hogy szeretnék őt támogatni. Nagyon izgatott volt. Aztán hirtelen beugrott neki, hogy ó, vajon hogy esik ez Joyce-nak? És azt kérdezte, nem zavar, hogy elmesélem ezeket? Én meg azt feleltem, ó, nem, dehogy, dicsőség az Úrnak. Köszönjük, Jézus! Persze nagyon igyekeztem, hogy örüljek a sikerének, de tudjátok, a másik felem azon gondolkozott, Istenem, mikor jön el az én időm? Nos, a következőt szeretném mondani nektek. Isten sokszor szándékosan teszi ezt veled. Úgy rendezi az eseményeket, hogy jöjjön valaki, és bizonyságot tegyen arról, hogy megkapta azt, amit te már vársz egy ideje, és kitartóan hiszel benne. Lehet, hogy olyas valaki lesz, aki szerinted közel sem annyira szellemi ember, mint te. És fogalmad sem lesz, hogy Isten miért értetette meg ezt, és miért nem érted. Ez a helyzet arra is jó, hogy Isten rámutasson az ítélkezésünkre és a büszkeségünkre és hasonlókra. Az egy nehéz nap volt számomra, de győzelmes nap is egyben, mert amikor elment a barátunk, akkor bementem a szobába, rávetettem magam az ágyra, és egy hatalmas hisztit csaptam. Jaj, veszékeltem, keseregtem és sírtam. A tőlem telhető legjobban próbáltam rávenni Istent, hogy sajnáljon engem. Hányan tudjátok, hogy időnként megpróbáljuk rávenni Istent, hogy sajnáljon minket? Nem tudom, hogy ti férfiak szoktatok-e ilyet tenni, de mi nők hajlamosak vagyunk rá. Ennyi volt, Istenem, feladom. Én nem tudom ezt tovább csinálni, Istenem, feladom. És már akkor tudod, amikor kimondod, hogy dehogy fogod feladni. Hisz mihez kezdenél? Semmi más nincs, amit tehetnél. De hisztíznünk kell, mert azt hisszük, hogy azzal meghatjuk Istent. És tudjátok, Isten együttérző, de ő nem sajnál minket. A kettő nem ugyanaz. Szóval ott feküdtem az ágyon, és csak sírtam, és sírtam. És azt mondtam, Istenem, mi adakozunk. És én fel is mondtam, és mégis minden hónapban ki kell fillérezni a pénzünket, és semmi extra kiadásra nem marad. Tudjátok, szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy amikor az izraeliták 40 évig vándoroltak a pusztában, akkor a cipőjük nem lyukadt ki, a ruhájuk nem használódott el, de nem is kaptak újakat. Ebben üzenet van számunkra, akár elfogadjátok, akár nem. Tudjátok, előbb átmegyünk a nélkülözés földjén, a pusztán, mielőtt eljutnánk a bővölködés földjére. Tehát, amikor ott feküdtem az ágyon, sírtam, mondtam a magamét, de hoztam egy döntést. És miután befejeztem a kis hisztimet, hangosan azt mondtam Istennek, továbbra is tizedet fogok adni, és adakozom majd. És ha a halálom napjáig kell ezt csinálnom anélkül, hogy meglátnám az eredményét, akkor is folytatni fogom, mert tudom, hogy ez a helyes. Aznap felszabadult valami a szellemvilágban. És őszintén mondhatom, hogy attól a naptól fogva egészen a mai napig elkezdett változni és növekedni a pénzügyi helyzetünk. Kompromittálni azt jelenti, hogy egy kicsivel kevesebbet teszünk, mint amiről tudjuk, hogy helyes lenne. Ez a kompromittálás. Amikor elkésel egy találkozóról, pedig nem lett volna muszáj elkésned, ha megtetted volna, amit kellett volna, az kompromittálás. Amikor 20 perc késéssel mész a gyülekezetbe dicsőítés alatt, tudjátok, nem baj, ha tyúk szemetekre lépek, mert én egy évig úgysem jövök vissza. Minden egyes héten késve jössz gyülekezetbe, megzavarod az összes többi embert, akik éppen Istent próbálják dicsőíteni. Ez kompromittálás, mert tudjuk, hogy ez nem helyes. És úgy gondolom, hogy hihetetlen károkat okozunk a szellemünknek a kis kompromisszumokkal. Mert aztán elkezdünk kifogásokat gyártani. Nos, a forgalom miatt késtem el. Pedig nem ez volt az igazi ok. Csak nem keltünk fel időben, nem kezeltük bölcsen az időnket. Nem tettük meg azt, amit meg kellett volna. Bárki elkéshet időnként, de ha állandóan elkésel, az egy jellembeli dolog. Az is kompromisszum, amikor negatívan beszélünk. Tudjuk, hogy nem kéne. Kompromisszum. Hogyan bánsz másokkal? Azt aratjuk, amit vetettünk. Ha túl sokat eszel, túl sokat fogsz nyomni. Ha túl sokat költesz, adósságod lesz. Ezt garantálhatom. Ha nem takarítod ki a házadat, akkor koszos lesz. És ha kompromisszumot kötsz, és ha én kompromisszumot kötök, akkor nem fogom learatni a teljes jutalmat, amit Isten nekem szánt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem lesz jó hozzánk. Nem jelenti, hogy nem lehet vele kapcsolatunk. Nem jelenti, hogy nem jutunk a mennybe. Ahogy idefelé tartottam, a Márk 4-et tanulmányoztam, ami az egyforma magokról szól. A Biblia nagyon kihangsúlyozza ebben a példabeszédben, hogy ugyanazt a magot vetették a köves talajba. Ugyanazt a magot vetették a másik fajta talajba is. Ugyanazt a magot vetették megint egy másik talajba. És ugyanazt a magot vetették a jól előkészített talajba. De még akkor is, amikor jó talajba vetették a magot, akkor sem termett ugyanannyit mindenkinek az életében. Azt mondja, egyeseknek 30, másoknak 60, és másoknak 100-szoros termést hozott. Én szeretek tudni az ilyesmiről. Egy ideje már gondolkozom ezen. Ha a talaj jó volt, és a mag meg ugyanaz, akkor miért voltak emberek, akiknek 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termésük lett? Teljes szívemből hiszem, hogy az emberek életében lévő kompromisszumokon múlottak ezek. Tudjátok, ha megnézzük a János 15-öt, ott az áll, hogy egyesek gyümölcsöket termettek. Mások egészen kiváló gyümölcsöket termettek. Megint mások pedig maradandó gyümölcsöket. Tehát különféle gyümölcsök léteznek. Ha visszalapoznánk Mózeshez, oda, ahol a 10 parancsolatot kapta, akkor láthatnánk, hogy volt egy bizonyos számú ember, aki elment vele a hegyhez, a hegy aljáig. Aztán volt néhány, aki elment vele a következő szintig, aztán egy, aki még tovább ment vele a következő szintig, de csak Mózes tudott felmenni a tetejéig. Olyan közel lehetsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Mennyire akarsz közel lenni? Milyen árat vagy hajlandó megfizetni? Felkelsz majd korán, hogy időt tölts Istennel? Tudnál 15 perccel kevesebbet tévézni este, hogy időt tölts Istennel? Odaadod majd, amire Isten azt mondja, hogy add oda? Mennyire mélyre akarsz menni? Egy 30-szoros keresztény akarsz lenni, vagy 60-szoros, vagy 100-szoros? Tegyük fel, hogy itt mindenki jó talaj. Nem is foglalkozunk a sziklás talajjal, meg a kemény talajjal. Jövőre szeretnék egy hosszabb tanítássorozatot tartani erről. De az egyértelmű, hogy meg kell hoznunk néhány döntést. Köthetsz néhány kompromisszumot, amit megúszol majd, de ha tudod, hogy mi a helyes, és nem teszed meg, akkor az bűn. És amikor kompromisszumokat kötünk, akkor nem kapjuk meg mindazt a jutalmat, amit Isten készített nekünk. Nagyon nem lenne fair, ha itt állnék, és csak arról beszélnék, hogy Isten meg akar áldani téged, és nem mondanám el, hogy ebben nekünk is van felelősségünk. Nem tennék nektek szívességet ezzel, mert csak a csalódásotokat segíteném elő. Szeretnék látni egy mosolyt. Tudjátok, mi szeretjük azt hallani, hogy ó, Isten megállt téged, Isten meg akar áldani, Isten meg is fog áldani. Igen, ő meg akar áldani, ő tényleg meg akar áldani. Wow, de még mennyire meg akar? De neked is felelősség teljesnek kell lenned. Bár csak lenne még 3 órám ma este, de nincsen. De annyi időm van még, hogy lyukat beszéljek a hasatokba. Nézzük meg gyorsan a Máté 25-öt. Nem mintha a Máté 25-öt alaposan meg lehetne nézni rövid idő alatt. De remélem, hogy elég jól ismeritek, hogy most kiemelhessek néhány lényeges dolgot. A Máté 25 3 különböző történetet mesél el, melyek mindegyike nagyon erőteljes. Először a 10 szűzzel kezdődik, akik között 5 balga és 5 bölcs volt. A bölcsek azért voltak bölcsek, mert amikor elmentek a vőlegény elé, nem csak a lámpásukat vitték magukkal, hanem tartalékolajat is. Máté 25:3. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Egy balga keresztény soha nem tesz semmi plusz dolgot. Csak éppen a minimumot. Reggel 8-kor épp, hogy beérnek az ajtón. 8:01-kor blokkolnak. Aztán futás az asztalhoz. De az igazság az, hogy mire dolgozni kezdesz, már 8:15 van, de te azt szeretnéd, hogy 8-tól fizessenek. De a bölcs keresztény 8 előtt 10 perccel ér oda. Hogy ne kelljen rohannia. Hogy még egy kicsi bűntudata se legyen. A balga keresztény csak üldögél és játszik az interneten, amikor senki sincs a szobában, és saját célból szörföl a neten. És amikor egy kicsit rosszul érzi magát emiatt, arra gondol, nos, úgysem fizetnek nekem eleget. Aztán elmész a gyülekezetbe, és talán még tizedet is fizetsz. Beadod a tizededet, de a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretnéd, mert kompromisszum került a képbe. Azért kellett ide jönnöm, hogy egy kicsit felrázzalak benneteket, amen? Tehát egy kis kompromisszum történt. És tudod, ha nem tudsz valamiről, akkor azért nem vagy felelős. De amikor tudod, és ha eddig nem tudtad, akkor mivel ma eljöttél ide, akkor most már tudod. Ez azt jelenti, hogy ha hazamész, akkor már nem a balga csoportba tartozol. És emlékezzetek, nem elég egyszer jól tenni valamit. Arról beszélünk, amit újra kell megtennünk. És szerintem az a lényeg, ha akkor is jót cselekszünk, amikor senki sem figyel, hiszen valójában mindig van valaki, aki figyel, mert Isten mindent lát. És amikor megtanuljuk, hogy Isten miatt tegyük jól a dolgokat, nem pedig a jó eredmények miatt, na gyerünk, Isten miatt kell jót cselekedni, nem a jó eredmények miatt. Szóval ismeritek a szűzek történetét. Jött a vőlegény, és akik nem hoztak extra olajat, azoknak kialudt a lámpája. Ezért a bölcs szűzektől akartak kérni, akik hoztak tartalékot. Ez mindig így van. Nem tettem meg, amit meg kellett volna, ezért adja tiédből. És amikor a vőlegényhez értek, ő azt felelte nekik. Nem ismerlek benneteket. A következő példázat az a három szolgáról szól, akik talentumokat kaptak. Az egyik 5 talentumot, a másik 2-t. A harmadik pedig 1 talentumot. Mindegyik a saját képességei szerint. Az, amelyik 5-öt kapott, az befektette, és még 5-öt szerzett. Az, aki 2-t kapott, befektette, és még 2-t szerzett. Amelyik 1-et kapott, az elásta a földbe, mert félt. Amikor visszajött a mester, számadást tartott. És ezt meg is fogja tenni. Tehát számba vette a talentumokat. Meg fogja kérdezni tőlünk, mihez kezdtél az életeddel, mihez kezdtél az időddel, hány embernek segítettél, mennyire mélyre mentél, milyen magasra jutottál. És ez nem az üdvösségről szól. Azért van üdvösséged, mert hiszel Jézusban. Én a jutalmakról beszélek. Annak, aki 5 másik talentumot szerzett, azt mondta a mester. Nagyon szeretem ezt. A Máté 25-23-ban láthatjuk. És végül mindannyian ezt akarjuk majd hallani. Jól van, jó és hű, tiszteletre és csodálatra méltó szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Most ezt figyeljétek, ez a kedvenc részem. Menj be, és osztozz a te urad örömében, az ő jó kedvében és áldásaiban, amit ő is élvez. Hányan szeretnétek ugyanazt az örömöt, amivel Isten is rendelkezik? Tudjátok, egészen valószínű, hogy néhányan, akik hallgattok minket, még ha nem is vagytok itt személyesen, azok, akik a tévében néztek minket, talán elveszítetted az örömödet amiatt, hogy nem voltál hűséges. Talán egy kicsit eltértél attól, ami helyes, és egy kicsit azt tetted, ami helytelen. Kompromisszum az, amikor egy kicsit kevesebbet teszel annál, amiről tudod, hogy helyes. Talán azért tetted, mert sokan ezt teszik az ismerőseid közül is. Amikor megállsz Isten előtt, ő nem fog másokról kérdezni téged. Mindenki saját magával számol el. Segítesz bárkinek is itt? Van itt valaki, aki döntéseket hoz? Nem akarom, hogy csak hallgassatok engem és tapsoljatok, azt akarom, hogy döntéseket hozzatok. Eszébe jutott valakinek néhány olyan terület az életében, ahol kicsit magasabb szintre juthatna? Nem kárhoztatni akarlak benneteket. Az Isten igéje azért adatott, hogy bátorítson minket, de azért is, hogy megdorgáljon. Nem jó a számotokra, ha minden héten csak bátorítást kaptok a gyülekezetben. Néha egy kis fenekelés is el kell. Amen. Hadd mondjak nektek valamit, ami segíteni fog abban, hogy hűségesek legyetek. És nem fog tetszeni nektek, de mégis jó, ha elmondom. Oké, ne várjatok azonnali eredményt. Mert amikor elkezdtek dolgozni valamin Istennel, és azonnali áttörésre számítotok, akkor csak csalódni fogtok. A Biblia azt mondja, hogy Isten lépésről lépésre szabadít meg minket az ellenségtől. Dicsőségről dicsőségre. A világban lévő hirdetések nem ezt sugallják. Nagyon béna hirdetéseket lehet látni a tévében. Vegye be ezt a pirulát, naponta egyet, és meglátja, ahogy leolvad önről a zsír. Bár csak enyém lehetne az a pénz, amit az emberek ilyen helyekre fizetnek. Vegye meg ezt a gépet, és álljon rá. Csak annyit kell tennie, és az majd lerázza önről a zsírt. Ugyan már, Isten bölcsessége van bennetek. Hány ilyen gép van a házatokban, miközben a zsír még mindig rajtatok van? Én is kipróbáltam egy ilyet. Egy övet kellett magad köré tenned, de csak ideges lettem tőle. Úgy értem, olyan volt, hogy... Semmennyi zsír nem tűnt el. Szeretem a következőt. Használja ezt a krémet, és a ráncok másnapra eltűnnek. Nem működik. Én már minden létező dolgot magamra kentem. Vannak krémek, amiket ha magadra kensz, akkor elmúlik a narancsbőr. Van olyan krém, amit ha magadra kensz, akkor eltűnnek a ráncok. Van olyan krém is, ami ragyogóvá teszi az arcot. Úgy értem, mindenféle dolog létezik már. Vegye meg ezt az autót, és azonnal jobban érzi majd magát. Egészen addig, amíg már 3 éve fizeti a részleteket, és még hátra van 4 év, és rájön, hogy a 30 000 dolláros autó valójában 130 000 dollárba fog kerülni kamatostól, akkor már nem érzi magát olyan jól. Inkább ostobának. Ezt nagyon szeretem. Ez viszi a prímet. Vegye meg ezt a parfümöt, fújja magára, és ezzel az életébe vonzza a kívánt férfit. Nos, lehet, hogy ez a parfüm nem is megfelelő a számodra. Lehet, hogy nem megfelelő kémiai reakcióba lép a bőröddel, és büdös leszel tőle. Na jó. Tudjátok, hogy miért veszik meg ezeket az emberek? Mert mindig erőfeszítés nélkül akarjuk elérni a dolgokat. Mi mindig valami csodálatos dologban reménykedünk, amit Isten majd megtesz, hogy nekünk ne kelljen túl sok erőfeszítést tenni, és ne kelljen túl sokáig várnunk. A hosszú tűrés is a lélek gyümölcse, és pontosan azt is jelenti, hogy hosszú tűrés. Hosszú tűrés. Az első Mózesben azt mondja a Biblia, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje és az aratás ideje. Hups, lassítsunk egy kicsit. Amíg csak a föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje, még több ideje, olyan sok idő, hogy már a hajamat tépem. Idő, még több idő, aztán az aratás. Na gyerünk, erősnek kell lennünk az Úrban és az ő erejében. Döntsd el még ma, hogy nem fogod feladni a dolgokat, hogy soha nem adod fel őket, hogy a dolgok végéig kitartasz, hogy elmész Istennel egészen a célig. És hogy ha soha nem kapsz meg semmit, amit akarsz, akkor is hűséges leszel Istenhez. Meg tudjuk tenni ezt, hogyha soha semmi nem lesz, akkor is hűségesek maradunk Istenhez. A hűség gyümölcse gyönyörű, melyet fejlesztenünk kell. Légy hűséges barát, légy hűséges a munkádban. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondhatsz fel, és nem mehetsz máshová dolgozni, de amíg ott vagy, légy hűséges.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Időjárás.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Új hónap indult, a mai nappal az őszben október 1-je van a kezemben ismét a kalendárium, és nyitom is, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 35 éve az idősek világnapja a mai, az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon 1991 óta. 185 éve, 1841-ben hunyt el a mai napon gróf Kisrédei Klaudia Zsuzsanna magyar grófnő, második Erzsébet brit királynő ükanyja. Házassága révén Tekhercegnéje, Kreál címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja. Sándor Pál Lajos württembergi herceg megkérte a kezét, amikor 18 éves volt, de Klaudia apja nem adta hozzá, mert nem tudott magyarul. A herceg megtanult magyarul, és 5 évvel később feleségül vette. Fiúgyermekük született, 29 évesen lovas balesetben hunyt el. 51 éve a zenevilágnapja a mai, Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zenevilágnapjának nyilvánította 1975-ben. 1899-ben született a mai napon Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy zenetudós, aki megszervezte az éneklő ifjúság mozgalmat, Kodály Zoltán tanítványa volt. A zeneművészeti főiskolán tanított, kórust vezetett, 1934-ben szervezte ezt a bizonyos mozgalmat. Fia Daróczi Bárdos Tamás zeneszerző, öccse Deák Bárdos György, Szent Gergely lovadrend, Erkel-díj, érdemes művész és Kossuth-díj kitüntetés is a birtokában volt. 1907-ben Pártos Ödön is a mai napon látott napvilágot, hegedű művész, zeneszerző, a Rubin Academy of Music tanára és igazgatója Tel Avivban. 1930-ban látott napvilágot Ormos Mária, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar és egyetemes történelem kutatója. 1984 és 92 között a János Pannonius Tudomány Egyetem rektora, később a Bölcsészettudományi Kar megbízott dékánja volt. 89 éve látott napvilágot Balázs Árpád zeneszerző, az ő zenét használták fel a Kockásfülű nyúl meséhez. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Fúvós Zenei és Mazsoresz Szövetség alapító és örökös elnöke. 85 éve jelent meg a Magyar Csillag című folyóirat, amely a Babits Mihály halálával megszűnt nyugat helyébe lépett. A Magyar Csillag szerkesztője I.S. Gyula, társ szerkesztője Söpflin Aladár volt. A lap az 1940-es évek elején nagy szerepet játszott az irodalomban, mivel a megszűnt nyugat nemzedéke mellett a legjobb magyar népi írók táborát is maga mögött tudhatta. Felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott a magyar nép szellemi függetlenségének megőrzéséért vívott harcban a fasirizálódással szemben. Alap 1944-ben az ország német megszállásakor szűnt meg. 81 éve, hogy Nagy Kanizsán elhunyt Mikola Sándor fizikus pedagógus, 85-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, ezután 31 éven keresztül tankönyveket írt és tanított. Kiváló pedagógus volt és sok időt szentelt a fizika tanítás megreformálásának. Tudományos munkájában főként a hangtanra és a fizika ismeretelméleti kérdéseire koncentrált, de szívesen foglalkozott kísérleti eszközök tervezésével is. Nevéhez fűződik az egyenletes mozgás tanulmányozására létrehozott buborékos cső, az úgynevezett Mikola cső. A budapesti Eötvös Loránd Egyetem fizika társasága 1961-ben alapította a Mikola Sándorról elnevezett díjat, amelyet a fizika terén végzett kutatásokért nyerhetnek el a kutatók. 81 éve látott napvilágot Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas színésznő, Jászai Mari díja is van, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára is volt korábban. És 79 éve született Somm Lajos, zenés, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. A 60-as évek közepén kezdett el zenélni a Rekord nevű zenekarral, de játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban is. 74-ben alapította a Piramist, melynek meghatározó tagja lett, majd 80

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Újbuda például nem lassít. Az Atenor megszerezte a Budapest 11. kerületében megvalósuló Baker Street 2 lakóingatlan fejlesztés és építési engedélyét. A három épületből álló 280 lakásos fejlesztéssel a vállalat tovább erősíti lakóingatlan portfólióját. A projekt előértékesítése és kivitelezése várhatóan 2027 első negyedévében indul. A befejezést 29 második negyedévére tervezik. A Baker Street 2 három épületében összesen 280 lakás kap helyet, mintegy 26.700 négyzetméternyi lakóterülettel. A Duna és több egyetemi kar közelében jól megközelíthető városi környezetben megvalósuló fejlesztés központi eleme egy parkosított belső udvar lesz, jelentős zöld felületekkel és a lakók számára kialakított közösségi funkciókkal. Október 24 és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Filmfesztivált. Filmek, premierek, kaszkadőr és szinkron workshopok várják a családokat. Több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilm mellett videoklip forgatás és halloweeni programok is lesznek majd a gyerekek számára. Vetítéseket és interaktív programokat, köztük kaszkadőr és szinkron workshopokat is kínál a Cinemira, nemzetközi gyerek és ifjúsági filmfesztivál. Csak a fesztiválon vetítik a Mira című többszörösen díjnyertes dán alkotást, október 24-én magyar premier előtt lehet megnézni. A Nyár kalandorai című brit ifjúsági filmet október 25-én, a Kámforfa őrzője című japán animét október 25-én, és a Monster Mia Szörnsuri egy kislányról című mozgóképet október 31-én a Marcibányi téri művelődési központban lehet látni, közölték a szervezők. A tavaly vetített Maja adj egy címet után csak a Cinemirán látható itthon a film folytatása, a Maja adj még egy címet október 30-án a francia intézetben. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnéjára készül Ross Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik a magyar közönségtől. Sir Ross Stewart szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A koncertsorozat több mint 6 évtized színpadi pályafutását zárja le, és ismét a világ nagy arénáiba viszi az énekest. Kedves barátaim, eljött az ideje, hogy elköszönjek az utazó életmódtól, több mint 6 évtized után a The Final Encore egészen biztosan az utolsó turném lesz. 19 éves korom óta éneklem az általam szeretett zenét, és abban a kiváltságban volt részem, hogy elvihettem azt hozzátok szerte a világba. Ez az élet többét adott nekem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni, és remélem cserébe én is sok szép emléket adhattam nektek. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, ti tettétek lehetővé ezt a rendkívüli életet. Remélem csatlakoztok hozzám, hogy úgy mondhassak köszönetet, ahogy a legjobban tudok, zenével és egy pokolian jó show-val találkozzunk, fogalmazott Ross Stewart a turné bejelentésekor. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai váltatnak majd jegyet. A regisztrált Live Nation tagok számára később az elővétel ugyanúgy megkezdődik. A The Final Encore műsora a Ross Stewart több évtizedes életművéből válogat. Várhatóan olyan jól ismert dalok is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Gonna Be Alright, a Hot Legs, a That Thing I'm Sexy, a Young Turks vagy a Baby Jane. Ross Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekesekként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el. 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott. Az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 lista vezető. Az 1971-es Every Picture Tells a Story a 2024-ben megjelent Swing Feverig 11 brit és 4 amerikai listavezető album fűződik a nevéhez. Ross Stewartot kétszer is beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába, egyszer szóló előadóként, egyszer pedig a Faces tagjaként. A zene és a jótékonyság területén végzett munkájáért lovagi címet is kapott. Megnyílt és november 8-áig látogatható a World Press fotókiállítása a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész a kiállítás szervezője beszélt. Az idei World Press fotókiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem, az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb mindannyiunkat érintő témákat öleli fel. Mint az Inforádió Révész Tamás szervezőtől megtudta, nem csak csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartatott, hogy a helyszín egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történetet is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanuljuk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállításra legalább egy órára szükség van, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetbe. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. Új gyalogátkelő helyeket, számos akadálymentes megállót és járdát hoznának létre a fővárosban a következő években egy elfogadott új gyalogos stratégia szerint. A fővárosi közgyűlés szeptember 25-én tárgyalta, majd elfogadta a BKK által kidolgozott gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégiát, amely hosszú távon határozza meg a fővárosi közterületek fejlesztésének irányait. 2030-ra legalább a fővárosi villamos megállók felének teljes körűen akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalogátkelőhely létesítése is. A fővárosban jelenleg 658 villamos megálló található, amelynek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek a BKK 2026-os felmérése szerint. A busz és trollibusz hálózat 4211 megállójának 83%-a felel meg az akadálymentességi elvárásoknak. 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítése cél, ahol közúti aluljáró található, lehetőleg színi gyalogátkelőhelyek kialakításával. Ezzel párhuzamosan a fővárosi kezelési utak szegélyeit is akadálymentesítik. A hosszabb távú célok között szerepel, hogy a főutak beépítéssel érintett oldalán mindenhol megfelelő, akadálymentes járda legyen, kellő sűrűségű és biztonságos átkelési lehetőségekkel. 2040-re pedig minden helyi lakóutca forgalomcsillapított övezet részévé válna, vagy olyan fizikai megoldásokat kapna, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre ösztönzik az autóvezetőket. A stratégia 2050-et jelöli meg céldátumként, ameddig Budapest közterület hálózata és közlekedési rendszere teljes körűen akadálymentessé és gyalogos baráttá válna. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. október 1-je van, csütörtök 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Szigoríthatják az éjszakai repülést Ferihegyen. Rekordalacsony szintre süllyedhet a Duna Budapesten. Ebb összeírás kezdődött a főváros több kerületében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szigorúbb korlátozások jöhetnek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér éjszakai forgalmában. A közlekedési és beruházási minisztérium munkacsoportot hozott létre, amely azt vizsgálja, hogyan lehetne csökkenteni a repülési zajt a mélyalvási időszakban. Az érintett budapesti kerületek közül többen ennél is tovább mennének, és teljes éjszakai repülési tilalmat szeretnének. A jelenlegi szabályok szerint este 10 és reggel 6 óra között legfeljebb 50, éjfél és hajnali 5 között pedig legfeljebb 6 kereskedelmi gépmozgás ütemezhető Ferihegyen. Ettől kivételes esetben a légi közlekedési hatóság engedélyével lehet eltérni. A Hungarokontroll adatai szerint ugyanakkor 2026 első negyedévében összesen 829 fel- vagy leszállást regisztráltak éjfél és hajnali 5 között. Ez naponta átlagosan 9 gépmozgást jelent. A vizsgált 90 napból 65 napon 6-nál több gép fordult meg ebben az időszakban, január 6-án pedig 30 fel- és leszállást jegyeztek fel. Az éjszakai légiforgalom elsősorban a 10., a 14., a 17. és a 18. kerület, valamint Vecsés és Üllő egyes részein okoz lakossági panaszokat. A Budapest Airport adatai szerint ugyanakkor javult a helyzet. Július végéig a mélyalvási időszakra átcsúszó késő járatok száma 2024 azonos időszakához képest csaknem a felére, tavalyhoz képest pedig közel 5-ével csökkent. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus végén a Wizz Air vezérigazgatójával tárgyalt az éjszakai zajterhelésről. A minisztérium ezután a Budapest Airport, a Hungarokontroll és a Wizz Air részvételével állított fel munkacsoportot. A tárca szerint jelenleg az adatokat és az üzemeltetési tapasztalatokat elemzik, és azt keresik, hogy milyen intézkedésekkel lehetne jobban biztosítani a környéken élők éjszakai nyugalmát. Az érintett önkormányzatok közül többen azt szeretnék, ha a képviselőik is részt vehetnének a munkacsoportban. Zugló polgármestere a kerületet érő többlet zajterhelés miatt kompenzációt is indokoltnak tartana. Arról egyelőre nincs döntés, hogy bevezetnek-e teljes éjszakai repülési tilalmat Ferihegyen. Tovább a pad a Duna, Budapesten pedig a hétvégén újabb negatív rekord közelébe kerülhet a folyó vízszintje. A tartós csapadékhiány miatt szeptember 9-én már elérte a vízmérce nullpontját, az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a következő napokban mínusz 8 cm-ig süllyedhet. A helyzet a Duna más szakaszain is rendkívüli, Pakson mínusz 113 cm körüli vízállásra számítanak. A korábbi mínusz 140 cm-es negatív rekord megdőlése ugyanakkor az augusztusban kialakított fenékküszöb miatt ott nem várható. A rendkívül alacsony vízállás elsősorban a hajózásban okozhat problémákat. A zátonyok és a meder egyenetlenségei egyre közelebb kerülnek a felszínhez, ezért további korlátozásokra lehet szükség. A sekély víz a folyami áruszállítást, valamint egyes vízkivételi művek működését is megnehezítheti. Gyors javulás egyelőre nem látszik. A Duna felső vízgyűjtőjén és az Alpok térségében nem várható annyi csapadék, amely érdemben növelné a folyó vízhozamát. Így a következő napokban folytatódhat az apadás. Új gazdához került a hosszú évek óta zárva álló budapesti planetárium. Október 1-től már a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kapta meg a Népligeti Intézmény vagyonkezelői jogát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel megtörtént az első fontos lépés a planetárium felújítása és későbbi újranyitása felé. A következő időszakban felmérik az épület és a megmaradt műszaki berendezések állapotát, illetve teljes leltárt készítenek. Ennek eredménye alapján lehet majd meghatározni, hogy milyen munkákra és mekkora forrásra lesz szükség a felújításhoz. A planetáriumot 1977-ben nyitották meg a Népligetben. A 23 méter átmérőjű kupola alatt egyszerre 400 néző vehetett részt a csillagászati ismeretterjesztő programokon. Az épület 2016-ban súlyosan beázott, majd 2017-ben bezárt, és azóta sem fogad látogatókat. A kormány korábban több lehetséges fejlesztési irányt is felvázolt, ezek között szerepel egy ideiglenes megnyitás a szükséges javítások után, a planetárium teljes korszerűsítése, illetve egy nagyobb tudományos és technológiai élményközpont kialakítása is. Arról azonban egyelőre nincs döntés, hogy melyik változat valósulhat meg. A vagyonkezelő váltás tehát még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül újra nyit a planetárium, de megteremti a felújítás előkészítésének intézményi hátterét, a további lépésekről pedig az állapotfelmérés után születhet döntés. Mintegy 200 vetítéssel indulnak újra az egyetemi filmklubok. 28 felső oktatási intézményben indulnak újra az egyetemi filmklubok a Nemzeti Film Intézet támogatásával. A fél év során mindegy 200 ingyenes vetítést tartanak 11 budapesti, 12 vidéki és 5 határon túli egyetemen és főiskolán. A program célja, hogy a magyar filmeket közelebb vigye az egyetemistákhoz és a mozizást közösségi élménnyé tegye. A vetítéseket több helyszínen beszélgetések is kísérik, a hallgatók pedig személyesen is találkozhatnak ismert magyar filmesekkel. Budapesten többek között az ELTE, a Corvinus Egyetem és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez. A program vidéki és határon túli felső oktatási intézményekben is folytatódik, például Debrecenben, valamint Csíkszeredában. A filmklubok 153 magyar alkotásból álló kínálatból állíthatják össze saját programjukat. A filmeket digitalizált változatban ingyenesen vetíthetik, a szervezést pedig a Nemzeti Film Intézet finanszírozza és kommunikációs eszközökkel is segíti. Ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében, amelyben minden kutyatartónak kötelező részt vennie. Az adatlapot akkor is ki kell tölteni, ha valaki a korábbi összeíráskor már megadta a kutyája adatait. Aki elmulasztja vagy nem megfelelően teljesíti az adatszolgáltatást, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat. A 7. és 8. kerületben október 1-én kezdődött az összeírás, és december 1-ig lehet leadni az adatlapokat. Terézvárosban október 30-a, Óbudán és a 15. kerületben október 31-e a határidő, míg a 13. kerületben egészen december végéig teljesíthető az adatszolgáltatás. Az összeírás során a kerületben tartott kutyák, valamint gazdáik adatait és elérhetőségét veszik nyilvántartásba. Az adatgyűjtés többek között a veszettség elleni védekezést és az állatvédelmi feladatok ellátását is segíti. Fontos, hogy minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni. Óbudán azokról az állatokról is adatot kérnek, amelyek az előző összeírás óta elpusztultak vagy elvesztek. Az ebb összeírást az önkormányzatoknak 3 évente kell megtartaniuk. A 15. kerületi önkormányzat külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező adatszolgáltatás elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése 150 ezer forintos bírságot vonhat maga után. A pontos határidőket és az adatlap benyújtásának módját ezért érdemes az érintett kerület önkormányzatának oldalán ellenőrizni. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a Fővárosi Állatkert. Közép-Kelet-Európából elsőként kapta meg a Fővárosi Állat és Növénykert a rangos nemzetközi állatjóléti minősítést, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A tanúsítvány megszerzéséhez az állatkert működését, többek között az állatok tartási körülményei, egészségügyi ellátása, takarmányozása, valamint a gondozás és a biztonság szempontjából is vizsgálták. A nemzetközi minősítéssel a budapesti intézmény a világ azon állatkertjei közé került be, amelyek megfelelnek a szervezet szigorú állatjóléti követelményeinek. A Fővárosi Állat és Növénykert 5 éven át viselheti az erről szóló védjegyet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolva és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetik. Követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodómban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum, új kiállításokkal térnek vissza, 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-éig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című, összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vasarely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetben a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
3: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
5: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
3: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
6: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
2: Időjárás.
7: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
8: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
9: Manna FM.
8: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Utószezoni célpontok Európában, avagy hova érdemes nyár végén, ősz elején, vagy ősz, hát első harmadánál ellátogatni. Melyek azok a helyek? Nyilván az első a Mediterráneum, ahová az ember ilyenkor szívesen megy, mikor már fáradtabb a napsugár. A Ferragoston túl vagyunk, hogyha mondjuk Olaszország a célpont. És tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Mediterráneum bármelyik része szeptemberben és októberben még egyértelműen meleg az idő, zárcipős, egykardigános tud lenni, amikor már nem ver le minket a víz, bárhova megyünk is. A tenger ilyenkor már pár fokkal hidegebb, de legalább a kánikulával ritkában kell számolni. Sokan kevesebben látogatnak el ebbe a térségbe ebben az időszakban, mint akár néhány héttel korábban, úgyhogy így nagyobb eséllyel lehet vele szippantani a helyi kultúrába, csendesebb és nyugalmasabb körülmények között. Persze aktívan kivehetjük a részünket a programokból is, mert hogy azok is bőven vannak ám ilyenkor. Az utóbbiak közé olyanok tartoznak, mint az itthon is népszerű borfesztiválok, de azért ne feledkezzünk meg az olajbogyó szüretelésről sem, ami szintén aktuális az őszi hónapokban. Akit érdekel a gasztronómia, akkor érdemes célzottan úgy időpontot választani, hogy megnézzük, milyen fesztiválokat, szüreti túrákat és ételkóstolós programokat szerveznek, például Toszkánában, vagy akár Horvátországban. Aztán az utószezonban érdemes ellátogatni és meglátni, hogy milyen gyönyörűségek vannak helyben, kérem szépen. A mediterrán országok, valljuk be, nyáron nem annyira alkalmasak a kulturális utazásokra. Mire az ember odaér az óváros árnyékot és hűst adó falaihoz, akkor már háromszor leizzadtunk, és alig várjuk, hogy pihenhessünk egyet a légkondicionált kávézóban, vagy a szálláson egy kis fiesztát tartsunk. Az őszi időszak viszont egészen más, ilyenkor több, mint tökéletes az időjárás a városnézéshez, a kulturális örökségek felfedezéséhez és megismeréséhez, nem beszélve a helyi történelemről és a helyi szokásokról. Tehát ott helyben, ahol vagyunk, ott érdemes körülnézni. Nincs olyan hosszú sorban állás, és az egész napos kirándulás után még mindig lemehetünk a partra, ahol, hogyha fürdeni az embernek esetleg nincs is kedve, gyönyörködhet, pihenhet, aludhat egyet. A tengervíz zubogását hallgatva, és a szellőt hallgatva, vagy akár a hullámverést és a naplementét nézve belealudhatunk ebbe a kellemes közegbe, akár a spanyol és a portugál városokra, akár a görög szigetekre, akár Olaszországra esik az ember választása, biztos, hogy nem fog csalódni szeptemberben, októberben ezekben a helyekben, szerintem sokkal szebbek egyébként, mint nyáron. Vagy egy kis egzotikum, hogyha valaki erre vágyik, és mondjuk egész végig az év során spórol arra, hogy majd elmegy pihenni, úgyhogy kényelmes legyen, és ne legyen tömeg, és az utószezonban megy, amikor már mindenkinél lecsengett a nyaralás, akkor ő neki indul. Akkor például, hogyha Európán belül keresünk egzotikus úti célokat, akkor nem szabad szó nélkül elmenni a Kanári, az Azori-szigetek és Madeira mellett. Ott az átlagos hőmérséklet 20-25 fok, egy szóval minden adott ahhoz, hogy maximálisan kiélvezze az ember ezeknek a szigeteknek az előnye, mert ha valamit vétek kihagyni az Atlanti-óceán gyöngy szemein, akkor az a túrázás. Elképesztő turista ösvények vannak, kanyarognak körbe-körbe a vidéken, ettől egyik páratlan növényvilág között, kietlen tájakon megbújnak, sziklák között kikandikáló kaktuszok, az egész olyan, mint hogyha vagy például a hortenzia mezők, mint hogyha egy filmben, egy mesében, az Édenkertben lépkednénk. Aztán ott vannak még a hajótúrák, a bálna és delfinlesek, amik megszínesíthetik az egyéb egyébként sem unalmas programokat, amiket a kulturális látnivalók, a csodaszép építmények tesznek igazán emlékezetessé, feledhetetlenné és páratlanná, arról nem is beszélve, hogy milyen elképesztő finomakat ehetünk ilyenkor, úgyhogy érdemes utószezonban gondolkodni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy a matematikával, hogy vajon miért kellett ennyit tanulni, miért kellett így tanulni, miért nem figyeltek ránk jobban oda a tanárok, és hát ilyenkor persze azonnal felvetődik a kérdés az emberben, hogy vajon miért utálja annyi gyerek a matekot. A szakértők szerint van egy bizonyos ok a háttérben, amire ez visszavezethető. A megkérdezett diákok 88%-a ugyanis a matematikát jelölte meg a leggyűlöltebb tantárgyként. A legtöbb diák nagyon nehéz tantárgynak tartja, nagyon sokan küzdenek az egyenlet megoldásokkal, a szöveges feladatokkal, a halmazokkal, a függvényekkel, vagy éppen a geometriával, úgyhogy nem kevés diák életét árnyékolja be a matek felső tagozattól kezdve egészen az érettségig. Legtöbbször a matematika tanárok maguk sem értik, hogy mi okozza a tantárgyukkal szemben kialakult tömeges ellenszenvet. Egy indiai kutatás szerint az általuk megkérdezett középiskolás diákok 88%-a, ahogy én azt már említettem az imént, a matekot választotta a leggyűlöltebb tantárgynak, és mindössze 6% nyilatkozott úgy, hogy szereti a matekot. A diákok 20%-a gondolta azt róla, vagy ítélte rendkívül nehéz tárgynak, az 54%-a közepesen nehéznek, és csak 10%-a érezte úgy, hogy ez egy könnyű tantárgy. Az ellenszem fő okai a tantárgy megértésének nehézségeiben és a tanári tevékenységekkel kapcsolatos tényezőkben keresendők, de ezért van itt még más is, ahogy ezt mutatja a felmérés. Unalmasnak tartják és száraznak a gyerekek a tantárgyat, sokan ezért nem szeretik a matekot, a számok és képletek világát kevésbé érzik izgalmasnak, ha csak valaki nem egy teljesen reál beállítottságú gyerek. A történelem, az irodalom ehhez képest egy sokkal inkább, hogy mondjam, csak lelkileg könnyebben kapcsolható magunk kapcsolható tantárgy, amihez könnyebb érzelmileg kötődni. Lehet nyilván változtatni ezen a hozzáálláson, ha megmutatjuk a gyereknek, vagy megmutatja a pedagógus, a matek tanár a gyereknek, hogy hogyan kapcsolható össze a matematika a hétköznapokkal, és felkeltjük a gyerek érdeklődését a téma, illetve a tantárgy iránt. Ha van olyan rokon, ismerős, aki számokkal dolgozik, például mérnök, programozó, matek tanár, akkor kérjük meg, hogy beszéljen a gyerekről, a munkáról. Mutassa meg neki, hogy mi mindent jelent a számokkal dolgozni. Próbáljuk meg megmutatni a matek hasznát, akár mondjuk a konyhában is, amikor mértékegységeket kell átváltani. Mérlegen kiszámolni a megfelelő mennyiségű hozzávalót a süteménysütéshez, a kisebb vagy nagyobb adagokhoz, vagy a fürdőszoba felújítás, vagy akár csak egy tisztasági festés alkalmával ugyancsak könnyebb megérteni, hogy milyen gyakorlati haszna van az alapmatek tudásnak, például a területszámításnak, mint ha csak szöveges feladatot oldana meg az ember. Míg a magyarban lehet érdemi jegyet szerezni helyesírásból, fogalmazásból, versmondásból, addig a mateknak

0: matekban ennél jóval korlátozottabbak a lehetőségek. Ugye a matekban általában a kreativitásnak sokkal kevesebb szerep jut, hiszen jellemzően csak egy lehetséges megoldása van a feladatoknak, és sokak számára ez ijesztő lehet, ám ugyanakkor abba is érdemes belegondolni, hogy valahol megnyugtató, hogy a mai világunkat jellemző káoszban a matek az életnek egy olyan területe, ahol a feltételek és az elvárások kristálytiszták, nincsenek felesleges sallagok, nincs mellébeszélés, nem is lehet mellébeszélni. Megesik az is persze, hogy a matek gyakorlása közben hibákat vétenek a diákok, újra és újra meg kell ismételni ugyanazokat a kérdéseket egészen addig, amíg meg nem kapja valaki a helyes és számára befogadható és érthető választ, az ismétlődő rossz válaszok pedig ronthatják a gyerekek önbizalmát, és elveszik a kedvüket a tantártól, úgyhogy ezért van nagyon nagy hangsúly szerintem a matematika megszerettetéséről beszélünk a tanárokon. Éppen ezért fontos nagyon, visszatérve még egy kicsit, hogy a tanuló megértse, a hibázás is benne van a pakliban, tehát az is a tanulási folyamat része, és hogy egyáltalán nem szabad elkerülni azokat a bizonyos kihívást jelentő, kemény munkát igénylő feladatokat. Minden jelentősebb eredmény mögött komoly munka van, ezt elmondhatja a számokkal dolgozó barátunk is. Csak ha túl sokat nézzük a közösségi oldalakat, akkor erről még a felnőttek is hajlamosak elfeledkezni, úgyhogy segítsünk a gyerekeknek megérteni, ráérezni, hogy minél nehezebb egy kérdésre helyes választ találni, annál elégedettebbek leszünk, amikor ez végre sikerül.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ígértem, hogy elmondom, hogy miért fontos a gyerek érzéseinek az elismerése, és öt egyszerű módszert is el fogok mondani, hogy jól csináljuk ezt. És ez természetesen nem csak a szülőkre, hanem a nagynénikre, a nagybácsikre és a nagyszülőkre is vonatkozik, és hát a pedagógusokra vagy a nagyobb testvérekre is természetesen. Ugye az érzelmeknek az érvényesítése, vagyis az, hogy érvényesnek ismerjük el a másik érzéseit, elengedhetetlen kommunikációs készség, különösen a szülők számára, vagy azok számára, akik gyerekek mellett vannak. Ennek az a célja, hogy a másik fél érezze, hogy meghallgatják, hogy megértik az érzéseit, és ítélkezés nélkül el is fogadják az ő nézőpontját. Még akkor is, ha nem egészen értjük a gyerekünk viselkedését, döntő fontosságú lehet az átért érzelmek érvényesítése, és ennek a folyamatnak az első lépése az, hogy saját magunkat emlékeztetjük arra, hogy milyen érzés, amikor valaki megért minket. Végső soron ez az érvényesítés eredménye az érzés, amit mindannyian megérdemlünk. Kayleigh Spina Horan pszichológus szerint, ami nagyon fontos egyébként, hogyha a véleményeket és ezt a kivonatot nézzük, amit most megpróbálok átadni nektek, van öt olyan módszer, ami segít, hogy a gyerek érezze, hogy helye van az érzéseinek, hogy azok érvényesek, divatos szóval validak, és első körben itt a legfontosabb a testbeszéd. Miközben egy gyereket hallgatunk, és legyen ez egyébként akár egy 15 éves kiskamasz, a lelkében ő még mindig a gyerekségben van jelen, tartsuk vele a szemkontaktust. Nyilván, hogyha autóvezetés közben beszélgetünk, akkor nem, de egyébként igen. A beszélgetés során ne nézz a telefonodra, az órádra, vagy a tévére. Nagyon fontos. Annak érdekében, hogy nyitottnak és fogékonynak tűnjünk az ő kis történetére, problémájára, figyeljünk a testtartásunkra, ne keresztezzük a karjainkat. Ha úgy érezzük, hogy valami miatt nem tudunk 100%-ig a gyerekre figyelni, akkor mondjuk inkább, hogy adj egy percet, mielőtt belevágna a beszélgetésbe. Aztán, ami a legnagyobb és legfontosabb dolog, és a legszebb ajándék, amit tudunk adni egy másik embernek, az aktív hallgatás. Mert hogy ez az üzenet azt képes közvetíteni, hogy próbáljuk megérteni a másik tapasztalatait, és érdekelnek az érzései. A hallgatásnak ez a formája nagyon fontos a szülő és a gyerek közti bizalom megteremtésében, emellett pedig egy szuper lehetőség arra, hogyha szükség van rá, akkor tisztázó kérdéseket tegyünk föl a beszélgetés során. Ott van még fontos tanácsként az érzelmek úgynevezett azonosítása. Ugye az érzések pontos azonosításához az aktív hallgatás vezet el. Ne feledjük el, hogy az is simán előfordulhat, hogy tévedünk és félreértjük, amit a másik mond, mert hogy ezek mind, amiket most mondok, akár egy párkapcsolatnál is hasznosak tudnak lenni. Mindenképpen egy win-win helyzet. Mindenki győz. Ha megértjük a másik, a beszélgető partner, jelen esetben most a gyerek érzéseit, azért, ha pedig félreértettük, akkor a kérdésekkel ezt tisztázhatjuk, ezáltal pedig még közelebb kerülhetünk az érzelmi világához a gyereknek vagy a másik embernek. A legjobb, ha nem csak a verbális jelekre figyelünk, amikor az érzéseiről beszél, hogy milyen arcot vág közben, hogy szenvedélyesebben kezd beszélni bizonyos részeknél, vagy inkább bezárkózik és kényelmetlenül érzi magát. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi hogyan éreznénk magunkat a helyében, és segítsünk neki megfogalmazni, hogy mi is lehet az, amit ő tulajdonképpen érez és próbál elmondani nekünk. Ami még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és nem csak egy gyerekkel történő érzelmekről zajló beszélgetésben, bárkivel, az ítélkezés elkerülése. Talán ez a legnagyobb tudatosságot igénylő rész. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az ítélkező kommunikáció kizárólag kisiklatni képes a beszélgetést, ami hatalmas akadály, ha valóban megoldásra törekszünk. Sőt, teszem hozzá, hogy innentől kezdve talán a gyerek soha többé az életben nem fog leülni velünk így beszélgetni. Igen, ítélkezés, ha szerintünk a másik, amit a másik mond, az nevetséges, ha rossz érzése, nem jogos, vagy őt teszed felelőssé a kialakult helyzet miatt, vagy belevered az orrát konkrétan abba, amit ő elmesél vel, neked, megoszt veled, gyengeséget, hibád, bármit. Ne forgasd a szemed, ne sóhajtozz, ne húzd el a szádat, ne billensd el a fejed hátrafelé, hogy semmi ilyet ne csinálj, mert ezek mind olyan nonverbális jelek, amik azt mutatják a másik fél számára, hogy szerinted nem jogos és nem érvényes, amit ő érez, pedig mi az érzelmekkel kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy soha senki érzéseit nem lehet kétségbe vonni, mert egy darab ember tudja úgy érezni, ahogy ő elmondja, ő maga. Neked fogalmat sincs, hogy te hogy éreznéd magad egy ilyen helyzetben, de megértő tudsz lenni. Nyitott tudsz lenni, elfogadó tudsz lenni, és a gyereknek erre van szüksége, és ez nagyon, nagyon fontos. És akkor itt van 5 mondat, ami segít érvényesíteni az érzéseket. Most, hogy megosztottad az érzéseidet, már értem, hogy miért vagy olyan ideges. Például. Köszönöm, hogy megosztottad velem az érzéseidet, vagy köszönöm, hogy megbíztál bennem. Köszönöm, hogy megtisztelsz a bizalmaddal. Tényleg nagyon rossz lehetett, hogy ezt át kellett élned. Vagy mondjuk azt, ez egy nehéz helyzet, de hiszek benne, hogy meg tudod oldani. Ügyes vagy és erős vagy. Mit gondolsz, hogy tudok neked segíteni ebben? Ha velem történne hasonló, én is biztosan így éreznék. Megértelek. Vagy neked is jár, hogy meghallgassanak. Gyere, ülj le mellé, meséld el, hogy érzed magad. Mit tehetek, hogy jobban érezd magad? Figyeljetek, ez végtelenül fontos és alapvető lenne minden egyes kommunikációnál, akár egy párkapcsolaton belül, akár egy szülő-gyerek kommunikációnál, akkor is, hogyha az a gyerek, akiről szó van, mondjuk már 35 éves. Mert hogyha az emberben egy minimális kötődés is van, akkor próbálja mindig adott helyzetben azért úgy vissza-vissza vinni az életét a szülőjéhez, és elmondani, vígaszért visszaszaladni, és elmondani, hogy mi történt. Fontos, hogy ezekkel a dolgokkal az ember tisztában legyen. Nagyon, nagyon fontos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét meghatározó korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma egy újabb különlegesség, méghozzá a postai levelező lap. De hogy mi is a története? Az osztrák-magyar monarchiában október 1-én jelent meg a világ első hivatalos postai levelező lapja, és tovább megyek, magyar posta főnöknek köszönhető ez a bizonyos első levelező lap. A postai forgalomban régóta keringtek nyílt borítékban nem zárt lapok, hiszen a levelek nagy részét a rövid, semmilyen titkot nem tartalmazó üzenetek tették ki. A boríték nagyságú vékony papírra írt nyílt postai levél az írott kommunikáció olcsó formájaként használható hivatalos levelezőlap gondolatát 1865-ben az Észak-Német Posta Unió Karlsruhe-i tanácskozásán vetette fel Heinrich von Stefan birodalmi postafő tanácsos. A javaslatot akkor még elvetették, de aztán Emmanuel Hermann, a Bécsújhelyi Katonai Akadémia tanára felkarolta az ötletet, és nem sokkal később a Neue Freie Presse című lapban hosszabban és nagyobb sikerrel fejtette azt ki. A díj egyes levelezőlap bevezetése érdekében sokat tett Gervai Mihály is, az 1867-es kiegyezés után létrejött független magyar posta első országos főigazgatója. Nem kis részben erélyes fellépésének köszönhető, hogy 1869. október 1-én az osztrák-magyar monarchiában forgalomba hozták az olcsó, két krajcárba kerülő postai levelezőlapot. A megjelenés napján csak Magyarországon 10.006 hét alatt 1 millió darab levelezőlap fogyott el. Az első három hónapban Európa szerte több mint 2 millió darab kelt el a 8,5 x 12,2 cm centiméteres lapból, amelynek Hermann a Postkarte nevet szánta, a bécsi postahivatal azonban Korrespondenzkartének nevezte el. A szinte teljesen megegyező kinézetű lapokat Magyarországon a magyar címer, Ausztriában pedig a kétfejű sas képe díszítette. Ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az egész világon, a levelező lap is viharos gyorsasággal hódított teret. Von Stefan számára elégtétel lehetett, hogy Németországban az ő felügyelete alatt vezették be a lapot 1870 júniusában. Az Egyesült Királyságban októberben kezdték el árusítani, a Szigetországban az első napon 675 ezer darab levelezőlap kelt el. Az Egyesült Államokban az első lapot 1873. május 1-én bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió példányt adtak el. Amerikát azonban számos ország megelőzte ezen a téren, Finnország már 1870-ben, Belgium, Hollandia, Dánia és Kanada pedig 1871-ben hozta forgalomba a lapokat. Egy évvel később Svédország, Norvégia, Oroszország és Ceylon is behódolt az új szolgáltatás előtt, majd az Egyesült Államokkal egy évben következett Franciaország, Szerbia, Románia, Spanyolország és Japán. Olaszországban 1874-ben, Uruguayban és Guatemalában 1875-ben vezették be. A következő években Görögország, Törökország, Portugália, Perzsia, Argentina, Egyiptom, Izland, Mexikó, Brazília, Kolumbia, Peru és még Kongó is forgalomba hozta a saját levelezőlapjait. A postai levelezőlap az egész világon történő használatáról az 1878-as párizsi postakongresszuson kötöttek egyezményt. És természetesen ennek mintájára született meg később a képes lap a levelezőlap nyomán, amelynek az egyik oldalára írtunk, ugye volt egy kis fél lapnyi helye, hová írtunk, a másik oldalán pedig teljes egészében egy kép, egy rajz, egy írás, egy kis vicc, majdnapság már ugye az is szerepelt, függően attól, hogy ez egy születésnapi, egy névnapi, egy karácsonyi, egy évfordulóra szánt, vagy egy gyermek megérkezését ünneplő képes lap. Csendben jegyzem meg, hogy érdemes lenne ezt visszahozni a mindennapjainkba, és ha máskor nem, a karácsonyi időszakban, pontosabban már az ünnepi időszakban, adventkor elkezdeni újra kézzel írt karácsonyi képes lapokat küldeni a szeretteinknek, mert ez már annyira ritka, hogy óriási nagy öröm, amikor az ember a postaládát kinyitva nem reklámújságot, nem számlát, hanem egy kifejezetten és célzottan neki szánt, az ő kedvéért vásárolt, és az ő kedvére kiválasztott képeslapot, üdvözlőlapot, karácsonyi lapot talál. Úgyhogy szerintem érdemes visszatérnünk ehhez.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Tell me why you cry.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Köszi Egyesület aktuális őszi programjai, de legfőképpen a Skill Camp tábor. Erről beszélgetünk ma. A szülők, nagyszülők, tessék nagyon figyelni. Itt van velem Peliunis Petra, az Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszi, hogy megmutathatjuk magunkat itt is.
1: Először beszéljünk arról, hogy ez most az őszi szünetre vonatkozó tábor, illetve hogy mit jelent pontosan a Skill Camp tábor.
2: Igen, az őszi szünet elején, október 22-e csütörtök délutánjától, tehát iskola után, tulajdonképpen 16 órától kezdődik a tábor, ez azt jelenti, hogy akkor van egy találkozó is, ahonnan Budapestről közösen el tudjuk vinni a gyerekeket Pliss Csabára, ahol a tábor megvalósul, és vasárnapig tart, ez az 25-ig, és így aztán ez egy kb. 4 napos tábor, 2 teljes nappal, és mindent szeretnénk megmutatni az őszből, amit csak lehetséges, meg az őszi örömekből, és mindent a köszi értékeiből és eddigi élményeiből is. A Skill Camp tábor, ez a köszi táborainak egy új neve, ez a Skill Camp őszi, első őszi tábor. Ez azért kapta ezt a Skill Camp nevet, mert nagyon fontos hangsúlyt szeretnénk helyezni a skillekre, azaz a készségekre, amelyekben a fiataloknak sokszor muszáj fejlődnie ahhoz, hogy jól boldoguljanak és kiegyensúlyozottak legyenek a 21. században, és azt látjuk, hogy a legjobb tanárok legjobb szándéka ellenére az iskolákban sokszor kevés idő jut arra, hogy ott a tananyag mellett ezek a bizonyos élethez szükséges készségek is fejlődjenek, és ezért mi azt tisztük ki célul, hogy ilyen játékos, kis csoportos workshopok formájában, ilyen tréningek formájában megpróbáljuk ezeket fejleszteni, és itt megjelennek olyan szociális skillek is, mint például az önérvényesítés, vagy konfliktuskezelés, vagy a vélemény felvállalása egy nehezebb helyzetben, a magabiztos kommunikáció, de olyan készségek is, mint a saját érzelmek kezelése, a stresszes helyzetek kezelése, az indulatoknak, az indulatokkal való bánásmód, saját indulataimmal való bánásmód, ezek is úgy tűnik, hogy ezek nagyon fontosak a gyerekek, fiatalok számára, és olyan kicsit kognitívabb készségek felé is fordulunk, mint az időgazdálkodás, vagy a tudatos tervezés, vagy a döntéshozatal. Úgyhogy megpróbálunk ilyen gyakorlatias témákban fejleszteni a gyerekeket, de mindezt úgy, hogy közben, ahogyan eddig is, nagyon sokat játszunk, táncolunk, nevetünk, éneklünk, mozgunk, éjszakai túrázunk, tehát nagyon örömteli, élményteli módon.
1: Mennyiben változtatja meg a gyerekeket ez a tábor, mondjuk a képességeket illetően, vagy a személyiségfejlődést illetően, amihez ez egy nagyon jó kiinduló pont?
2: Korábban hozzánk járó gyerekektől mi azt kaptuk vissza, hogy ez a tábor nagyon sokat hozzátett, vagy ezek a táborok nagyon sokat hozzátettek az ő magabiztosságukhoz, ahhoz, hogy a világot egy biztonságos helynek érezzék, magukat fontosnak érezzék ebben a világban, nehéz helyzetekben is legyen miben kapaszkodniuk, és most, hogy még kifejezetten még gyakorlatilasabban szeretnénk ezekhez a készségekhez hozzányúlni, most én azt gondolom, hogy még sokkal kézzelfoghatóbb eszközöket is kapnak ezekben a táborokban.
1: Peliunis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, műsor mai vendége. A Köszi aktuális őszi táboráról és a különböző programokról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Őszi programok a gyerekeknek a Köszi Egyesülettől. Az Egyesület elnökhelyettesével Pelionis Petrával beszélgetünk erről. Ugye ez Kékem táborról már elmondtál majdnem minden, de hát azért szokott lenni nálatok más program is, főleg így évvégén, amikor már az ünnep is közeledik, erről is mesélj kérlek, illetve az életkori határokról, sajátosságokról, illetve az önkénteskedésről.
2: Igen, kezdeném talán akkor az életkori sajátosságokról, hogy a táborban 10 és 18 év között, tehát 5. osztálytól 12. osztály között várunk gyerekeket, de természetesen sok olyan foglalkozás lesz, ahol kis csoportban lesznek ők, itt életkor szerint osztjuk el a gyerekeket, tehát a velük hasonló életkorban lévőkkel vannak együtt, és akkor ilyen módon több életkori csoportra tervezzük meg a programot is, hogy amit át akarunk adni, az biztos, hogy az ő szintjükön menjen át. Ez nagyon fontos, és hát akik pedig tartják ezeket a táborokat, ők önkéntesek, egy szuper csapatról beszélhetünk most is. A legkülönbözőbb szakmából érkező felnőttekről van szó, akik némelyikük maguk is volt táborozó korábban a Köszinél, hiszen a Köszinek a története most már 16 évre nyúlik vissza, és hát szabad idejükből óriási lelkesedéssel azt mondhatom, hogy így sokszor saját maguk tervezik meg a programokat, vagy hát együtt csapatban közösen tervezzük meg azt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi az, ami legtöbbet tudná most adni a fiataloknak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy régi, illetve új önkéntesekkel is lehet majd most találkozni ebben a táborban, és azt látjuk, hogy ez a gyerekeknek, fiataloknak is egy nagyon fontos hozadéka a tábornak, hogy náluk idősebb fiatal felnőttekkel vagy felnőttekkel tudnak nagy beszélgetéseket folytatni, őszintén jól kapcsolódni. Most itt nem a szüleik vagy a tanárok papolnak nekik dolgokról, hanem megpróbáljuk a saját élményeinken, a saját megéléseinken keresztül tolmácsolni azt, amit mi is átéltünk a saját életünkben, a saját gyerekkorunkban, és hát ezért aztán így ez az önkéntes csapat nagyon fontos számunkra, és egyáltalán a Köszi önkéntes csapata nagyon fontos, hogy ilyen sokszínű legyen, meg ennyire lelkes legyen, és azt mondhatom, hogy várjuk szeretettel továbbra is az önkénteseket. Most is van sok új jelentkező, ez nagyon jó hír, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan forma még mindig, ami érdekli a felnőtt embereket.
1: A felnőtt emberek is kapcsolódnak hozzátok, hiszen az oda látogató és a táborozó gyerekek szüleivel is tartjátok a kapcsolatot nyilván, és azért van itt egy olyan dolog, ami összeköt benneteket, a gyerekeket is, az önkénteseket is, a fiatalokat, régen ugye ifjúvezetőnek hívtuk őket, illetve a szülőket is, meg benneteket, akik az Egyesületet életben tartjátok, működtetitek, és ez pedig a hit.
2: Igen, a Köszi, ami 2010 óta létezik, ez egy evangélikus közösségből nőtte magát ki, és most már egy ökumenikus csapatról beszélhetünk, a különböző magyarországi nagyobb egyházakból többből is érkezünk, mi önkéntesek, és ha bár a gyerekek felé ez nem egy feltétel, hogy hívő vagy vallásgyakorló gyerekek érkezzenek, és nem is az a célunk, hogy letoljunk valamit a torkukon, hogy azt kell gondolni, amit mi gondolunk a világról, de mi szeretnénk megmutatni a kereszténységnek ezt a vagány, örömteli oldalát, hogy mit tud ez adni nekünk. Nem kötelező részt venni azokon a programokon, ahol kicsit ilyen elmélyülés van, de azt szoktuk látni, hogy azoknakat a gyerekeket is, akik nem vallásos közegből jönnek, ha más nem, akkor ezek a nagyon pozitív értékek, az a reményteliség, ami bennünk van, az a közösségi érzés, egymás felé való odafordulás, ez megszólítja.
1: Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, műsor mai vendége. Vele beszélgetünk az aktualitásokról, magáról, a Köszi Egyesületről, illetve az év végéről, a karácsonyi ünnepről, és a jövő évi tervekről is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Beszéltünk már a Skill Camp táborról, ami közeledik. Ugye október 22-én délután, súli után indul, úgyhogy oda még lehet jelentkezni. Nagyon sokat ad a srácoknak ez. Nagyon sok fejlődési lehetőség van benne. A személyiségfejlődés, amiről olyan gyakran beszélgetünk, és nyilván belekezdünk 20-30-50 pluszosan is. Ha ilyenkor kezdődik el egy ilyen közegben, úgy, hogy nem felnőttek, hanem fiatal felnőttek vannak a gyerekek mellett, akikre sokkal könnyebben hallgatnak, akkor ez egy nagyon fontos lépés, mert hogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk, hogy visszatérő csapatok vannak, visszatérő társaság van a köszi táborokban és a köszi programokon, és ti látjátok a fejlődést. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Mit tapasztaltok?
2: Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, fiatalok nagyon igénylik azt, hogy legyenek ilyen megállók az életben, amikor beszélgetünk az élet nagy kérdéseiről, vagy a helyzetekről, amikbe ők kerülnek, vagy érzésekről, amiket ők átélnek, és hát különösen kamaszkortól, ami ma már hát a 11 pár éves kortól sokszor így be is indul, különösen sok nehézséggel, vagy ilyen belső konfliktussal is néznek szembe a gyerekek, vagy kamaszok, ezt pszichológusként is mondhatom, és hogy itt azt találják meg, hogy ezzel nem maradnak magukra, hogy hasonló nehézségeket élünk meg, hogy ezeket túl lehet élni, hogy nem te vagy a hibás, hogy vannak kapaszkodók, ahova lehet fordulni, hogy ezekről lehet beszélgetni, kinek milyen mélységben van erre igénye. Ez egy ilyen nagyon fontos adalék az életükben, és én azt gondolom, hogy emiatt kötődnek ők be annyira a köszi táboraiba. Úgyhogy nekünk továbbra is az egy nagy cél, hogy minél többen ezt így megéljék, és egyébként nagyon örülünk sokszor, hát most már vannak olyan gyerekek, akik azóta ugye felnőttek, és maguk is többszörös anyukák lettek, vagy apukák lettek valamilyen szakmában kiemelkedőek, és nagyon jó tudni, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel, akik valaha köszis gyerekek voltak, aztán tegyük fel pont, ahogy mondtad, ifjú vezetők lettek, és hát van olyan, aki meg még most is visszatérő táborszervező.
1: Mit terveztek a jövő évre? Ilyenkor készül-e már a következő évi program?
2: Persze, készül. Igaziból ezekről majd így a honlapot, illetve a Facebook, Instagram oldalt nézve érdemes tájékozódni. Mindenképpen a szokásos tavaszi táborunk kerül majd először terítékre, ugye ez ott április tájékán szokott megrendelezésre kerülni, és hát a nyári táborok szoktak az év fénypontjai lenni. De egyébként azért gondolkozunk mindenféle olyan táboron kívüli projekten is, amelyen keresztül elérhetjük táboron kívül is a gyerekeket, fiatalokat, akár iskolákkal együttműködve. És hát mindenről pedig a www.koszi.net oldalon lehet olvasni, illetve a Köszinek a Facebook, illetve Instagram oldalán is folyamatosan érdemes nézni a posztokat, mert hogy nagyon sok mindent csinálunk és tervezünk.
1: Pellionis Petra volt a műsor mai vendége, a Köszi Egyesület elnök helyettese, a Köszi programjairól, a közeledő Skill Camp táborról, az önkéntességről és a hitről is beszélgetünk, ami körül öleli magát az Egyesületet és minden programját, illetve a táborokat is. Köszönjük szépen az idődet!
2: Én is köszönöm!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Serkenti a haj növekedését, javítja a fejbőr vérkeringését, házi koffeines sampont fogunk készíteni pofon egyszerűen. Már volt szó természetesen ugye a hajápolásról, mert hogy ősszel erre nagyon fontos odafigyelni, úgyhogy mondom is, hogy mi a teendő. Nyilván ahogyan szeretjük reggel a frissen lefőtt elkészült kávénak az illatát, ami adrenalinszerűen bum, beindítja a szervezetet, ugyanilyen jót tud tenni a hajunknak, ugye a koffein a fáradt elme ellenszereként is ismert, de emellett képes fokozni a hajhagymák oxigén és tápanyag ellátását, így képes védeni a hajtöveket a környezet káros hatásától is. Élénkíti a vérkeringést, anyagcserefokozó ereje van, magas antioxidáns tartalma, és emiatt így aztán a koffein támogatni képes a hajhagyák működését, sőt, növekedésre képes serkenteni azokat. Gyorsabban nő tőle a haj, például, és dúsabb is lesz, sőt, lesz egy sokkal erőteljesebb olyan igazi, klassz, reklámfilmszerű csillogása. Mindenképpen érdemes kipróbálni a koffeines samponokat, mert hogy ennek a haj egésze, vagy annak vége, hogyha hajlamos a töredezésre, száradásra, vagy általánosságban véve egy egészségesebb, vagy hosszabb hajat szeretnénk, akkor ez egy nagyon-nagyon jó módszer. Nyilván láttunk már koffeines samponokat a boltok polcain, de sosem vettük rá magunkat, hogy mi is kipróbáljuk. Egyébként nekem egyik ismerősöm kipróbált, és neki tényleg működött a koffein, tényleg elkezdte növeszteni és dúsítani a haját. Nála dúsítás volt a probléma. Szóval az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogy nem is feltétlenül szükséges megvenni, mert hogy el tudjuk készíteni ügyesen házi alapanyagokból, és akkor már meg is van a koffeines hajmosás tulajdonképpen. Nem érdemes kihagyni, úgyhogy itt van az, hogy hogyan lehet elkészíteni magadnak otthon pofon egyszerűen, már mind itt van a módszer a koffeines sampon elkészítéséhez. Szóval reggel ugye lefőtt a kávé, ennek a zaccát érdemes megtartani, ugyanis ez egy nagyon hasznos mellékterméke ennek a fincsi italnak. Ugye az apró szemek még forrázás után is tartalmaznak koffeint és antioxidánsokat, ezért is szokták még a növényeknek a földjére is tenni, mert hasznos a kártevők ellen, illetve savasítani képes a földet, és vannak olyan növények, amiknek erre van szüksége, pont. Zárójelbe zárva, szóval kapóra jönnek a fáradt hajtőnek, úgyhogy egy kihűlt adagnyi zaccot elkeverünk egy hajmosásra elegendő adagnyi samponnal, és felvisszük a már bevizezett hajra. Alaposan belemasszírozzuk a fejbőrbe, tehát itt mindig a fejbőr a lényeges leginkább, mert nem lesz egyébként látványos a javulás, hogyha a fejbőrünkbe nem masszírozzuk ezt be. Minimum 5 percig hagyjuk hatni, de inkább 10 percig, addig akár bőrradírozzunk, a sarkunkat reszelgessük, és aztán utána erős vízsugárral öblítsük le a zaccot a samponnal együtt. Ha nem vagy nagy kávékedvelő, akkor elég csupán őrölt kávét adagolni a leírt szempontok alapján. A sampon megválasztása azonban ilyenkor is nagyon fontos, a kímélő hatás érdekében kerüld el a szilikon és szulfát tartalmú samponokat, különösen akkor, hogyha gyakran mosol hajat. De te magad is egyébként képes vagy kikeverni a haj erősítő sampont. Igazából nagyon egyszerű a dolog, ezt mindjárt el is fogom mondani, hogy hogyan kell kikeverni egy hajerősítő sampont. Képes csökkenteni a hajhullást, és erősíti a hajunkat is. Mi kell hozzá? Mondom neked már is, úgyhogy az első tulajdonképpen az a sikakajpor fő összetevőként, ez egy indiai cserje örlemény, furcsán hangzik, ne izgulj, lehet kapni, ez önmagában is nagyon hatékony tud lenni, mert szapoin tartalmaz, ami kíméletesen tisztít, de megőrzi a fejbőr természetes pH értékét. Hogyan készül? Aztán ott van még ugye az almapor, amit hozzáadunk, a mosódió, és a ritahéja például. Aztán ott van még az amlabogyó, amit szintén Indiában használnak az örök fiatalság és szépség gyümölcseként, és hogyha ezeket keverjük össze, akkor nagyon jó kis elegyet tudunk kapni. Az is fontos egyébként, hogy lejegyezzük pontosan most konkrétan a samponnak a receptjét, mert bár magunk is összeállíthatjuk az alapján, amit az imént elmondtam, de ezért mégiscsak jó, hogyha tudjuk pontosan, hogy miről, melyik alkotóelemből mennyi kell. Egy-két evőkanál egyébként mindegyikből, tulajdonképpen így ki lehet balanszírozni a dolgot, attól függően, hogy melyik összetevőnek a hatását szeretnéd erősebbre, abból kell ki

0: evőkanál, a másikból lehet akár egy is. Tehát egy-két evőkanál sikalkájpor, egy-két evőkanál ritapor, egy-két evőkanál amlapor, és egy evőkanál görög szénapor. A görög szénából csak egy evőkanál kell. És a haj hosszától függően mindegyik porból egy vagy két kanálnyit adagolunk bele a tálba, ugye? Meg az összetevőnek a hatásfokát fokozandó, és akkor így szépen ezt nagyjából annyi forró vízzel összekutyuljuk, hogy egy közepes sűrűségű pasztát kapjunk, minél folyósabb, annál nehezebb fröcskölődés nélkül felvinni a hajra, úgyhogy a pépesebb massza az nyerő. Nem lesz olyan, mint egy szokványos sampon, a színében, kinézetében, viselkedésében sem nem habzik és nem illatozik, de nagyon jól tisztít, emiatt ne aggódj. És miután leöblítetted, már érezni fogod a különbséget. Azt azonban nem árt tudni, hogy a sikakáj és az amlapor rendszeres használata mellett idővel sötétíti a hajat. Úgyhogy a világos szőke és őszhaj esetében ezt a mellékhatást érdemes figyelembe venni. Ezeket az anyagokat meg lehet kapni a bioboltokban, vagy a keleti fűszerboltokban, ott megtaláljátok. Szóval visszatérve egy kicsit még a koffeines öblítéshez, tehát hogyha ezt a sampont használjátok, vagyis hát ezt a hajtisztító pasztát, inkább így mondom, és utána ezt a kávézaccos bedörzsölést, akkor onnantól kezdve már nagyjából 3-4 használat után érezhető és látható lesz a különbség a fejbőr egészségében, a hajhagymák egészségében, a hajszálak egészségében, úgyhogy erre mindenképpen szerintem érdemes időt szentelni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon finom, egészséges, rostdús édesség, ahogy ígértem, ez jön most. Ez egy édesburgonyás zapkex. A Street Kitchen receptje mentén haladunk. Majd kell hozzá 30 deka édesburgonya nyersen, nem a tisztított mennyiség. 50 g puha vaj, 80 g barna cukor, egy tojás, 50 g zabliszt, 50 g finomliszt, 50 g zappehely, egy mokáskanál sütőpor, egy mokáskanál szódabikarbóna, egy csipet só, 150 g étcsoki pasztilla és egy csipet fahé. Természetesen ezt meg lehet még bolondítani egy kis szerecsendióval és őrölt szegfűszeggel is, hogy még inkább egészséges lesz. Sőt, hogyha nagyon az egészség felé szeretnénk eltolni a tartalmát a süteményeknek, ami úgy néz ki küllemre egyébként, mint az angolok scone nevű süteménye, akkor belerakhatunk a tésztába egy kis kurkumát is. No, megtisztítjuk az édesburgonyákat, kisebb kockákra vágjuk, enyhén sós vízben puhára főzzük, leszűrjük, áttörjük. A vajat egy kicsit kihabosítjuk a cukorral, belekeverjük a tojást, a kihűlt édesburgonyapürét, és ezek után a többi hozzávalót is. Egy fagyiskanállal vagy két evőkanálnak az egyszerre mozgatásával kiadagoljuk a tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsire, megnyomhatjuk őket egy kicsit, hogy kilapuljanak, és a korábban 180 fokra előmelegített sütőben olyan 25-27 perc alatt megsütjük a kekszeket, olyan gyönyörű aranybarna színük lesz majd, és tulajdonképpen arról van itt szó, hogyha nem csak étcsoki pasztillát szeretnénk beletenni, hanem valami mást is, valami gyümölcsöset szeretnénk még benne érezni, akkor én itt is természetesen javasolni tudom nagy szeretettel a cukrozott narancshéj darabkákat, vagy ha nem akarunk cukrozottat, akkor sima mazsolát belerakhatunk, aranymazsolát, vagy szultánmazsolát, vagy akár mondjuk szárított különböző aszalt gyümölcsöket, úgy, mint áfonyát, aszalt szilvát fölvágva, vagy akár egy kis datóját is földarabolva, mondjuk azért egy kicsit nehezebb dolgozni, mert nagyon ragacsos, de egészen biztos, hogy nagy sikerünk lesz vele. Nagyon finom keks kínálja magát, sokáig kitart, és az, hogy zabból van főként, az még egészségessé is teszi. Ugyanezt a receptet el lehet készíteni egy kicsit bounty csoki-szerűen is, amikor kicsit több benne a csoki pasztilla, étcsoki és tejcsoki pasztilla is van benne, és nagyon sok kókuszreszelék és kókuszforgács is, és akkor ilyenkor a vajat helyettesíthetjük, mondjuk az 50 g vaj helyett 25 g vaj és 25 g kókuszzsír, de a kókusztejnek az a zsírosabb része, tehát az a kókuszkrém, akkor inkább így mondom, tehát nem a kókuszolaj vagy kókuszzsír, és ettől olyan egészen érdekesen lesz kókuszos csók és ropogós zapkeksz közötti íze a süteménynek. Nagyon egyszerű elkészíteni, egyszerű a recept is, ami még szerintem lényeges lehet, hogy érdemes a barna cukornál olyat választani, ami az egészen sötét melaszos nátcukor, vagy a kezeletlen nátcukor, vagy ami még finomabb és lassú felszívódású szénhidrát, tehát még könnyebb is ugye a cukorterhelés szempontjából a szervezetünknek, az a kókuszvirágcukor. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó, és arról nem is beszélve, hogy ezt külön lehet fűszerezni, még kardamommal, szerecsendióval, ahogy ezt korábban mondtam, és gasztro ajándéknak ezzel a divatos szóval élve sem utolsó. Hogyha gyerekeknek készítjük, akkor kisebb méretűeket is készíthetünk, nem muszáj, hogy ilyen kis magas, vaskos kekszek legyenek, lehet laposabb és ropogósabb, de természetesen nem csak kókusszal és kókuszkrémmel lehet ezt dúsítani, hanem lehet dúsítani extra mennyiségű csoki pasztillával, csoki darabkával, és bele lehet csöpögtetni egy kis sós karamellt, és természetesen bele lehet csöpögtetni, amikor már ki van szaggatva, kis lyukakat nyomkodunk bele, és oda belecsöpögtetjük a sós karamellt is, és a mogyoró vajat, a peanut buttert, abból is a crunchit, vagyis a darabkásat válasszuk, és akkor belenyomkodjuk ezekbe a lyukakba ezeket a plusz tartalmakat, hogy úgy mondjam, de mintha töltelék lenne, és utána valami egész elképesztő eredményt kapunk. És nyilván egy kicsit ellensúlyozza ezt az édességet, az édesburgonyás tartalom, és ami a legfontosabb, hogy nagyon magas a rost tartalma ennek a süteménynek. Tehát ha valaki úgy érezné, hogy hú, hát most ez megint bűnözés, mert édesség és cukor és szénhidrát, igen, az igaz, viszont cserébe emellé nagyon magas a rost tartalma az édesburgonya és a zab miatt, ami pedig lassítja a cukor felszívódását, tehát nem ad rá olyan hirtelen kiugró inzulin választ a szervezet, úgyhogy ez egy tök egészséges édesség egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Filléres praktikák az őszi meghűlés ellen, nem lehet erről eleget beszélni. Ugye a hagymateára már többször szó volt, amit a nagyiktól tanultunk, de azért van 7 plusz 2 olyan tip, amivel le lehet győzni otthon a náthát, a sima náthát, természetesen ilyenkor arról beszélünk. Szóval itt az ősz, az időjárás nagyon változékony, egyszer hűvös, másszor kifejezetten meleg van, amikor különösen ugye kedvez az idő a megfázásos megbetegedéseknek, ráadásul a gyerekek is beültek most már az iskolapadba, és hordják haza ugye a gyerekvírust, amit a felnőttek sokkal nehezebben viselnek. Nézzük, hogy hogyan tudunk segíteni magunkon. Nyilván azt tudjuk, nagyon sokszor beszélek én is erről, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok gyógynövény terem, kedvez nekik ugyanis a Kárpát-medence fekvése és éghajlata, és érdemes odafigyelni arra, hogy ezeket használjuk is. A klímaváltozás nagy nyertesei. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de bizony nagy nyertesei a gyógy- és fűszernövények lehetnek, amik a fajok sokfélesége miatt nagyon könnyen alkalmazkodnak a változó éghajlathoz, úgyhogy ebben óriási szerencsénk van. Egyébként a nátháról például úgy tartják, hogy kezelés nélkül egy hétig kezelve 7 napig tart, szokták volt mondani viccesen. Házi praktikákkal gyorsíthatjuk a gyógyulást, és enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket. Leginkább egyébként a náthával kapcsolatban ez a lényeg, hogy a kellemetlenség minél rövidebb idején tartson, vagy minél kisebb legyen. Csodaszer nyilván nincsen, de az immunrendszerünk legyőzi a megbetegedést, különösen akkor, hogyha egy kicsit megtámogatjuk benne. Szóval a házi gyógymódok, pihenés. Gyerekek, nem véletlenül szokták azt mondani, hogy aki beteg, az nyögjön, és ott van az ágy nyugalom, ami azért találtatott ki, mert fontos, hogy a szervezet akkor, hogyha valami betegséget elkap, semmi mással ne kelljen foglalkoznia, mint azzal, hogy legyőzi a betegséget. Lábon kihordani a náthát a lehető legrosszabb ötlet, nem kell hősködni, nem kell játszani az eszünket, hogy kemény vagyok, én nem fekszem, és semmi bajom nincsen, miközben könnyezik a szemem, lázam van, hőemelkedésem van, folyik az orrom, nehéz a légzés, nyom a mellkasom, nem szabad, jobb, hogyha hagyjuk, hogy a szervezetünk a gyógyulásra koncentráljon, és ráadásul másokat sem fertőzünk meg. Érdemes ágyban maradni, és forró eukaliptusz illóolajos fürdővel feloldani a légutakban letapadt nyákot. Például ez az egyik lehetőség. Aztán ott van a húsleves, ugye több kutatás is folyt már a klasszikus gyógymódnak számító húsleves hatásáról. Egyesek szerint a forró levesnek amellett, hogy kétségtelenül jól esik az embernek, van némi gyulladás csökkentő hatása, ráadásul a húsleves egészséges étel és nagyon hasznos tápanyagokkal látja el a szervezetet akkor, amikor alig van étvágyunk. Hogyha valaki vegetáriánus vagy vegán étkezéssel él, akkor egy jó hosszan főtt erős zöldségleves is megteszi a magáét. Az ilyenkor szükséges bőséges folyadékfogyasztást is segíti a leves. Természetesen megvan ennek is a története, hiszen azt mondták a nagyöregek, hogy ilyenkor ugye miből főzzük a levest? Gyökérzöldségekből, sokáig rotyogtatva. Hosszan főzzük a jó melegítő levest, a gyökérzöldség pedig nagyon sokáig növekszik a föld alatt, és a zöldség maga, a gyökér magába szívja az összes tápanyagot a földből, amit ki is tud adni magából a levesbe. Ezért adták régen is a betegnek. Aztán ott van a hagyma és a fokhagyma, ugye ezeknek az illóanyagai, például az allicin, konkrétan baktérium és vírusölő hatással bír. Az erős ízű hagymafélék, különösen mézzel és citromlével együtt fogyasztva, bár bizarr elsőre az ízhatás, de nagyon jól tudják felvenni a harcot a kórokozókkal, enyhítik a köhögést, csillapítják a náthanyomába járó gyulladásokat, és az ordugulást is oldani képesek. Ha a fokhagymát pirítósra kenjük, rádörzsöljük a hagymát, pedig akár hagymateának elkészítjük, már nagyon jót tettünk annak érdekében, hogy kicsit gyorsabb lefolyású, de legalábbis könnyű legyen a náthás időszak. Gyümölcsök és zöldségek, a vitamindús étkezés ugye mindenképpen segíteni tud ilyenkor. C-vitamin, úgyhogy a citrusfélék nagyban tudnak segíteni. Citromos limonádé, citromos tea, érdemes odafigyelni, hogy a forróban ne tegyük bele a citromot, viszont hogyha egy citromos mézet kanalazunk, az hasznos tud lenni. És természetesen ott vannak a gyógyteák, mert a bőséges folyadékfogyasztás ugye már csak azért is fontos, mert a nyálkahártyák hidratálása beindítja a váladéktermelést, ez pedig abban segít, hogy a szervezet a váladékkal együtt a kórokozókat is kilökje magából, és a már említett citromos limonádé és a húsleves mellett nagyon jó a fekete és a zöld tea, hiszen mindkettő tele van antioxidáns hatású vegyületekkel, és ott van még a gyömbér, ami egy varázslatos növény, felturbozza az immunrendszert, melegít, izzaszt, nagyon hasznos tud lenni, úgyhogy természetes gyógyszerként is használják a megfázás meghűlés nátha kezelésére. Ilyen betegségek alatt javallott a növényt egyébként többször fogyasztani, a benne lévő vírusellenes méregtelenítő és gombaölő hatása érvényesülhessen. Van benne A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és B is, magnézium, foszfor, kálium, vas és cink. Fogjuk a gyömbért kiskanállal, megpucoljuk, mert hogy bütykös gyökérnövény, úgyhogy nehéz ezt is pucolni. Felszeleteljük és leforrázzuk, hagyjuk állni egy kicsit, megisszuk a teát, édesíteni is lehet, ahogy szeretnétek, és utána meg is lehet rágcsálni a gyömbért. Egyébként egy adag ilyen pucolt felszeletelt gyömbért többször is le lehet forrázni. Vigyázzatok magatokra, egészségetekre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sok olyan szennyezett felület van a háztartásunkban, vagy a lakáson belül, amiről nem is gondolnánk, hogy mennyi szennyezés van rajta, úgyhogy most itt a Mannapközi Állatbarát rovatában a 98.6 Manna FM-en kiderül, hogy mi az, ami nem csak ránk nézve, pontosabban leginkább nem ránk nézve, hanem mondjuk a kutyára, cicára nézve lehet kellemetlen hatással, hogyha nincsen rendszeresen tisztítva. Mert hogy a kutyatál igen szennyezett tud lenni, nem azért, mert nem mossuk el, hanem azért, mert például, hogyha vizes tárról beszélünk, akkor ugye, hogyha több kutya van, vagy több cica van, de egy kutya is elég, is rendesen, folyamatosan iszik belőle, hát hiszen meleg van, és nyilván feltételezzük, hogy igen. Ezért azt nagyságrendileg olyan 2 óránként cserélni kéne, hogy ne ázzon benne a kis nyála. Ugye a kutyatál tisztántartása alapvető fontosságú amúgy is, és egyértelmű, mert hogy nagyon sok baktérium megtapadhat rajta, pont úgy egyébként, mint mondjuk az embereknek a poharán, és ezek aztán különböző betegségeket terjeszthetnek. Persze az sem mindegy, hogy milyen anyagból választunk etetőedényt, mert van, amelyiket könnyebb tisztítani, és sokkal könnyebb csírátlanítani, fogalmazzunk így, azaz letörölni, leszedni róla a baktériumokat, és van, ami sokkal nehezebb, ugye a legtöbb kutya, miután befalta a vacsoráját, szépen tisztára nyalja a kis edénykéjét, a tálkáját, viszont ez nem jelenti azt, hogy a kutyatál tényleg tiszta lenne, ugyanis az NFS International tanulmánya szerint, ami nemrég készült, a kutyák vizes tája lehet az egyik legszennyezettebb táj átlagos háztartásban, pontosan ugyanúgy, mint egyébként mondjuk egy nyáridőben telepakolt és napokig ott hagyott mosogató a koszos edényekkel, baktériumok és kórokozók táptalaja. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő anyagból készüljön az a tál, mert hogyha megfelelő anyagú tálat választunk, és ezt rendszeresen naponta tisztítjuk, akkor rendesen is igazából hadat üzenhetünk a baciknak. Milyen tálat választunk, nyilván adódik a kérdés ilyenkor természetesen. Hát a műanyag állítólag a legrosszabb választás, mert hogy a műanyagból készült etető is itt tál idővel elkezd hát gyakorlatilag úgy elhasználódni, erodálódni, ahogyan az apró karcolások, horzsolások és repedések ezt megtehetik vele. Ugye ezt már gyerekkorunkban is észrevettük, mi a 40-45 pluszos generáció, hogy annak idején mondjuk az önkiszolgáló éttermekben, vagy az úttörő táborokban gyakran műanyag tányér, meg műanyag evőeszköz volt, meg műanyag kis pohár, amit egy idő után nem lehetett elmosni, és hogyha megfogtad a poharat, bizony megcsúszott a kezedbe, annyira zsíros volt a felülete, mert nem lehetett rendesen megtisztítani. Mondjuk nem is nagyon törték össze magukat annak idején a mosogatástól. Na mindegy. Szóval, hogy a műanyag tálakban lévő vegyi anyagok pluszban még emellett, hogy nehezen tisztíthatók a karcolások és a repedések, meg a horzsolásokba beívódó dolgok miatt, közben pedig a benne lévő vegyi anyagok, amikből készül maga a tál, azok is felszívódhatnak a bőrön keresztül, ez pedig a kutyák orrán és száján különböző pigmentvesztést és foltosodást okozhat. Na adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a kerámia tálakkal, hogyha a műanyag tányérokat akkor most kilőttük. A Harpuri Egyetem központjában végeztek egy brit tanulmányt, ami szerint a kerámia tálak is képesek betegségeket terjeszteni. A konkrét vizsgálat célja annak a megállapítása volt, hogy egy tál anyaga, például egy műanyag, kerámia vagy rozsdamentes acél, és a használat időtartama befolyásolni tudja-e a jelenlévő baktériumok mennyiségét és fajtát, meg hát nyilván az élettartamukat. A legmagasabb baktérium szintet a hosszabb ideig használt műanyag tálakban találták meg, azonban a legkárosabb baktériumfajukat, köztük az E. coli-t és az MRSA-t, ugye, ami egy húsevő baktérium, leggyakrabban a kerámia tálakban azonosították. Úgyhogy a nyerő választás úgy tűnik, mint ahogy ez már egyébként mondjuk akár az orvosi rendelőkben vagy a kórházakban látható is, meg bizonyos konyhai eszközöknél. Szóval a nyerő választás az a rozsdamentes acél, úgyhogy a kutyatálak közül is a rozsdamentes acélt kell választanunk. Ez az anyag nem porózus, ami azt jelenti, hogy a baktériumok nem találnak réseket és repedéseket, ahol meg tudnak bújni, vagy ahol el tudnak szaporodni. Tartós is, könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható, fertőtleníthető, így aztán a rozsdamentes acélból készült tál felületén bár megtapadnak nyilván a baktériumok, de egyetlen mosószeres mozdulattal, tisztítással tök könnyen el lehet távolítani őket. Azonban még ezt a kutyatálat is el kell mosni minden nap, és hetente legalább 1-2 alkalommal fertőtleníteni és bedobni mondjuk a mosogatógépbe, egy 70 fokos mosás is jót tud tenni neki, vagy forró vízzel kiforrazni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Aki szereti az orvosos sorozatokat, vagy gyakran mérje a vérnyomását, az pontosan jól tudja, hogy milyen sok mindent megmutat a pulzus. Hát például 90%-os biztonsággal meg tudja mondani azt is a pulzusunk, hogyha valaki depressziós. Azért érdemes most erre figyelni, mert ugye jön ez a bezárkózós, behúzódós, sötétebb, nyírkosabb, korán sötétedik, későn világosodik időszak, amikor az ember egy kicsit deprimáltabb tud lenni egészen könnyen, és hát a magány mellett jelenleg a depresszió az egyik olyan népbetegség, amivel nem igazán tud az ember egyelőre mit kezdeni. Az sem tiszta egyelőre, hogy mind múlik pontosan, hogy valakinél kialakul ez a mentális zavar, vagy sem. Egy új kutatás viszont most kimutatta, hogy van összefüggés a pulzus és a depresszió között, ami aztán segíthet jobban diagnosztizálni a betegséget. A depresszióhoz hasonló mentális problémákkal az az igazán nagy baj, hogy nincs egy exakt módszer, amivel ezt diagnosztizálni lehet. Mindenkinél más, hogy mutatkozik meg a zavar, mások a tünetek, más a súlyosság is, ami aztán magában foglalja természetesen azt is, hogy más a lefolyása még akkor is, hogyha elkezdik kezelni. Természetesen azért vannak meccéspontok, amik egyeznek, és amik alapján azért könnyen felismerhető egy szakember számára. Rengeteg embert érint, a világon nagyjából 300 millió ember depressziós, így a depresszió a leggyakoribb megbetegedésnek számít világszerte, és évente szintén világszerte nagyjából 800 ezer ember hal meg emiatt. Olyan 15-29 éves korosztályt érint ez. A becslések szerint a világ lakosságának 15%-a tapasztal az élete során legalább egyszer depressziós tüneteket, csak van, aki nem foglalkozik vele, vagy van, aki nem hiszi el, van, aki egészen másképp reagál rá, nyilván ez is egyénfüggő. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a felnőtt lakosság 6,8%-ának vannak depressziós tünetei, és ezen belül Magyarországon a legrosszabb a helyzet az Európai Unión belül. Magyarországon a 18 éven felüliek 10,5%-a vallja saját magát depressziósnak. Második helyen Portugália, a harmadikon pedig Svédország foglal helyet, és hát innen is látszik, hogy mennyire fontos lenne időben felismerni a depressziót, és kezelni, mielőtt súlyosbodik, és esetleg végzetes eredményhez vezet. Korábbi kutatások azt is kimutatták, hogy a depresszió és a pulzus között van kapcsolat, de akkor még nem sikerült pontosan feltárni, hogy ez mit jelent. A Frankfurti Goethe Egyetem kutatói viszont most ezen igyekeztek változtatni. A korábbi kutatások ugyanis azt már kimutatták, hogy a depresszió konstans magasabb pulzussal és kevesebb pulzusváltozással jár együtt, azonban azt nehéz volt után követni, hogy ez a depresszió megszűnése és enyhülése során hogyan változik. Amikor azonban felfedezték, hogy a ketamin milyen gyors hangulatjavító hatással jár, a német kutatók rögtön rájöttek, hogy ezt lehet használni a megfigyelésekhez. És aztán a kutatások során 16 kezelése nem reagáló komolyabb depressziótól szenvedő embert és 16 egészséges embert vizsgáltak, megmérték a pulzusokat 4 napon keresztül, napközben és 3 éjszak keresztül is. A depressziósok fele ketamint kapott, a másik fele pedig placebót, a ketaminról hallottunk már, hogy milyen erős nyugtató, ugye? A korábbi kutatások beigazolódtak, a depressziós alanyoknál magasabb volt az alappulzus, 10-15 BPM-mel magasabb, mint a kontrollcsoportnak, és aztán a kisebb variánsokat is kimutatta ez. A ketaminos kezelés után, vagyis a depresszió mesterséges kényszerített gyógyítása, idézőjelben gyógyítása, nagyon idézőjelben után, ez azonban elkezdett változni, és a kontrollcsoport mért eredményhez közelített. Persze aztán a gyógyszeres kezelésről érdemes tudni, hogy ez nem segít a depresszión, tehát az egy tüneti kezelés, attól még az ok nem szűnik meg. Csak az okozatot kezeljük, csak átmeneti kedély javulást okoz. Ennek segítségével viszont a szakértők képesek voltak megfigyelni a pulzusban beállt változásokat. Ami még fontosabb, a kutatók azt is megfigyelték, hogy a pulzus adatokat egy mesterséges intelligenciát használó algoritmusba táplálják, az képes megmondani, hogy melyik alany depresszió és melyik nem. Úgyhogy nem kell várni addig, amíg jelentkeznek a tünetek, sokkal gyorsabban és nagyobb biztonsággal lehet rájönni, ha valaki depressziós, és így aztán hatékonyabb és gyorsabb kezelést, valamint sokkal korábbi felismerést lehet garantálni a depresszióban szenvedők számára. Szerintem ez jó hír, és én azt is gondolom egyébként, hogy nagy valószínűséggel az okosórák fogják tudni ezeket az értékeket mérni, mutatni és regisztrálni is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskemét.